0: a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését, vasárnap tartják az életmenetét Budapesten.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Leállítják a védett erdők kitermelését és szigorítják az ipari szankciókat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Hangsúlyozta, azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdők fa kitermelésére. Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelenti. Fogalmazott. Közölte, átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fafajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és az idősebb Antal József rakparton, majd a Karl Lutz rakparton halad. A program szerint az emlékezők a Cipők a Dunaparton emlékműnél gyülekeznek 15 óra 30 perctől, a menet 16 óra 30 perckor indul. A résztvevők az idősebb Antal József rakparton haladva érkeznek meg az embermentők elnevezésű nagy színpadhoz a Karl Lutz rakparton. A színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, Magyarországi Zsidó Hídközségek Szövetségének elnöke. A fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő, színésznő. A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-ától újraindítja a Budapest és Tel Aviv közötti légi összeköttetést, közölte a légitársaság. A Wizz Air döntése az Európai Unió repülés biztonsági ügynöksége legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légi közlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettséget. Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légi közlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel, írták. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is, pénteken 9-től. Népzenei kavalkád, a Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
9: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobbi Rádióban. Szerdán 9-től.
10: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobbi Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
0: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt

0: Fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Világjáró
3: a Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
6: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallotta. Hobby Rádió.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
8: UK Fever Show.
9: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
9: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Megjelent a kormány tagjainak feladat köre. Budapesten lesz a központja a Szabad Városok Szövetségének.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Megjelent a magyar közlönyben a kormány tagjainak feladat és hatásköreit tartalmazó rendelet szerdán éjfél előtt. A közzétett jogszabályok miniszterelnök és a korábban bejelentett 16 miniszter mellett a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadójának feladatait is pontosan rögzíti. A rendelet kiadása az új kormányzati ciklus egyik alapvető adminisztratív lépés, amely rögzíti az egyes tárcák és tisztviselők közti munkamegosztást. A dokumentum megjelenésével hivatalossá vált az új kabinet tagjainak pontos jogköre és felelősségi rendszere a következő időszakra. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő, hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy öttagú egyetemi fenntartói testület venné át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölte az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciát biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös híd stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. Mint írja, 10 amerikai város is csatlakozott a Budapest, Pozsony, Varsó, Prága főpolgármesteri által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai városvezetővel volt alkalmazott. Egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon, és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre. Közel 500 hazai előadó és zenekar tisztelek Bródy János 60 éves életműve előtt 2026. augusztus 9-én a Sziget Fesztivál nagy színpadán. A Bródy Dalok napja elnevezésű 5-6 órás produkciót Gerendai Károly, a fesztivál alapítója jelentette be a művész nagy színpados visszavonulása kapcsán. Az eseményen olyan ikonikus nevek lépnek fel, mint Szörényi Levente, Konz Zsuzsa vagy Azaria, felelevenítve az Illés, a Fonográf és az István a király legfontosabb dalait. A Novák Péter rendezésében megvalósuló ünnepiest különlegessége, hogy a fináléban a 80. életévét betöltő szerző is közönség elé lép.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót.
4: One ticket, please. Lord, have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
5: Yeah, she's at home.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vak Navi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Reklámot hallottak.

Rajongó kolostorban, egyszer disznó közt az orban. Fölsír a had, de mire még? A hetedik, te magad légy.

körül, mint húst a légy. Ha etedik, te magad légy.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Elítélte a Kárpátalja elleni orosz támadást a külügyminiszter. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Orosz drón támadás zajlik Kárpátalján, amelyet a magyar kormány mélységesen elítél. A kabinet figyelemmel követi az eseményeket és tájékoztatni fogja a közvéleményt, mondta Orbán Anita a külügyminiszter Facebook oldalára feltöltött videójában. Hozzátette, a videó készítésekor 5 drón becsapódásáról tudnak. 2 Szojva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szórványosan ért földet. A szojvai egy vasútállomásnak a transzformátorát érte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt tette hozzá. Elmondta azt is, hogy folyamatos kapcsolatban vannak a főkonzullal, a támadást mélységesen elítéljük, reméljük, hogy személyi sérülés nem történik, emelte ki a miniszter. A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, közölte a főigazgatóság. Az intézkedés indoklásaként kifejtették, Magyarországon az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, a Tiszavölgy több térségében a 900 mm-t is meghaladja. A talajvízkészletek a közlemény szerint továbbra is tartósan az átlagos szint alatt vannak. A talajvízkészletek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncessziós szerződéseket, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétsávos út kivitelezésének kezdete. Visszakapja egyházi státuszát az Iványi Gábor féle Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a Tisza kormány ígérete alapján, írja a Népszava. Erről Iványi Gábor Dar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterrel egyeztetett, írják. A döntés nyomán az egyházat vezető lelkész a budapesti és szegedi iskolák újraindítását tervezi. Korábban megfosztották őket az egyházi státuszuktól, így a közösség jelentős állami forrásoktól esett el. A NAV nagy erőkkel megszállta az egyházhoz kötődő Oltalom Karitatív Egyesület irodáit, majd Budapest Főváros Kormányhivatala 2024. augusztusában bezáratta a hozzájuk tartozó 2 iskolát. Később azonban a miniszter azt mondta, hogy még nem egyeztetett Iványi Gáborral mindenről.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Ja.
1: Egyedem, megyelem, tengertánc, cica, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, fogjuk meg az egeret!

0: Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható.
1: Ott a barka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba.
2: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj, minden lukba

0: Ajajajajaj, eltört az ujjam, hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, fáj a kezem.
1: Ez itt a kék, itt a szász, itt a...

0: hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar.
1: Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz.
2: Ott a farka, ott a farka, ott a farka, új balga.
0: Ez a macska farka.
1: Na.
3: Ne város soha az, ki téged szívből imád, egy macska mégsem mehet egér helyet libát.
0: Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van! Nem jön a lukból az egér.
4: Nehéz a nehézséggel szemben.

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantelem esküszöm.
1: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
8: Nagy generáció! Illés!
9: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
8: Omega!
10: Oh,
8: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
11: I want to break free.
8: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
12: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
13: Sziasztok!
14: Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamureklám.
2: Anyukám! Tudtad, hogy a hajápoló, sampon és balzsam együtt most jóval olcsóbb?
3: Tényleg? És vettél?
2: Nem!
1: Kamureklámot hallottak.
4: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban, vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
5: Pénteken 22 órától a Hoppi Rádióban.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
9: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
8: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
9: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
10: Világjáró.
11: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
12: A Hobby Rádióban.
13: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
9: Koktél.
13: Érdekes témák, érdekes emberek.
9: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: Műsorajánló.
3: 3 évtized legendái, a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobbi Rádióban.
5: UK Fever Show.
7: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
8: Hagyományaink, értékeink Európában.
9: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobbi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Bekérették Oroszország budapesti nagykövetét a dróntámadás miatt. Megszűnt a háború miatt elrendelt veszélyhelyzet.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: A Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba Orbán Anita külügyminiszter. Megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, közölte. A miniszter arra kérte a nagykövetet, hogy tegyenek meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború lezárásáért. Korábban heves orosz dróntámadások érték Ukrajnát és ezen belül Kárpátalját is. Robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet. Ezt 2020 és 2022 között a koronavírus járvány, majd 2022-től az orosz-ukrán háború miatt rendelte el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Orbán Viktor korábbi miniszterelnök 2022. május 24-én az 5. Orbán kormány megalakulása napján jelentette be, hogy éjféltől háborús veszélyhelyzetet hirdet a kormány a 2022. februárjában kitört háború miatt. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőivel az uniós pénzekről, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Az előző kormány a magyar embereknek járó sok ezer milliárd forintot otthagyta az asztalon, és inkább eladósította az országot. Ezért most rendkívül rövid idő áll rendelkezésre a pénzek felhasználására, hangsúlyozta, Magyarországnak, az európai tagállamoknak és az európai intézményeknek is az az érdeke, hogy ez a pénz megérkezzen, hogy a magyar gazdaságot sikerüljön beindítani. Ezért biztos benne, hogy meg fognak tudni állapodni, és hazahozzák ezeket a pénzeket, jelentette ki Magyar Péter. Egy 27 éves jordán férfit fogtak el Budapesten, miután a gyanú szerint 2 éven át egy amerikai filmsztár bankkártya adataival hajtott végre illegális tranzakciókat. Mint kiderült, a férfi több mint 200 millió forintnak megfelelő összeget költhetett el, mire az FBI és a magyar nyomozók lecsaptak rá. A hatóságok szerint a csaló 2024-ben a Budapesten forgatott Nürnberg című film idején szerezhette meg a bankkártya adatokat. Az amerikai szövetségi nyomozóiroda és a Nemzet nyomozóiroda akciójában a nyomok végül egy 13. kerületi lakáshoz vezettek, ahol a rendőrök házkutatást tartottak és elektronikai eszközöket, valamint kábítószer gyanús anyagokat is lefoglaltak.
2: Holnap felhős, csapadékos időre készülhetünk, többfelé kiadós mennyiségű eső is várható. A Dunántúlon az északira, északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, késő délutántól néhol már viharossá is fokozódik. A legmagasabb hőmérséklet legfeljebb 20 fok körül alakul majd.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden Tudás Egyeteme válogatás, a rádióban is.
3: Minden Tudás Egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 16-án a Botond és Mózes nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Botond magyar eredetű férfi név, a monda szerint magyar törzsfő, aki buzogányával Bizánc érckapuján hatalmas részt ütött, és egy görög vitézt legyőzve megszégyenítette a várost, jelentése bot, valamint buzogány. Becézése a névnek Botondka, Boti, Botika és Botácska. Jeles viselői, Storc Botond sportoló, valamint ön kedves Botond. Szintén ezen a napon köszöntjük Mózes nevű kedves hallgatóinkat is. A név egyiptomi eredetű, a Biblia szerint a zsidó vallás megalapítója, jelentése vízből kihúzott, utalva arra a mondára, mely szerint Mózest a fáraó leánya a Nílus partján találta csecsemőkorában. Ünnepelnek még a mózesek július 26-án, augusztus 28-án, szeptember 4-én és november 4-én is. Becézése a névnek Mózeske, Mózeska, Mózi, valamint Mózika, jeles viselői Balog Mózes, prédikátor, Gálfi Mózes, nyelvész, valamint önök kedves Mózes. Ezen a napon köszöntjük még Brenda, Hannibál, János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Ubul és Ugod nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1770. május 16-án járunk. Ekkor házasságot kötött a 14 éves Maria Antoinette és a későbbi 16. Lajos, aki ekkor 15 éves volt. Gyorsan átlépünk a 19. századba, 1839. május 16-án. Hamburgban megszületett Kühne Ede gépészmérnök, mezőgazdasági gépgyáros. Több új gyártmányt fejlesztett ki, és kis műhelye pár évtized alatt tekintélyes gyártelep lett, a mezőgazdasági gépgyártás terén Magyarországon első számú gyár. 1874-ben itt kezdték gyártani a Hungária Drill elnevezésű sorvetőgépet, amelyet még rossz talajviszonyok között is jól lehetett használni. Kühne érdemei elismeréseként többször kapott az uralkodótól kitüntetést. Folytatjuk a 20. századdal, és már itt is maradunk a végéig. 1920. május 16-án szentté avatták Jeanne d'Arcot Rómában. 1929. május 16-ával folytatjuk, először tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywoodban. Ugyanebben az évben, 1929. május 16-án megszületett Betty Carter, amerikai jazz énekesnő, aki pályafutását úgynevezett bebop és scat énekesként kezdte. Dolgozott Dizzy Gillespie-vel, Ray Charles-szal és Charlie Parkerrel. És még mindig 1929. május 16-án járunk, ekkor született Adrienne Rich, amerikai költő, pedagógus, akinek munkái a kapcsolatok témáit vizsgálják. 1943-mal folytatjuk, május 16-án megszületett Budapesten Grünwalski Ferenc operatőr, rendező, forgatókönyvíró. 12 évet lépünk előre, 1955. május 16-án megszületett Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. És közelítünk a 20. század végéhez, 1984. május 16-án meghalt Irving Shaw, amerikai író. Neki köszönhetjük az Oroszlánkölykök és a Gazdag ember, szegény ember című alkotásokat. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbirádió. A www.hobbirádió.hu weboldalon.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: 2026. május 16-a szombat. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 23-tól 28. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát. Hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Elmélkedés. Jézus szavai bátorítást adnak nekünk. Ő nem egy távoli, megközelíthetetlen Istent mutat be, hanem a mennyei atyát, aki hallja kérésünket, és megadja, amit az ő fiának, Jézusnak nevében kérünk. Jézus nevében. Ez nem csupán egy gyakran használt szófordulat, hanem a szív teljes ráhagyatkozása Krisztusra, az ő szándékára, az ő akaratára.

0: Kezdett, hogy megnyílt számunkra az Atyához vezető út, amelyen mi is elindulhatunk az isteni közösségbe. Amikor imádkozunk, ezen az úton lépdelünk. Az imádság nem más, mint ebben a szeretetben való előrehaladás. Az evangélium végén Jézus összefoglalja saját küldetését. Eljött a világba, és most visszatér az Atyához. Ebben a mozgásban benne van a mi utunk is. A földi élet minden vándorlása, öröme és küzdelme végső soron az Atya felé irányul. Az ima pedig már most elővételezi az Atyával való boldog együttlétet. Amikor Jézus nevében fordulunk az Atyához, már most megízleljük a vele való közösséget. Mennyei Atyám, köszönöm, hogy szeretsz engem, és Jézus nevében hozzád fordulhatok. Hálás vagyok, hogy imáimat nem hagyod válasz nélkül, még ha nem is mindig úgy, és akkor teljesíted, ahogy én elképzelem. Add, hogy szívem egyre jobban igazodjon fiad akaratához, hogy valóban az ő nevében tudjak kérni, bízva szeretetedben és jóságodban. Segíts, hogy az imában ne csak kéréseimet mondjam el, hanem meghalljam válaszaidat, útmutatásaidat. Tedd teljessé örömömet azzal, hogy benned élek és benned remélek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai kutatók szerint a 15-19 éves

0: 2. A 30-34 éves férfiak 20%-ánál előre haladott állapotban lévő lerakódások vannak az erekben. A 15-19 éves lányoknál nem tapasztaltak érelmeszesedést, a 30-34 éves nők 8%-ánál viszont igen.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma bifteket fogunk készíteni pirított zöldségekkel, édes burgonya pudinggal és mézes zöld mentamártással. Az elkészítése a következő: a bészint befűszerezzük és 40-60 percig pácolni hagyjuk. A bészin elkészítéséhez sütés előtt akár 1-2 nappal is elkezdhetjük. Törött borssal befűszerezzük, mustárral bekenjük, hozzáadunk 2-3 babérlevelet, és étolajba fektetve, fóliával letakarva hűtőszekrényben tároljuk. Ehhez a zöldségekkel, édes burgonya pudinggal, mézes zöld mentamártásnál el lehet felejteni a bészin 1-2 nappal előbbi bepácolását, elég, hogyha 40-60 perccel az étel elkészítés előtt pácoljuk. Szóval az édes főtt burgonyát meghámozzuk, összetörjük, sózzuk, borsozzuk, örölt szerecsendióval fűszerezzük. A tojások sárgáját hozzákeverjük, a fehérjét kemény habbá verjük, és ezt is az édes burgonyához adjuk. A puding formákat kivajazzuk, lisztezzük, ezt betartsuk, mert különben a pudingok nem fognak kijönni a formából, és egyenként betöltjük a burgonyamasszát, majd vízfürdőbe helyezve a sütőben 15-20 perc alatt készre sütjük. Közben az zöldségeket feldaraboljuk és leforrázzuk, majd lecsöpögtetve vajban megpároljuk. A bészineket pedig közepesre, médiumra sütjük. A sütléből angol mustárral, mézzel és mentalevéllel mártást készítünk. Mártás elkészítésénél óvakodjunk attól, hogy a mentát már az elején belehelyezzük, ugyanis különben keserű lesz a mártásunk. Először az angol mustár, méz, majd a végén a mentát adjuk a mártáshoz. A húst burgonya pudinggal és pirított zöldségekkel a mártás alá öntve forrón előmelegített tányérra tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
5: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Sziasztok!

0: Műsorajánló.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
3: Nagy generáció! Illés!
4: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
5: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
4: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra.
0: Jó reggelt!
2: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést. Ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszán túlon mérhetünk.
3: Hobby Rádió.
0: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
10: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
7: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kis filmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
13: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobbi Rádió, a jövedelemadó, vevő.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.
15: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 16-án a Botond és Mózes nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Botond magyar eredetű férfi név, a monda szerint magyar törzsfő, aki buzogányával Bizánc érckapuján hatalmas részt ütött, és egy görög vitézt legyőzve megszégyenítette a várost, jelentése bot, valamint buzogány. Becézése a névnek Botondka, Boti, Botika és Botácska. Jeles viselői, Storc Botond sportoló, valamint ön kedves Botond. Szintén ezen a napon köszöntjük Mózes nevű kedves hallgatóinkat is. A név egyiptomi eredetű, a Biblia szerint a zsidó vallás megalapítója, jelentése vízből kihúzott, utalva arra a mondára, mely szerint Mózest a fáraó leánya a Nílus partján találta csecsemőkorában. Ünnepelnek még a mózesek július 26-án, augusztus 28-án, szeptember 4-én és november 4-én is. Becézése a névnek Mózeske, Mózeska, Mózi, valamint Mózika, jeles viselői Balog Mózes, prédikátor, Gálfi Mózes, nyelvész, valamint önök kedves Mózes. Ezen a napon köszöntjük még Brenda, Hannibál, János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Ubul és Ugod nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1770. május 16-án járunk, ekkor házasságot kötött a 14 éves Maria Antoinette és a későbbi 16. Lajos, aki ekkor 15 éves volt. Gyorsan átlépünk a 19. századba, 1839. május 16-án Hamburgban megszületett Kühne Ede gépészmérnök, mezőgazdasági gépgyáros. Több új gyártmányt fejlesztett ki, és kis műhelye pár évtized alatt tekintélyes gyártelep lett a mezőgazdasági gépgyártás terén Magyarországon első számú gyár. 1874-ben itt kezdték gyártani a Hungária Drill elnevezésű sorvetőgépet, amelyet még rossz talajviszonya között is jól lehetett használni. Kühne érdemei elismeréseként többször kapott az uralkodótól kitüntetést. Folytatjuk a 20. századdal, és már itt is maradunk a végéig. 1920. május 16-án szentté avatták Jeanne d'Arcot Rómában. 1929. május 16-ával folytatjuk, először tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywoodban. Ugyanebben az évben, 1929. május 16-án megszületett Betty Carter, amerikai jazz énekesnő, aki pályafutását úgynevezett bebop és scat énekesként kezdte. Dolgozott Dizzy Gillespie-vel, Ray Charles-szal és Charlie Parkerrel. És még mindig 1929. május 16-án járunk, ekkor született Adrienne Rich, amerikai költő, pedagógus, akinek munkái a kapcsolatok témáit vizsgálják. 1943-mal folytatjuk, május 16-án megszületett Budapesten Grünwalski Ferenc operatőr, rendező, forgatókönyvíró. 12 évet lépünk előre, 1955. május 16-án megszületett Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. És közelítünk a 20. század végéhez, 1984. május 16-án meghalt Irving Shaw, amerikai író. Neki köszönhetjük az Oroszlánkölykök és a Gazdag ember, szegény ember című alkotásokat. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió.
3: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Rádió. 2026. május 16-a szombat. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 23-tól 28. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát, hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Elmélkedés. Jézus szavai bátorítást adnak nekünk. Ő nem egy távoli, megközelíthetetlen Istent mutat be, hanem a mennyei atyát, aki hallja kérésünket és megadja, amit az ő fiának, Jézusnak nevében kérünk. Jézus nevében. Ez nem csupán egy gyakran használt szófordulat, hanem a szív teljes ráhagyatkozása Krisztusra, az ő szándékára, az ő akaratára. Amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor nem önző kívánságainkat csomagoljuk be szentnek tűnő áhítatos szavakba, hanem azt kérjük, amit ő is kérne az adott helyzetben. Az imádság nem egyirányú kérelem, hanem bizalmas párbeszéd. Az atyához fordulunk, mert Jézus feltárta előttünk az ő szeretetét. Az atya szeret titeket, mondja Jézus. Milyen mély és vigasztaló ez a kijelentés. A mennyei atya nem csak azért hallgat meg bennünket, mert Jézus közben jár, hanem mert valóban szeret bennünket. Ez a szeretet az alapja minden imának, kérésnek, reménynek. A húsvéti idő arra emlékeztet, hogy megnyílt számunkra az atyához vezető út, amelyen mi is elindulhatunk az isteni közösségbe. Amikor imádkozunk, ezen az úton lépdelünk. Az imádság nem más, mint ebben a szeretetben való előrehaladás. Az evangélium végén Jézus összefoglalja saját küldetését. Eljött a világba, és most visszatér az atyához. Ebben a mozgásban benne van a mi utunk is. A földi élet minden vándorlása, öröme és küzdelme végső soron az atya felé irányul. Az ima pedig már most elővételezi az atyával való boldog együttlétet. Amikor Jézus nevében fordulunk az atyához, már most megízleljük a vele való közösséget. Mennyei atyám, köszönöm, hogy szeretsz engem, és Jézus nevében hozzád fordulhatok. Hálás vagyok, hogy imáimat nem hagyod válasz nélkül, még ha nem is mindig úgy, és akkor teljesíted, ahogy én elképzelem. Add, hogy szívem egyre jobban igazodjon fiad akaratához, hogy valóban az ő nevében tudjak kérni, bízva szeretetedben és jóságodban. Segíts, hogy az imában ne csak kéréseimet mondjam el, hanem meghalljam válaszaidat, útmutatásaidat. Tedd teljessé örömömet azzal, hogy benned élek és benned remélek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.
1: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai kutatók szerint a 15-19 éves fiúk 2, a 30-34 éves férfiak 20%-ánál előre haladott állapotban lévő lerakódások vannak az erekben? A 15-19 éves lányoknál nem tapasztaltak érelmeszesedést, a 30-34 éves nők 8%-ánál viszont igen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
6: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
7: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantalem esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül szerdán 16 órától.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
10: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
9: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Műsorajánlót hallotta.

0: Csepreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen, vitaanyag készült a felsőoktatásról, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testisértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszer beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NÉBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk, keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak, a legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
5: Társadalmi célú közleményt hallotta.
1: Hobby Rádió.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a konyhafőnök ajánlata.
7: Szép napot kívánunk mindenkinek, eljött az ízek egy órája, ez itt a konyhafőnök ajánlata, és csak úgy, mint eddig is. Az egyik főzőmester ebben a 60 percben Szommer Gábor László Vazul lesz.
8: A konyhafőnöke pedig továbbra is változatlan módon, aki diktálja a tempót és megmondja azt, hogy milyen finom ételeket készítünk hétről hétre, az pedig nem más, mint Nacsa Móni. Szép napot kívánunk mindenkinek, már is eláruljuk, hogy mi lesz a mai nap fő vonala, ugyanis gyors, egészséges, kalóriaszegény, vokkal fogunk ma főzni.
7: Egyre divatosabb az otthon is elkészíthető ázsiai konyha, így a wok már sok magánháztartásba is befészkelte magát. Ez érthető is, hiszen nem csak arról van szó, hogy érdekes módja az ételkészítésnek, hanem sok előnye is van. Gyors, egyszerű, és a használatához szükséges kevés zsiradéknak köszönhetően még egészséges is.
8: Felgyorsult életünk egyik alapkövetelménye, hogy az étel minél hamarabb az asztalra kerülhessen, ennek megfelelően éppen egyre gyakrabban csinálunk gyors, illetve változatos serpenyős ételeket. És miben készítjük el az ételeket a legjobban és a leggyorsabban? Hát persze, hogy a wokban.
7: A félgömb formájú serpenyő azonban rendelkezik egy további előnnyel is, amelynek köszönhetően az egészséges életmód iránt érdeklődők és a kalóriatudatos táplálkozást folytatók felfigyeltek rá. A hagyományos serpenyőkhöz viszonyítva a wokban készült ételekhez sokkal kevesebb zsiradékra van szükség. A modern kereskedelmi forgalomban kapható wok felső szélének mérete nagyon különböző lehet, ám az alsó átmérője általában nem nagyobb 15 centinél. Ehhez a nagysághoz körülbelül 2 evőkanálnyi olaj is elegendő. A tapadásmentes réteggel bevont edényekhez még ennyi sem kell, bár ebben nem pirulnak olyan jól az ételek, mivel nem használhatjuk túl magas hőmérsékleten. A wok lehetővé teszi a vitaminban gazdag elkészítést is, hiszen a tipikus, gyors keverés vagy rázás során a vitaminok és ásványi anyagok jelentős részét megőrzi a hús és a zöldség is.
8: Amilyen sokoldalú fogások elkészítésére használható a wok, épp olyan nagy a kínálat az eszközök terén is. Az igazi gömbölyű ajú wok, amely átmenet a serpenyő, illetve a fazék között, közvetlenül a parázs, illetve a tűz fülé is kerülhet, mivel ma már alig néhányan készítik ezeken az ételeket. Igazi tűzön a modern wok alja így lapos lett, és így üvegkerámián, vagy éppen hagyományos gázégőn is használható. Indukciós főzőlaphoz természetesen mágnesezhető ajú edényre van szükségünk.
7: Ha a wok mellett döntünk, 3 anyag jöhet szóba: alumínium, nemes acél és öntött vas. Az alumíniumból készült nagyon gyorsan felmelegszik, ezért különösen alkalmas a rázogatós elkészítéshez, annál is inkább, mivel a serpenyő súlya igen csekély. A nemes acél modern megjelenést kölcsönöz az edénynek, előnye, hogy rozsdamentes, tehát a tisztítás után beolajozást, ami a többi anyag esetében kötelező, így nyugodtan elhagyhatjuk. Az öntött vas a hagyományos wok anyag, és mindenek előtt azzal tűnik ki, hogy igen nehéz. A tömör anyag magában zárja a hűt, és igen sokáig melegen tartja a benne lévő fogásokat. A kis érdes oldalfalakra a már elkészült ételek könnyedén felhúzhatóak, mert ott megtapadnak, ugyanakkor melegen maradnak.
8: A legtöbb esetben a wokedényhez jól záródó fedő is tartozik, így tehát az eszköz pároláshoz is kiválóan alkalmazható. No, ennyi kis wok okítás után pedig, akkor éppen itt van az ideje annak, hogy bele is vágjunk a mai konyhafőnök ajánlatában, mindjárt ezt megtesszük. Na de nézzük, mivel is készültünk a mai napon. Természetesen wokos ételeket készítünk.
7: Lesz csilis csirke földi magyaróval.
8: Aztán nem maradhat el a csípős sült sem uborkával tálalva.
7: Köris paprikás sertéshúst is készítünk.
8: Illetve a menü kínálatunkban szerepel még garnéla üvegtésztával.
7: És természetesen gondoltunk önökre, illetve gombócartúra ebben a nagy melegben is, de a desszertről majd később. Szóval vágjunk bele, főzzünk együtt itt a konyhafőnök ajánlatában.
3: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: A mai napon itt a konyhafőnök ajánlatában tehát akkor wokban nagyon könnyen elkészíthető és igazán ízletes finomságokat készítünk. Szóval akkor vágjunk is bele az első wokos ételünkkel, ami nem más, mint csilis csirke földi mogyoróval. Lássuk, mire is van szükségünk hozzá. Mindenek előtt fél kiló csirke melfilére, 300 zöld hagymára, egy gereszt fokhagymára, egy darabka gyömbérre, 4 evőkanál olajra, ez a legjobb, hogyha földi mogyoróolaj, aztán szükséges még 3 szárított csili paprika, 80 g pirított földi mogyoró, 3 evőkanál rizsbor, tehát szaké, 2 evőkanál szójaszósz, 1 evőkanál cukor, 1 evőkanál almaecet, 2 evőkanál szezámolaj, illetve só.
2: Nézzük, hogyan készül. A csirke mellett alaposan megmossuk, lecsöpögtetjük és körülbelül 3 cm-es kockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk és vékony karikákra vágjuk, a világos zöld szárát is. A fokhagymát és a gyömbért megtisztítjuk, finomra vágjuk, a csili paprikát is fel. Aprítjuk. A földi mogyoró olajat felforrósítjuk a wokban, a fokhagymát, gyömbért és csili paprikát hozzáadjuk, és körülbelül fél percig folyamatos keverés közben pároljuk. Ezt követően beletesszük a húst és a földi mogyorót, és ugyancsak állandóan kevergetve körülbelül egy percig pirítjuk. A rizsbort, a szójaszószt, az almaecetet és egy csipet sót adunk hozzá, és felforraljuk. Néhány percig pároljuk, majd hozzáadjuk a zöldhagymát, és ismét összeforraljuk. A szezámolajjal összekeverjük, ha szükséges, utána ízesítjük, és azonnal tálaljuk.
1: Ha pedig ez mondjuk nem nyerte el volna annyira el a tetszésünket, akkor készíthetünk egy kis vega kaját is. Én az előbb egy kicsit összekevertem, no de egy kis helyreigazítás. Nem csípős sült uborkával, hanem csípős sült uborkát is tudunk készíteni. Ehhez most Móni vásárolt be.
2: Méghozzá 500 g uborkára van szükségünk, 4 darab szárított csili paprikára, 4 evőkanál szezámolajra, 20 szem borsra és sóra.
1: Sokat nem kell vesződni vele, először is az uborkákat alaposan mossuk meg, hosszában vágjuk ketté, a magjukat pedig egy kiskanál segítségével kaparjuk ki. 5-6 cm-es darabokra vágjuk, amelyeket azután vékonyan felszeletelünk, a csili paprikákat pedig megfelezzük. Az olajat ezután felforrósítjuk a wokban, beletesszük a borsot és a paprikát is, ezek után pedig erős lángon addig pirítjuk, amíg fűszeres illata nem lesz, végül pedig kiveszük a bors szemeket, az uborkát a wokba tesszük, és erős lángon körülbelül 2 percen át sütjük, sóval ízesítjük, tányérra szedjük, és kihűtve tálaljuk a csípős sült uborkát.
2: Ha pedig még mindig nem untunk bele a csípős ízekbe, hamarosan folytatjuk köris paprikás sertéshússal, no meg garnélát üvegtésztával fogunk készíteni, ne menjenek sehová!
3: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Rádió. Műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
11: Már is folytatódik kissé keleties hangulatú, illetve az a konyhafőnök ajánlata, amiben wokban elkészíthető ételeket ajánlunk önöknek a mai napon. Már is folytatjuk ezen sort méghozzá egy köris paprikás sertés hússal. Ehhez szükségünk van 400 zöld hagymára, egy darabka gyömbérre, 2 gereszt fokhagymára, egy sárga paprikára, illetve egy piros paprikára, 35 deka sertés húsra, egy ananász konzervre, 2 deci kókusztejre, egy evőkanál köri pasztára, a legjobb, hogyha a sárgát használjuk, 2 evőkanál olaj, illetve egy kis étkezési keményítő, ha pedig mindezt beszereztük, akkor már is indulhat a köris paprikás sertéshús elkészítése.
12: A megtisztított hagymát karikákra, a fokhagymát és a gyömbért finomra, a paprikát és a húst kis darabokra vágjuk. Az olajat felforrósítjuk a serpenyőben, a hagymát, gyömbért és fokhagymát pedig megpirítjuk. Hozzáadjuk a paprikát és néhány percig állandó keverés mellett pároljuk. Beletesszük a húst és addig keverjük, míg minden oldalról meg nem pirul. Az edény közepére készítünk egy lyukat, abba tesszük a köripasztát, kicsit pirítjuk, majd összekeverjük jól az egészet. Ezt követően hozzáadjuk az ananász darabokat, és további 2 percig pároljuk, közben folyamatosan kevergetjük. Ezt követően hozzáöntjük a körülbelül 1 deci ananászlevet és kókusztejet, majd jól összeforraljuk. Aki kicsit sűrűbben szereti, egy kevés ananászlében elkevert étkezési keményítőt is adhat hozzá.
11: Aki viszont még mindig szereti, mondjuk ezeket a keleties, nagyon különleges ízeket és a tésztát is, természetesen neki is van ajánlatunk, méghozzá garmélát is lehet készíteni wokban, üvegtésztával tálalva.
12: Ehhez kell 200 g üvegtészta, 300 zöld hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olaj, 250 g garnéla, 2 evőkanál osztriga szósz, 1 evőkanál szójaszósz és 1 teáskanálnyi cukor.
11: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül. Először is az üveg tésztát körülbelül 10 percig langyos vízben puhítjuk, majd pedig rövid ideig forró vízben főzzük. Ezután lehűtjük és konyhai ollóval felvágjuk, hogy később könnyedén össze lehessen keverni majd. A megtisztított hagymát 2 centis darabokra vágjuk, a fokhagymát pedig áttörjük. Az olajat felforrósítjuk a wokban, hozzáadjuk a fokhagymát és üvegesre pároljuk. Beletesszük a megtisztított garnélákat, megsütjük, végül pedig a serpenyő oldalára húzzuk. A zöld hagymát körülbelül 1 percig pár.

0: Kevarjuk a wok alján, közben pedig folyamatosan keverjük, a wok tartalmát összekeverjük, tehát a garnélákat a wok oldaláról belekeverjük a hagymába, hozzáadjuk az üvegtésztát is, osztriga szósszal és szójaszósszal, valamint cukorral ízesítjük, és jó étvágyat kívánunk a vendégeknek.
1: Folytatjuk ezt követően már egy gombócartúr ajánlásával, mégpedig forró gyümölcsöket vanília fagylaltal és málnapürével készítünk ebben az igen nagy melegben.
2: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Mi ero papà!
1: Hobby Rádió.
0: Fogjanak, hogy menjenek ki a busztába!
2: Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
3: Itt vagyunk még mindig a konyhafőnök ajánlatában, és most már megérkeztünk desszert tippünkhöz természetesen. Ki más is ajánlotta volna ezt is, mint minden műsorban, mint Gombóc Artúr. Szóval a mai napon forró gyümölcsöket kínálunk vaníliafagylaltal, illetve málnapürével. Na nézzük, vásároltunk fél táskanál repceolajat, két gombóc vaníliafagylaltot, 12 deka friss málnát, egy teáskanál mézet, kell még egy evőkanál apróra vágott dió, két ág borsmenta vagy éppen citromfű, egy kopasz barack, két sárga barack, egy alma, illetve egy nagyobb szilva.
4: Vágjuk félbe a kopasz barackot, távolítsuk el a magot, a gyümölcs húst pedig aprítsuk fel, ugyanígy készítsük elő a sárga barackot is. Az almát pucoljuk meg, távolítsuk el a magházát és vágjuk fél centis szeletekre. A málnát válogassuk ki és pépesítjük. A forró grill rácsot kenjük meg az olajjal, tegyük rá az előkészített gyümölcsöket, és mindkét oldalukat süssük aranysárgára. Közben keverjük el a málnapürét a mézzel, esetleg málnapálinkával ízesíthetjük még. Tálaláskor a grillezett gyümölcsökre halmozunk egy-egy gömb vaníliafagylaltot, és öntsük a málnapürét a tetejére. Díszítsük apróra vágott dióval és borsmenta vagy citromfű ágakkal.
3: Hamarosan jövünk majd konyhai tippeinkkel, szóval ne menjenek sehova, a konyhafőnök ajánlata mindjárt folytatódik.
2: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Minden héten elkápráztatjuk Önöket fantasztikus ételekkel, no meg ellátjuk Önöket hasznos tanácsokkal, illetve apróbb konyhai trükkökkel. Ez a mai napon sincs másképp. No, nem tudom, tudták-e, de egyébként, hogyha kovászos uborka készítésekor a kaprot és a kenyeret egy sűrű, szűvésű anyagba helyezzük az üvegben, akkor nem lesz zavaros a lé, és nem utolsó sorban egyben ki lehet majd emelni az egész cuccot, hogyha kész van az uborkánk.
2: Előfordulhatnak konyhai balesetek, ha megégettük a kezünket, azonnal kenjük be tejföllel, nem fog fájni, és nem lesz hólyagos sem.
1: Muffin sütéskor hasznos egy fagylaltos kanál, ugyanis meleg vízbe mártva, szépen egyenletesen oszlatható el a tészta a kapszligba, amiben megsütjük őket.
2: A kávézac a hűtőben is jó szolgálatot tesz, eltüntet mindenféle kellemetlen szagokat.
1: A mikróban újra melegíteni kívánt rántott húst húzzuk el folyó csapvíz alatt, nem lesz olyan cipőtalp, hogyha megmelegítjük. Ugyanez igaz egyébként bármilyen ételre, amit mikróban melegítünk, víz vagy éppen tej rácsöpögtetésével nem fog kiszáradni.
2: Ugyancsak mikrós tipp, ha melegítjük a folyadékot benne, abban ugye nem mindig egyenletesen oszlik el a hő, ezért miután kivettük, keverjük jól fel.
1: Még mindig maradunk a mikrónál, fel lehet azért itt is olvasztani a csokit méghozzá, hogyha vízfürdőbe rakjuk, például egy mikrózható tába félig vizet teszünk, abba pedig beleteszünk egy magas falú mikrózható üveget, amiben beleaprítottuk a csokoládét.
2: Garantáltan nem ríkat meg a vörös hagyma, ha megmossuk hideg vízben és a kést is bevizezzük, mielőtt vágni kezdjük. A felezett hagymát, amit épp nem vágunk, friss felével lefelé fordítsuk a vágódeszkára, így kevesebb illóolaj kerül a levegőbe.
1: Hogyha megégettük az ujjunkat és nincs kéznél semmi hideg, mártsuk sóba az égett részt. Kellemesnek igaz nem lesz kellemes, de legalább nem fog felhólyagosodni.
2: Végül, ha megmarad a tojásfehérje, mert csak a sárgája kellett, tegyük be a hűtőbe a fehérjét és másnapig használjuk fel rántottához, omlettekhez, panírozáshoz, lazítónak kiváló, illetve habcsókot is készíthetünk belőle, díszíthetünk habjával, süteményt is.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.
4: Hey, Miss Kiss, vamos a bailar.

0: Jobb Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Reméljük, mindenki ízlelő bimbójának kedvére tettünk az elmúlt 60 percben, ezt a jó szokásunkat a jövő hétre is megtartogatjuk, mi több, próbáljuk fokozni az élményeket, addig is éljenek, egyenek jókat, legközelebb találkozunk, Szomer Gábor László Vazult,
2: illetve Nacsa Monit hallották itt a konyhafőnök ajánlatában, jövő héten azonban ugyanitt és ugyanebben az időben számítunk az önök figyelmére, még garantáltan akkor is a legjobb és a legízletesebb ételeket készítjük majd el, legalábbis így az teren keresztül, addig, ahogy tényleg Móni mondta, egyenek jókat, egyenek finomakat és egyenek minél többet, nem baj, hogyha egy kicsit rámegy a pocakra, tessék elmenni futni, aztán majd lemegy az. Szóval jövő héten találkozunk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: A konyha főnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kamu reklám.
2: Kétféle kosz van a világon. A sötét típusú, ami a világos tárgyakhoz, és a világos típusú, ami a sötét tárgyakhoz tapad.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket. Antavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024. októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csak nem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal a határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett kétszer-kétsávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncesziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Ager Press hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Ager Press szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását. Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
7: Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Reklám következik.
11: Jogomvan.hu.
12: Jogomvan.hu.
11: Jogi segítség mindenkinek.
12: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
13: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
10: Reklámot hallottak.
14: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
16: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
15: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
16: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
15: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
16: A jövedelemadó vevő.
15: Társadalmi célú közleményt hallotta.
17: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Hobbyrádió.hu.
18: A rádiót

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új körbösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Duplájó. Feldolgozásokon is minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Csáb Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
0: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután léptől.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
5: World Life.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Jégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson, óvoda közelében találtak azbesztet. Hétvégenként látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Péntek délelőtt kigyulladt egy iskolásokat szállító autóbusz az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a Gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról. Ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat, mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki nem tartózkodott. A lángokat 2 vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. Több száz köbméternyi illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt indult nyomozás Heves vármegyében. Az azbeszt szennyezés ezúttal Petőfi bányán ütötte fel a fejét, egy lakóövezeti területen nem messze egy óvodától. A bejelentés szerint egy régi kőbánya melletti területen magas azbeszt tartalmú illegális hulladékot találtak. A terület Sejp közelében található, ahol korábban az egykori azbesztgyár működött. A bejelentést Kismihók Tamás, a Heves vármegyei közgyűlés képviselője tette. Elmondása szerint elképzelhető, hogy az egykori sejpi gyár rekultivációja során szabadultak meg illegális módon a veszélyes hulladéktól. A becslések alapján a szabadban elhelyezett azbeszt mennyisége több száz köbméter lehet. A területet az évek során benőtte a növényzet, de a porladó szennyező anyag egy része még most is a felszínen van. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégenként látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépülete is. A kordon elbontását követően sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet, tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A Karmelitában a korábbi miniszterelnöki iroda rész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helytadó terem lesz látogatható. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely mára az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok minden nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós, eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
0: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat.
4: 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41.
0: Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
6: Hölgyeim és uraim, a Schröder Klub színpadán fogadják nagy szeretettel Horvátné Etelkát.

este a Schöder Klubban Kis Ádám, Csenki Attila és Mogács Dániel. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hatházi László. Jó szórakozást!

0: Olyan érzés, mint a gólt rúgtam volna, nem? Mindenki örül, jó estét kívánok mindenkinek. Ősz van, lehet menni kirándulni, mert még jó idő van, használjátok ki. Igazából az első kirándulás egy adott évben mindig húsvétra esik. Miért? A csajok miatt, nem? Van ez az ünnep a húsvét, hogy... Meglocsol, jobb esetben csak meglocsol, esetleg le is hány. És a lányok nem szeretik újabban ezt. Van az édes bosszú, hogy a csajok a tojást nem főzik meg, csak befestik pirosra. Meglocsol, kiveszi a tojást. Elteszi, és az ajtó félfánál oda keni. De nem veszi észre. Felül a biciklire, következő 500 méter alatt teker 6 kilométer, a menet szél megszárítja a zsebében a belefolyt tojást, leszáll.
1: Ez mi az?
0: És letörik. Ez az édes bosszú, de ez már kevés a csajoknak. Húsvétkor el kell tűnni otthonommal, megint jön Lali bácsi, hogy lehányjon. Tűnés, kirándulás. Na most nekem van több lányom is, ők mindig azt mondják, kirándulás lesz, nem locsolkodás. És az idén a rám szakadékot választottuk. Jó hülye név egy szakadéknak, nem? Rám. Mondom, akkor jön anyósom is, mert ha én rám, ő rá is. De tudod, úgy vagyunk a kirándulásokkal, hogy többször volt már ilyen katasztrófa kirándulásunk. Például tavaly elmentünk Tokajba megnézni a Tokaji hegyet. Nem egy nagy hupli. Kis kirándulás. Gyanús lehetett volna, hogy a turista jelzés a temetőből indul. Kicsire nem adunk, elindultunk föl, és nagyon flottul ki van táblázva, hogy milyen élővilága van egy ilyen vízmosásnak, ahol haladsz föl a turista jelzésen. Más állatok élnek itt, mint a hegy túloldalán. Itt van például a kis kinglingbenga, meg a nagy kunglangene. És így olvasod, és egyszer ott van, ön is egy ilyen vízmosásban jár. Abba a pillanatban elkezd esni az eső, futás lefelé, nincs idő. A vízmosásban erre, gyerekek, nincs idő, mire fordulsz meg, már kimosta a lábadat a víz. Úgyhogy a gyerekekkel egy olyan 40 percig álltunk félpucéron a ravatalozóban. Mert az asszonyok megkapaszkodtak egy fatörzsben. És egyszer lejön egy sárlavina, mondom, megjött anyátok. Tudtam, mert a sárlavina így a hajába csatot megigazította, ő volt az. Úgyhogy ezért, hogyha valahova elmegyünk kirándulni, én fogom az útikönyvet, gyerekek, megnézem, mit ír. Rám szakadék, azt írja, alulról fölfelé kell végigmenni rajta. A hegymászók nem attól híresek, hogy le tudnak jönni a magasságból. Egy. Kettő, játszó ruhába gyere, gyökér. A taknyodon fogsz lecsúszni. Három, ha már fölmentél, oldald gyelere a sétányon, hogy a többi gyökér is fel tudjon menni. Elindultunk, hát a dömösiek, mert onnan kell indulni, a dömösiek nagyon jól tudják, mit jelent, hogy húsvét. Már a dömös táblánál ki volt téve behajtani tilos, menjél haza, ne gyertek ide. Minden utcán behajtani tilos tábla volt, ehhez képest még a templomban is parkolt egy mert a magyar ember úgy van vele, aki indokolatlanul 30 méter gyalog megy, az csavargó. Mancika, menjél még, menjél, Mancika, menjél a sorompóig, várjál, ne állítsd le, megnézem, hát, ha fel lehet nyitni. Ah. Itt megállunk. Ha fel lehetne nyitni, beállna a rám szakadékba, hallod? Tele az egész falu, kiszáll a család. Mi a anya ilyen nehéz? A kaja, együk meg gyorsan. És kirándulás. Úgy hidd el, tele volt a természet. Nem lehetett beférni a rám szakadékba, dugó volt benne. Stau. Ugye azt írta az útikönyv, hogy játszó ruhába gyere gyökér, ehhez képest ilyen rózsaszín Pina Barbie-k jöttek. Magas sarkú papucsba, flitteres pólóba, hóna alatt kutya. Pekingi palota kutya, külföldi. Megmutatjuk neki, hogy milyen szép országban él. Ilyenekkel tele a szakadék, de ilyen sejem rambók, tudod? Öftáskába 10 sör. Mondtam, ne idejünk, meg nincs térerő, mit fogunk itt csinálni? Ott cigizik benne, az természetben természetesen kell viselkedni. Nekem az természetes, ott gyújtok rá, ahol akarok, és tele van velük a szakadék. Na, a dugóban elpattan a cérna, mert ideges vagy, mert elfogyott a cigid is, és egy ilyen bitumen szarvas Ez a panel lakó, akinek életében eddig az volt a legnagyobb kaland, hogy egyszer elromlott a lift, az gyalogmentem fel az ötödikre. Egy ilyen azt mondja a feleségének, Ica, ide figyelj, itt hagyjuk ezt a sok gyökeret, fölmászunk a sziklán addig. Addig, Ott van az a lián, látod? A tarzányos filmben volt ilyen, azt ott megfogjuk, átlibbenünk oda arra a sziklára, ott lejövünk, itt hagyjuk a majmokat. És elkezd mászni fel a fejed felé. A profi már nyitotta az ernyőt, ne rám, meg ne rám, jaj, mi lesz itt. Megy föl, és az a gáz, hogy olyan sűrű van alatt a lakosság, hogy ha esik, nem tudsz odébb ugrani, ezt tudod te is. Csúnya halál beszorulni egy seggbe, és így félsz. De felmásznak, flottul addig, addig. Anya megfogja a liánt szakszerűen. Hölgye ki az elsőség, puf! Apa elrúgja, anya nem ilyen liánhoz volt szokva. Kicsúszott a kezéből, és jött le ránk. Szerencsére elkapott egy fatörzset, fejjel. Nem jött tovább, következett apa, és beesett a tömegbe. De úgy képzeld el a tömegbe esést, mintha lenne egy marék ropid, és így egyet visszadugná, hogy pagy, befért. Beesett a gyökér közénk, és így néztük, hogy üssük meg. De nem tudtuk, hogy ki az, mert itt... Lehet, ő mondta, üssük meg, üssük meg. Ez volt az első baleset. A második baleset a következő dugónál volt. Egy ilyen félpucér gyerek. Ja, hogy miért volt félpucér? Ez nagyon fontos. Ugye vannak a tetkósok, ha eddig vannak varva, válig, akkor atlétába jönnek. A csajoknak van ez a keresztcsonti minta. Hát én nem tudom, állítólag az ilyen lányok gyengék a szexbe, és hogy a pasi ne unatkozzon közben. Nem tudom. Nekem is volt egy tetkós csajom. Azt mondta, a fenekén van egy sárkány. Hát mondom, szerintem olyan, mintha mellé töröltél volna a papírral, de... Az varratott magára ide-oda mindent, az egyszer betelt. Na, akinek eddig van, mondom, atléta, viszont ha a hátadra varratott keresztből József város, neked félpucéron kell jönni. És úgy is jössz, de a melbimbód úgy áll, hogy üveget lehetne vele karcolni. De... És hát ő is ideges lett a következő dugóban. Észleli, hogy a szakadék fölött átível egy korábban kidőlt fatörzs. Kaland! Fölmászok, és mászik fel a következő hülye a fejünk fölé, be középre, leszól a csajának, Irma, csinálja a képet a vaj, a tetkó, báj! Vaj, az arcom, báj! Vaj, hogy előveszi a fényképezőgépet, ez addig ott feszít. Megnyomja a gombot, és ezek az új gépek nem egyet villannak, hanem egy kicsi, még egy kicsi, puff, egy nagy. Na, a Sejem Rambónak telement a szeme fotonnal. Hanyat! Yeah! Akkor már okosabbak voltunk, stage diving, nesze neked! Puff. Mondom a csajnak, na most csinálj nekem egyet róla az ***re. Nem csinált, irigy volt. Mindegy, simán fölmentünk, ugye az is benne volt az útikönyvben, hogy oda gyere le, ne ott, ahol a többi még fel akar menni, mert nem tudnak. De milyen a magyar ember? Mi? Hogy odat menjünk, eltévedjünk, megegyen a medve? Itt megyünk le, és ezen a sáros, agyagos talajon nem úgy van ám, hogy majd itt megállok pihenni. Elindultál, lemész. Yeah! 5 órán át ezt néztük. Elfáradtunk, visszafelé oldalt jöttünk le, ahol az útikönyv javasolta, sétálunk le, látom, hogy egy ilyen 35-ös bulémiás csatakanca, ez a túlbarna túlszőke, úgynevezett pirított ribanc, így... Jaj, anyám, hallanám, ilyen csúnyán beszélek. Ott hezitál, így pókjárásba, a szakadék peremén. Mondom. Mi a program? Azt mondja, hogy hát, hogy így lemenjen, ne menjen, nem tudom. Hát mondom, én tudom, mert azok ott lenn, nem hobbitok, nem azért picik. Nem ment át neki. Azt mondja, hát ők is lementek valahogy. Mondom, a jönnek fel, nehogy már. A repülő, mikor fölmegy, nem megy össze. Az olyan messze van. Hát nem tudom. Mondom, pedig jó lenne tudni. Hát azt hiszem, lemegyek pillanat. Gyerekek, gyertek, itt van még egy hülye. Nem ment le, hallod? Nem ment le. Ha nézik, akkor nem. Úgyhogy jó volt a kis kirándulás. Annyi, hogy most őszi kirándulás, és kérdezték a gyerekek, hogy hova megyünk. Hát mondom, a Hortobágyra. Nem olyan nagyon kalandos, de ha eltévednénk, felállok a vasúti töltésre. Ott a város, semmi baj nem lehet. Úgyhogy ennyit most így a húsvétról, mert hogy nem az következik, hogy hol van még húsvét, majd karácsony után, akkor mi lesz, halálra eszed magad, ne nézzél te is. Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk Kis Ádámmal.
2: Aki még hátra van, Kis Ádám, Mogács Dániel és Csenki Attila. A reklám után folytatjuk.

Köszönjük szépen, képzeljétek, Kovács András Péterrel, aki egy másik ismert humorista, Csenki Attila mellett. Brüsszelben voltunk, mert meghívtak minket oda fellépni, hát nem a belgák vagy a vallonok, mert az nehéz lett volna, az ott élő magyarok, és gondoltam, hogy kis tréfa jár nekünk, kimegyünk az utcára, és ha jön egy ilyen kérdező íves csávó véletlenül, akkor mi addig, amíg lehet, azt fogjuk mondani, hogy ui. Mert ott is van biztos ilyen, gondoltuk. Ó, 50 métert nem mentünk az utcán, jött egy ilyen nagy fehér kereszt, kék pulóveres csávó kérdőív a kezében. Excuse me, sir, sir, sir, sir, sir, sir, ui. Oh, a negyedik oldalig bírtuk, hallod? Akkor ránéztem Kovács András Péterre, annyira túljátszotta a szerepét, hogy mint a buta ember így még szájról olvasta is, hogy... Ránéztem, elröhögtem magam, mondtam a csávónak angolul, hogy bocs, egy büdös szót nem értettünk az egészből, András még rátette, hogy sok szerencsét a munkádhoz, és ott hagytuk a járdát, mint egy darab kutyaszart. Nagyon jó volt. Aztán mi volt még? Ja, itthon megváltozott a parkolási rend. Nem tudom, nektek feltűnt-e, nekem nagyon, mert én profi vagyok, én haterőt nem jövök be a városba a kocsival, nem fizetek nektek. Erre megváltozik, 8-ig kell fizetni, nekem meg nem szólt senki. Fél hétkor vidáman leparkolok, elintézem a dolgom, jövök vissza egy fél óra múlva, két ilyen műanyag rendőr ott eszkábálja föl a kerékbilincset. Mondom, mi van gyerekek, nincs családotok, túlóráztok, mi van? Tartottunk egy rövid szemináriumot egymásnak, a családon belüli szaporodás káros genetikai hatásairól. De a végén kaptam egy Mikulás csomagot, mondom, ebben mi van, kiveszem, csekk! Ketté téptem, oda mentem a saját kocsimhoz, szevasztok!

0: Fogadjátok szeretettel a Sóder Klub színpadán Mogács Dánielt!
1: Nem tudom, ki mennyi állatfilmet néz mostanában, tehát most már a mai tévénézőnek az, hogy mondjuk a tapírka eszik, alszik és szarik, ez így már unalmas. Nekünk most már akciófilmet kell csinálni az állatfilmekből. Ezért a Szerengeti Park oroszlányairól szóló filmnek nem az a címe, hogy az oroszlánok, hanem az, hogy Szuperfalka. És akkor megjelenik James az oroszlán, a Szuperfalka hímtagja, aki csodálatos, föl van tupírozva a haja, mint Demién Rózsinak. Ki van húzva a szeme, mint a stylistunknak. Tökéletes, de mielőtt megcsodálhatnánk az állatot, egyből lényegtelen információk tömkelege jön ki itt oldal. Tehát, ha az oroszlán a tappancsával rálép a fűre, az valóan hány kilózsúl nyomást fejt ki? Ha kipattanott a körmé és átdől a fű alatt meglapuló pajort, az a pajor, aminek egyébként a latin nevet

Efendim, a kafenem neydi? Pulokos állat. És azt se segít neki, hogy benne van egy nagy adag nyugtató. Azért, hogy kellőképpen elkaphassa majd James. Meg hát az is egy óriási probléma, hogy nem a füvet rágja, hanem a nyelvét. Talán ez is a nyugtató hatása, de az biztos, hogy a nyugtató hatása, hogy a körülbelül egy méterre álló, tátosszájú, véresszájú oroszlánról nem jut eszébe, hogy az nem az édesapja, hanem az ellensége. De aztán kis idő múlva észreveszi, megijed, és elkezdődik a futás. És ebben a pillanatban a mai videótechnika összes vívmányán keresztül megcsodálhatjuk, tehát láthatjuk béka perspektívából, madártávlatból, az elefánt szemszögéből, az elefánt segjukának a szemszögéből ezt a küzdelmet, olyan szinten összevágva, hogy behánysz tőle. Tehát így megy az oroszlán, a kaffer, oroszlán, kaffer, oroszlán, kaffer, tücsök, elefánt, tücsök, oroszlán, kaffer, tücsök, oroszlán, kaffer. Megy az őrület, és megy az őrület, majd belassul a kép, ugyanis utolérte áldozatát James. Ping! És lassú zenére elkezdődik a haláltusa. Tán, tárarára, és igazából az a probléma, hogy már ilyen nagyon furcsa dolgokat képzelünk ebbe az egészbe bele, nem? Vannak kisebb állatok is a Serengeti Parkban. Ilyen például Sándor a sas. Sándor. Sándor valami hihetetlen magasan repül. Hihetetlen nagy sebességgel. Ő se tudja pontosan, hogy mennyivel, de hála a jó Istennek, a bal szárnya alatt mindenki van írva. Ötször. Repül, borzasztó gyorsan, sőt, még inkább lendületet akar venni, egyre gyorsabb, és mi mindezt egy centiről láthatjuk az arcát neki, hogy lassan elhagyja a saját fejbőrét, de még rágyorszik, nyomja, nyomja neki, nyomja, majd a kamera bemegy a tollak közé, láthatjuk, hogy majdnem leszakadnak a tollai, láthatjuk a tollaiban kapaszkodó tetűt, nyomja, James, nyomja! Nyomja, nyomja, mint az őrült, nyomja, mindent látunk, csak egy valamit nem látunk, azt az 50 kilónyi kamerát James hátán, mert az ugye ott van, nem James, hanem a sas, de tök mindegy. Ott van, aztán természetesen a sasnak is van egy zsákmányállata. Peti pocok. Hát, Peti pocok végtelen nyugalommal szemléli a kék eget. A nyugtatókkal nem szaroztak, kapott annyit, mint a kaffer.

tökéletesen játssza a szerepét, ami abból áll, hogy nem veszi észre maga körül azt a 40 fő stábot. Tulajdonképpen rá is gyújt. Késik a sas. De aztán csak megérkezik a sas. Hatalmas karmával átszúrja a kis pocok hasát. De se érdekli. És az utolsó gondolata pedig... Aztán föláll a

Hát ennél azért szebb halált érdemel. Na most továbbra is állatokról lesz szó. Vannak a berepülő bogarak, erdő mellett lakunk, és mindenféle állat repül be az ablakon,

csaló macska, de inkább a bogarakról beszélnék most. Minden állatnak teljesen külön egyénisége van. Tehát akivel a legjobban kicseszett az élet, az a rózsabogár, mert nem elég, hogy nem tud járni, de cserébe repülni sem. És rohadtul csillog. Tehát az összes olyan madár, ami szereti a bogarat, egyből oda megy, hogy jaj, meg hova csillogsz, kicsávó, gyere csak ide. Na most, van még egy kisebb hátránya, iszonyatosan buta. Tehát ő az, hogyha berepül a lakásba, akkor se tud kitalálni, ha lebontom az összes falat. Az alaprajzban maradt, tehát nagyon buta. És hát ő az, aki így repül be. Illetve ki, mert már benn van. Aztán van ennek a társa, hasonlóan nagy, egy kicsit okosabb, tehát ő legalább tudja egyenletesen menni, egyenesen. Az a szarvas bogár, a szelíd motoros. Akkor, hát van a mi a születtél erre a földre kategória első helyezettje. A pici légy, ami egy milliméterrel lebeg a szemed előtt. Ez a... Nem tudsz vele mit csinálni, oda kéne rá figyelni, mert közölni akar valamit. Hé, b***ek, hol vannak a lékegyek, figyeljél már oda, kidöglenek a jeges medvék, köcsög! És ez nem vicces, ezt komolyan üzenném. Van a légy, a normális nagy légy, ugye? Hát aproli, berepül. Ránéz a húsra. Aztán, hát vannak a szúnyogok, ugye? Az egyik a lószúnyog, ő a leglazább, a kedvencem bejön. Oda mész hozzá, hogy segítsél neki, hogy kidobjad az ablakon. Leszakadt három lába, de látszik az arcán, hogy nem érdekli. Vigyázz meg, van még három! És... Végezetül pedig a bérgyilkos, a szúnyog.

0: Te meg közben a sötétbe. Hol a rohadt anyádban vagy? És befejezésképpen pedig egy történet. Utaztam a vonaton, velem egy kabinba egy nagyon kulturált, nagyon jól szituált hölgy, és annak a nagyon jól nevelt, szintén nagyon jól szituált kicsi gyereke, mind a kettő ilyen segjukszájú. És velük szembe pedig egy nő, akinek iszonyatosan nagy, vörös orra volt. És látszik, hogy a látvány sokkolja a gyereket, de ő kulturált, ezért nem akar semmi rosszat csinálni, viszont így nézte. Majd megszólította az anyját. Anya, a néni órát majd otthon megbeszéljük. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Magács Dániel. Magács Dánielt láttuk és hallottuk, aki nem csak a Soder Klub nézőinek lehet ismerős, hiszen ő a Comedy Central sztárja. Képzeljétek el, meghívtak minket vitorlázni a Magyar Nagyhajós Tengeri Bajnokságra, és Ádám mondta, hogy kis Ádámról van szó, hogy ő már sokat vitorlázott. Hát mondom, jó, akkor menjünk. De olyan viharba keveredtünk, hogy így a kezembe volt a kólásdoboz, inni akartam, és úgy megdőlt a hajó, hogy ezt csináltam. Nem jött ki semmi, mert függőleges maradt az egész. Nézem, mondom, mi történt? Megint megdőlt a hajó, puf, ki minden. Úgyhogy elég veszélyes volt. Ádámka kicsit rosszul érezte magát. Ilyen zöld szint vett magára, egy rejtőzködő szín. Napszemüveg kapuszni, és így ült a hajó végébe, így. Mondom, ez kiesik, a cápa így piszkálja félre. Nem. Fogadjátok szeretettel kis Ádámot.

0: Köszönöm szépen. Na, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért jelentkeztem a Csillag születikbe, mert köszöntöm a zsűrit, mert van egy produkció, amit hát szeretném, ha megszületnék vele, mint Csillag. Én tudok galambul. Figyelj csak, ez már a produkció, jó? Úgyhogy légy szíves, vedd komolyan. Tehát galambot fogok utánozni, mármint nem fingani fogok, nem kell félreérteni, hanem galambot fogok utánozni, és hát szeretném, ha az RTL megszülne, mint Csillag. Tehát figyelem. Elrepülés. Tovább mentem. Hát innen szeretnék gratulálni az U20-as válogatottnak, akik, hát szerintem a tapsom fele az legyen az övéki az elején, jó? Nem most, az elején, amit kaptam. Osszuk be, jó? Osszuk be, sokan vannak még. De lehet, hogy minél lentebb megyünk, annál jobbak vagyunk. Ezen gondolkodtam. Tehát U3-ba mekkorák lennénk, ott ülne az mondat, hogy fussatok gyerekek. Mindegy. Nem, oviba. Passzolj, passzolj. Én egy óvodával szembe lakom, és minden reggel 8-kor. Passzolj! Passzolj! Passzolj! Felülök az ágyba, és kussolj! Kussolj! Kussolj! Passzolj! Kussolj! Ez van. Szembe velem építkezés van. Van a daru. Tetején ül a darus. Onnan irányít. De tényleg magasan ül, vagy mit tudom én, 60 méter. És gondolom, van nekik valami walkie-talkie, de valamikor elszakad a cérna, így kinyílik a daru ajtó, és így... Hé, Sanyi! Nem megvoltam azt a k***edre, tervisz! Ez 6-10-kor, van amikor 7-10-kor, úgyhogy én úgy szurkolok Sanyinak, hogy el ne csessze azt a vödröt, hogy tudjak lényegében aludni. Szerepeltünk egy banknak a kampányában, hát annyi dolgom volt, hogy... Ekkora jachton van, mutattam. Ugyanezt a képet, plakátot egy haverom visszaküldte, azzal a mondattal, ekkora van, bekaphatjátok. Rendeltem pizzát valamelyik nap, nem mondom, hogy honnan, pizzástól. Az volt külön közlemény, kapaszkodjál, ha 20 000-essel, vagy annál nagyobb címlettel szeretne fizetni, előre jelezze. Azonnal hívtam őket. Mondtam, hogy én 2 20 000-essel szeretnék fizetni, nincs kisebb, megdöglött, nincs kisebb, vagy arra tippelek, hogy ez, hát ez csak az 54 000-es bácsinak szól. Tudjuk, hogy mi van. A plakátra ismertek fel, az durva volt, jött egy csávó szembe, azt mondja, állj csak meg, megállok, csinálj így. Ő az. Olyan tévén van, hogy tehát, hogy tévé, és fut a információs sáv alul kéken, hogy ez a három betű, ez a PC, ez a under PC, ez az alsó PC, hogy kiírja, hogy milyen műsor megy éppen, és oda kapcsolok, kiírja információ, gyilkos számok, és mi történik? Csaj húzza a kenót, 45. 65. Ha ott kapcsoltam el, hogy 87. Anyádat. Liptai Klaudia levetkőzött, hát többek örömére, kevesebbek bánatára. Nem tudom, nekem ez a PR tevékenység nem tetszik, tehát, hogy már 3 hónappal előtte meg volt PR-ezve, hogy ő most már aztán levetkőzik. Levetkőzött, és még utána is. Amikor levetkőzött, elkészültek a szexi képek, akkor egy kosztümben a napilapokban, így tépte szét boldogan a szexi képeket. Ezt nem engedélyezem. Hát jókorú teszed be, mert ha az lenne a bolyban, hogy így Liptai Klaudia mesztelenül így... Akkor elhiszem, hogy nem engedélyezi, de nem ez van. Celebekről még. Sebestyén Balázsnak megszületett kisfia. Úgy hívják, Bennett. Azt kérdezték tőle, miért? Azt mondta, ebből 3 darab van az országban. Hát ilyen erővel legyen anya, mert abból csak egy van, nem? Tehát ez a Sebestyén anya. Azt javaslom, legyen Triceratops, az már ki is halt. Tehát Sebestyén Triceratops. A másik csatornán van egy ilyen, hogy celeb műszak. Hát elkaptam egy részt. Nem kellett volna, azóta izzadok. Tehát Schmuck Andor szedett szemetet, ami hát szerintem egy 18-as karikát bőven elbírt volna. Ő picit ilyen ogrés, ilyen srekkes felsőtest, tehát legyen Shrek Kandor innentől jó, tehát maradjunk ennyibe. Úgy volt, mint valami balettos a szemétér. A legnagyobb az Ernyei Béla volt, aki a** pulóverbe vágott disznót. Húpasz sába. És így mondja, ott kapott mellé egy ilyen vágót, vagy hogy hívják azt a... Böller, köszönöm szépen. Ülve könnyű. És kapott egy ilyen böllért, az volt a legnagyobb figura az egész műsorban. Laci, úgy hívták Laci. Mondja Béla a** pulóverbe, hogy jaj, és ez a disznóknak nem fáj, hogy... Hát mit, Béla, hülye vagy, levágjuk, hát hogy ne fájna? Hát te hülye vagy, Béla. Van egy haverom, aki gyűlöli a munkahelyét, ha már celeb műszak, és mindig ilyen gázmelókat nézek neki, és küldöm át e-mailen, hogy ide vadpatak szabályzó, meg ilyenek, tehát is semmi értelme. Egyetlen egyre csillant fel a szeme, átküldtem neki, spermadonoráció. Visszaírt, hát végül is az irodába is egész nap a tomat verem, úgyhogy legyen akkor ez. Most volt nálunk fenn nagyfater megint, hát vonattal érkeztek vidékről, úgy volt, hogy szombat reggel érkeznek keleti pályaudvarra, péntek este csörög a telefonom, baj van fiam, még itt se vagy nagyfater, mi baj van, nem tudtuk elérni a korait, csak a későbbivel tudunk menni. Ó, hát mondom, annál tovább alszok, mikor indul? 4:20. Reggel? Mondom, meg sem merem kérdezni a korait, az 3:50, nem tudjuk elérni sajnos. Úgyhogy mehettem ki 5:10-re a keletibe, nagyon jó volt. Leszállt nagyfater 19 bőrönde, mi volt a 19 bőrönde? Disznóhús. De Pesten az nincsen, azt hozni kell. És így fél órája cipekedünk, mondom nagyfaternek, legközelebb hozzad fel a disznót, pórázom, érted? Ezt majd levágjuk nálam, addig is sétál magától. Nem egyszerű. Alsó szomszédja Micóbá, nagyon nagy karakter a faluba. Micóbá ő, hát ő k***jét totál. Tehát az a lényeg, hogy neki nincsen tiszta pillanata. Tehát ez a amplitudo forever, ez megy non-stop. Kicsit lefagy, mint a k***hoz néha, de szeretem, mert szomszéd. Azt szeretem benne a legjobb, amikor így biciklivel indul haza a kocsmából, holott nem is azzal ment oda, tehát semmi. Bemegy, be***ik, kijön bicikli, nézd már, mi az anyám, fél úton eszmél, hát ez egy bicikli, tss, ez nem az enyém, úgyhogy megy tovább. Azt szeretem a legjobban, amikor magyaráz, megállít mély interjúkra, de úgy, hogy ő már nem bír állni. Múltkor azt mondta, Ádámka, itt jön ez a pici hosszát egy ilyen fél perc. Ádámka. Na, tanuljál, mert az anyám b***zom meg téged. Tanuljál, mert, na, tanuljál, mert úgy, hogy. És elmegy, de emberek, váljunk, rájöttem, azért kell tanulni, hogy be tudjunk fejezni mondatokat, nem? Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen! Kis Ádámot láttátok, és én hallottam ott hátul. Ugyanolyan egyébként, tehát igazából mindegy. Volt a Sziget nyáron, Sziget Fesztivál, amiről meséltem, és képzeljétek el, legnagyobb kalandom az volt, lehányt egy német lány. Hát ápoljuk a kapcsolatot a nemzetek között. Brassói apró pecsenyét kértem, Litkai kollégával voltunk, és leültünk egy asztalhoz, szembe ült a csaj, nem gondoltuk, hogy világcsúcs kísérletre készül, hogy... Csendben volt. A pasi a sportsérüléssel feküdt az asztal alatt. És így emeli a porrat. Ez egy megszokott látvány a Szigeten, hogy valaki emeli a porrat. Biztos itt is van, aki már ivott alkoholt. Nem, nincs. Jó, mindegy, akkor elmondom milyen. Így fogja a lány. Hopp. Mert amikor eddig vagy, itt van egy kis csapóajtó, ami nem engedi le a felesleges pálinkát, hanem ráfolyt. De te már szívod be, és így elporlaszt egy olyan 2 centet a fél deciből. Én még ott piszkálom, hogy figyelem a hús-krumpli arányt a brassóiba. Pálinka esik! Nem jött több, és akkor a lány még küzdött, bemolt az arcába a fél deci. Ezek a labancok nem tudnak inni, ezt már nem lehet lenyelni, ha így vagy. Mert benne van a nagy bugyborék, tudod, és az megfordult. Na, ő megpróbálta... rányelt, és rücs, így átküldte a fogai között kipasszírozva az én brassóimba, ami nekem onnantól kezdve nem volt szimpatikus. Félretoltam, de a kollégám az csak így nézte a csajokat. Oda lesz, mi van, nem ízlik? Mondom, nem. Kéred? Hülye vagy, persze, de szóltam neki, hogy belehányt a német lány, miután megette. Fogadjuk szeretettel a mai este következő fellépőjét, a színpadon Csenki Attila.

köszöntöm Önöket nagy szeretettel. Azt találta ki az egyik haverom, hogy ez az egész sertés influenzát a zöldség és vegetáriánus maffia találta ki, hogy leszokjunk a húsételekről. Én meg már várom, hogy végre jelentkezzen a hentes maffia zöldségbetegségekre, hogy támad a répa, lepra, meg jön a szilvaéc, és szerintem majd Bálint gazda bejelentkezik műholdon keresztül egy ilyen körtefa tetejéről, és megtanítja, hogy hogyan tudjuk részgálicsal kikezelni magunkból a dinnyekankót, mert az már

0: Hát Máté Kriszta eltávozott most a képernyőről, nem tudom, hogy mit művel otthon a családjával, de azt mondta be még búcsúzásképpen szeptemberben, hogy a sertésinfluenza elleni új ellenszernek mellékhatása nincsen, pár héten belül pedig az is kiderül, hogy hatásos-e. Hogy lehet, hogy addig nem is védoltással kísérleteztek, hanem egy zsák borsóval, és hát az felgethetett hónapokig az abból márda dolgok. Van egy ilyen... Van ez a vicc, hogy a három gengszter béka ül a fágon, egyik mondja brek, második mondja brek-brek, harmadik mondja brek-brek-brek, mire az első lelövi a harmadikat, miért lőtted le, kérdezi a második, azért, mert túl sokat tudott. Ne szenteljünk ennek több időt. Volt egy ismerősöm, az hát dadogós volt, és úgy mesélte ezt a viccet, hogy három gengszter béka ül a fágon. Azt mondja az első, a f***om! És gyakorlatilag már én itt tartok most itt az elején. Na mindegy, Máté Krisztának a másik hölgyhöz kicsit később ér el a hang. Másik kedves Máté Kriszta beszólás nyáron, mert ő volt a fő rémisztő, nyáron azt mondta, hogy holnap nagyon óvatosan menjünk ki a szabadba, mert hetes szintű UVB sugárzás lesz. Én annyira megijedtem, hogy másnap reggel fogtam a kislányom kezét, mondtam neki, édesem, fogod apa kezét, mondom, fogjad apának a kezét, mielőtt kilépünk az árnyékból, ugyanúgy, mint az ebránál, szétnézünk, hogy elégette már valaki a napon. Látsz-e füstöldő galambokat, cicákat, fogod apa kezét, hogyha a gyerekekkel szaladtok ki az oviból a játszótér, akkor hagyod a többieket, hagyd szaladjanak előtted. Ha nem megy magától, kilököddeti, nem néz ki a többiek előtt. Egyáltalán azt sem értem, hogy mi az, hogy UVB az UV át, azt csak így átugrottuk, hogy lehet, hogy közben már több tízezren meghaltak, teljesen kivagyok. Azt sem tudom különben, hogy a sertésinfluenza tényleg elkapná az embereket, és tömegével kórházban lennénk, mit csinálnának? Hát egyszerű eseteket nem tudnak megoldani. Nagybátyámat ebédidőben látogattam meg a kórházban, mellette ott feküdt Feri bácsi is, ő is, mind a kettőnek az ölében egy nagy tálca kaja, vagyis hát egy nagy tálca az ölükben, amin volt valami, amit meg kellett enniük. Feri bácsi elkezd egyszer csak hozzám beszélni, hogy fiatalember, nézem át, átvérzett itt a kötés az oldalamon, hogy atyaék, hát az ágy is tiszta, én vérzek, azonnal szóljon az ápolónak, vérzek, és tényleg látom, hogy Feri bácsi vérzik, vonszolom az ápolónak, hogy jöjjön már, hogy nézzenek, hogy itt mi van. Bejön az ápolón, azt mondja, hogy Feri bácsi, hát Feri bácsi az Istenért maga tényleg vérzik, de én most mit csináljak magával? Tudja mit, elviszem az ebédjét, jó? És elvitte az ebédjét, úgy volt, hogy aparasztja már ebédidőben, ne vérezzen itt nekem, meg látogatók is vannak, bene kapja a fánkot, Feri bácsi, jó lesz ez a gyerekosztályon valakinek. Én most olyan problémám volt, allergiarohamom volt pár héttel ezelőtt, hát gyakorlatilag egy éjszaka bedagadt az orromtól fölfelé a fejem, és nem hasonlítottam rám. Elmentem az orvoshoz, aki nagyon pökhendi módon annyit mondott, hogy szerintem ez egy egyszerű madártól allergia. Mondom, hajnal egykor a tévé előtt, hogy mire akar ezzel célozni? Galambokat dugdosok a torkomba olyankor, vagy verebeket nassolok? Hát nem, mi az, hogy madártól allergia? Teljesen kikészít, lehet, hogy túlspirázom egy kicsit ezt a dolgot. Jaj, hát egészen más téma. Most tudtam meg, Michael Jackson, az volt a legnagyobb álma, hogy eljátszassa egy filmben pókembert. Mondjuk szerintem ő nem ezt a piros rácsos ruhát vette volna fel, hanem varatott volna magának még 4 végtagot. És ha már megvan a 8 végtag összesen, akkor el tudja játszani a Lesszi hazatért is úgy, hogy ő a Lesszi a kutya, meg a gazdája a kisimogatja. Hát azért, na, a szimpátia csúcspontjára jutottunk, úgy látom. Vagy mindenki Jacko imitátor, mert ahhoz elég szarul sikerült azért, hát. Nem tudom. Most meg az RTL Klub egy tévéműsor kedvéért felújította Benkő Dánielt. Én annyira irigylettem rá, hogy rögtön én is elmentem fodrászhoz. Brutális a fodrászom. 1 perc alatt letolja a hajamat géppel, és aztán 10 percet szarakozik azzal a nyakelvágó borotvával, és csak így borotválja lefelé, hátul, amitől ugye erősödik meg a nyakamon is a szőr. Ugye bólogatom, hogy tiszta pipa vagyok rá, hogy... De nem arra gondoltam, hogy szőrös a nyaka. Csak tényleg az állandó félelem, hogy azt látom, hogy egyre nagyobb területeket hódít meg a borotvával, hogy ma úgy kukucskál befelé az ingem alá, és hogy még hova borotválhatna bele a hátamba is, és... Hát én tényleg, én már garbóba vegyek néha, de azt is úgy arrébb húzza. Én attól aggódom, hogy annyira erősre borotválja a hátamon a szőrt, hogy 2 év múlva elmegyek fordászhoz, 1500-ért megnyírja a hajamat, meg fölajánlja, hogy 48 000-ért a hátamat is lenyírja. Hát, évek óta kedvenc szél, élő egyenes adásban láttam egyszer az angol 4-es TV csatornán az első maszturbációs világnapot. És még milyen pervers közönség, még el sem mondtam, hogy miről van szó. Most itt minden egyes versenyzőnek volt egy saját szponzora, aki minden egyes teljesített perc után fizetett egy X nagyságrend összeget. Én ugyanennyire csöndben maradtam, tehát nincs baj. Ugyanennyire verejtékeztem, úgy idegességembe belegondoltam, hogy ez megy manapság a televízióban, meg az járt a fejem, hogy 16 éves koromban én az akkori osztálytársaimmal ugyanezen az elven mi pénzt keresettem volna, így, hogy nem kerestem, mi pénzt vertem el, vagy hát ki? És hát ide. A maszturbálásban semmi kínos nincs, azt az egyesetet kivéve, hogyha hajnal 3 órakor végzed ezt a fotelben ülve a Hitler pornó csatorna előtt, belealszol, ez még nem belealszol, és a kretén kábel TV programozóknak köszönhetően, amikor reggel 8-kor édesanyád ugyanott talál, ugyanebben a pózban, akkor az adott csatornán már nem a pornó megy, hanem az állatok világa. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Bátor ember! Ő egy ilyen bátor ember. Na, köszönjük szépen, Csenki Attilát hallottuk. Köszönöm kollégáimnak, Kis Ádámnak, Csenki Attilának és Magás Dánielnek, hogy itt voltak ma este. Köszönöm, hogy ma este is minket választottak, Isten őrizze meg jó szokásukat. Ha szeretnének minket élőben látni, akkor menjenek ki az utcára, néha ott vagyunk, vagy gyertek el ide, itt mindig itt vagyunk. Jövő héten ismét találkozunk, ugyanitt, ugyanebben az időben. Köszönjük szépen, jó éjszakát!
0: Tegye már fel az a kezét, aki még soha nem maszturbált. Pincérek. Úgy szerettem volna világéletembe kiszólni a producernek, Kristóf. Ő sem. Senki nem mer jelentkezni. Jó, van olyan, aki már maszturbált valaha? Ezt vágjuk ki.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Hobbi Rádió. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Eloltották a csemői erdőtüzet, sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa, vizsgálják a gyomai vonatbaleset körülményeit. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Eloltották az erdőtüzet a Pest vármegyei Csemőnél, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel péntek kora délután. A tűz a 11. dűlőben a Jágerút közelében egy nyárfa erdőben keletkezett. Mintegy 10 hektáron égett a nyárfa pihely és az ajnövényzet foltokban. A tűz egy tanyaépületre is átterjedt, a lángokat a ceglédi és a kecskeméti hivatásos tűzoltók, valamint a Dolina völgye mikrotérségi önkéntes tűzoltó egyesület tagjai oltották el. A tűzoltók megkezdték az utómunkálatokat, közölte a katasztrófa. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sörget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, még a Hankó Balázs vezette kulturális és innovációs minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudás alapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. A vizsgálat után lehet minden kétséget kizáróan megállapítani, hogy műszaki vagy emberi hiba miatt érkezette a kitérőhöz a megengedettnél jóval nagyobb sebességgel a csütörtökön kisiklott vonat, írta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán péntek este. A Békés Intercity gyomavasút állomás és csárdaszállás között szenvedett balesetet, az egy mozdonyból és öt kocsiból álló szerelvény 4 kocsija siklott ki, a szerelvényen 240 ember tartózkodott. A vonat balesetben ketten sérültek meg, az egyik könnyebben, ő orvosi ellátás nélkül távozhatott a helyszínről. A másik utas azonban 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, jelenleg is kórházban van. A pályán egy vágányon már péntek reggelre helyreállt a forgalom, a sérült vágány helyreállításának előkészítése pedig megkezdődött. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán pénteken. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilmkészítés. kis film. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu
2: Reklámot hallottak.
0: Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.
11: Társadalmi célú közlemény következik.
12: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
13: Nos, adó vagy nem adó, adó.
12: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó nevű.
11: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
14: Május 16-a szombat. A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton hétvégén szakaszos útszűkületre kell számítani napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a 7. kerületben a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A Kereszt utcákból csak jobbra lehet kikanyarodni a Kolozsvár utcába, valamint a Kolozsvár utcából csak jobbra lehet a keresztező utcákba bekanyarodni, kivéve a Rákospalotai körvasútsornál, a Reketje utcánál, a Régész utcánál és a Litva utcánál. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
15: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
16: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
15: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
16: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
17: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
18: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
19: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
16: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
20: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
20: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
21: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
22: Következő műsorunkkal a héten elhunyt Vas Gábor színművészre emlékezünk. Mai műsorunkra színészportréval készültem. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Pillét hallják. Színészkeresés szempontjából túl messzire nem is kellett menni. Ki a Pille Show férfi szignál hangja?
23: Pille Show! Kattintson ránk! Hallgasson minket! A pille.hu weboldalon.
22: Vas Gábor, színművész.
24: Hé, srácok, itt a sok szacsi, ropogós friss pömbermaci, ez ám a finom krumpli gyemege.
22: Hangját reklámok, filmek, szinkronok tömkelegéből ismerhetjük.
25: A főszerepben Bruce Willis, magyar hangja Vas Gábor.
26: Remek állást kapott. Nagy karriert futott be.
27: Ezért kellett ide költöznie?
26: Gyorsan kapcsolsz, Argyle. És maga miért nem jött vele?
22: A hangfelvételt jó néhány évvel ezelőtt magnó kazettára készítettem, mely elkallódott, így évekkel később tudtam csak számítógépen megvágni. De amiről annak idején kezdő újságíróként beszélgettem vele, az talán még ma is érvényes. A Pillesó mai vendége Vas Gábor, színművész.
3: Pillesó!
23: A pille.hu weboldalon. Kattintson ránk! Hallgasson minket!
4: Színészettel úgy kerültem kapcsolatba, hogy azt mondta nekem a középiskolai tanárnőm, hogy miért nem jelentkezett a színművészeti főiskolára.
5: Azt mondtam, hogy
4: nem tudom, miért nem jelent. Akkor azt mondta, hogy akkor te jelentkezz a színművészeti főiskolára. És én jelentkeztem a színművészeti főiskolára. Egészen addig azt sem tudtam, hogy van ilyen, hogy színművészeti főiskola. Na, ez egy kicsit túlzás, de majdnem így van. De hogy hol van, merre van, minek van, ezt nem igazán tudtam.
6: Mi volt az, ami őt erre inspirálta?
4: Versmondó voltam igazándiból. 14 éves koromtól egy amatőr színjátszókörben Heves megye irodalmi színpad Eger. Oda jártam, és iskolán belül nagyon sok verset mondtam.
6: Ott születtél?
4: Kömlőn születtem Heves megyében, és Egerben a Dobó gimnáziumban jártam iskolába. És akkor szavalóversenyeken voltam, ilyen Petőfi Sándor szavalóverseny 73-ban, meg 74-ben Csokonai szavalóverseny, meg Kazinci szép magyar beszédverseny, szóval ilyeneken jöttem, mentem, tettem, vettem, és úgy nyelegettem őket úgy sorba, és erre fel azt mondták, hogy akkor én jelentkezzek. És akkor jelentkeztem, végül is ennyi történt. És fölvettek. Készülni kell versekkel, meg készülni kell prózával, meg kell hozni dalokat. Voltak tanáremberek, akik engem így ezzel fölkészítettek. Ide jöttem, aztán arra emlékszem, hogy harmadik felvételi vizsgán mentem ki az Ódri színpadról, és kellemetlen hang fölkiabált a színpadról, hogy jöjjön vissza. Visszamentem, tegye a füle mögé a haját, meg olyan válig érő, szép, hosszú, fekete hajam volt, ez most már nem derül ki rólam. Füle mögé tettem a hajam, köszönjük szépen, mondták, és akkor ezzel kész voltunk. Majd két hét múlva kiderült, hogy ez a Várkonyi Zoltán volt, és fölvett az osztályába. És aztán elvégeztem. Hát ilyen egyszerűen mentek a dolgok.
6: Kikkel jártál egy osztályba?
4: Kikkel? A közismertebbek közül Hernádi Judittal, Józsa Imrével, Korcsmáros Györggyel, Pere Martoni Krisztinával, Tahi Józseffel, Tomareknál, Gáborral, Nándornak a fiáról van szó, itt ne felejtsek ki, Homoki Magdolna, Horinecki Erika, Dobos Katalin, és azt hiszem körülbelül kész is vagyunk.
6: Főiskola után sikerült állást kapnod?
4: Akkoriban egyszerű volt az élet, mindenkinek volt szerződése, olyan nem létezhetett, hogy valakinek, ha csak valami súlyos fegyelmi vétség miatt esetleg egy időre nélkülözték, de egyébként mindenkinek volt szerződése, többnyire nem is egy. Én akkor rögtön főiskola után, nem is után, hanem még főiskola közben, hiszen utolsó év, második fél évében már szerződünk, leszerződtem Kecskemétre a Beke Sándorhoz. Majd lementem körülnézni, miután aláírtam fönn a Vas utcában a szerződést, lementem Kecskemétre, mondva, hogy legalább lássam már, hogy hova kerülök. Lementem, és akkor ott tanulja voltam egy vitának a Beke Sándor, aki akkor főrendező volt Kecskeméten és az akkori kecskeméti színigazgató között, és akkor úgy gondoltam, hogy miután engem tegnap előtt éppen megkeresett a Svajda György, aki akkor csinálta először a Szolnoki Színházat, akkor alakítgatta, úgy gondoltam, hogy ezt a rossz szituációt, ami ott van, ezt egyféle módon lehet feloldani, fogom magam és átszerződöm a Svajdához, úgyhogy azon melegében át is mentem Szolnokra, a Svajda Gyurihoz. Ez volt tavasszal, aztán amikor össze megérkeztem valóban a Szolnoki Színházhoz, akkor már Kerény Imre volt az igazgató, mert hogy közben ott is zajlottak az események, akkor ez úgy zajlott, 1978-ról van szó, tehát nem olyan régen, be akartam mutatni a Velencei Kalmárt. Akkor az tiltó listán lévő darab volt, a Svajda, és nem engedték. Akkor berohant az akkori önkormányzat, minek hívtuk, akkor tanácsba, városi tanácsba, vagy megyei tanácsba, és azt mondta, hogy ha nem engedik, hogy bemutassa, akkor ő fölmond, mondta a testületnek, a testület azt mondta, hogy akkor adja ezt írásba. Majd elrohant, írásban bevitte, és azt mondta, hogy jó, köszönjük szépen, elfogadjuk. Ennek következtében Svajda távozott, majd kerestek egy másik igazgatót, ez volt a Kerény Imre, akinél töltöttem egy évet, mindenképpen és mindenféle szempontból szeretek, és anyagi szempontból is természetesen, de mint tényleg mindenféle szempontból jobb ajánlatnak engedtem, ez volt a Lénár Péter akkor Szegedön, és akkor 79-ben átszerződtem Szegedre, és ott töltöttem életem legklasszabb fiatal 5 évét.
6: Milyen szerepeket játszottál?
4: Baromi sokat játszottam, ott tényleg nagyon sok volt akkor. Calderontól, Shakespeare-en keresztül, Adobói Szenesig, mindent az ég egyadt a világon eljátszhattam. Én amit nagyon szerettem, bár vitatott előadás volt, az a Calderon életálom. Amit viszont bennem szerettek, és amiért talán még a mai napig emlékeznek rám az idősebbek Szegeden. Hát az a Charlie nénje volt természetesen, amin Charlie nénje voltam, vagy az Imádok férhez menni, ami hát ezek, tudod, ezek a népszerű szerepek. Tehát ebben is megmártoztam úgy a vége felé már, és aztán 5 év után eljöttem a Madách Színházba, mert hogy hívott az Ádám Ottó. A Madácsban eltöltöttem 10 esztendőt. Szeretnéd tudni, hogy mit csináltam ott? Fogadjunk. Aha. Kérlek szépen, a 10-ből az utolsó 4-et, egész őszintén is lehet beszélni, vagy nem érdemes? Jó. Utolsó 4-et végig szenvedtem. Az utolsó 4 esztendő arról szólt, hogy mondjam meg a Kerény Imrének, hogy elegem van belőle, és plusz megpróbálják leszámolni azzal az illúzióval, hogy egy társulaton belüli színészi lét az jelent bármifajta biztonságot, perspektívát, vagy egyáltalán bármit. Ergo, hogy fölkészítsem magam, és képes legyek arra, hogy szabadúszóként, úgynevezett szabadúszóként vállaljam az életemet. Erről szólt az utolsó 4 év. Az első 5 év az tulajdonképpen remek volt. Még akkor is, ha, vagy is mondjam, Nem, azt hiszem nem voltam főszínész. A Madách Színházban, de jókat játszottam. Gorki Kispolgárok, Cyrano de Bergerac. De mindez az Ádám Ottó keze alatt volt, és az Ádám Ottót én egész egyszerűen, hát az erős túlzás azt mondani, hogy zseninek tartok. Nagy színházi szakemberek, értő, érző, nagy formátumú és tényleg nagyon jó színházi szakemberek közé sorolom. Az a vonulat, tudod, az Ottó, ami volt a Várkonyi Zoltán, Vámos Laci, a nagy színház teremtő emberek közé. Most az ő keze alatt töltöttem 5 évest, és az az 5 év nagyszerű volt. Akkor érkezett a Kerény Imre, és onnantól kezdve nekem csalódások sorozata volt az egész. Míg végre aztán 84-ben el tudtam onnan jönni. Becsuktam az ajtót, eljöttem, és soha többé nem mentem vissza.
3: Tanulhat az újonc!
5: Újonc!
3: Víz úr! Ajánlat észak-francia!
5: Nyomhat!
3: Most jól figyeljen, báró! Tanulja meg, beszélhet itt mindenről, csak egyről nem még fennáll a csapat. Épp úgy, ahogy beszélni nem szabad akasztott ember házában kötérről.
5: Mi az?
3: Ó, nézzen rá! Értettem. Csit! Ezt a szót nem együtt ki soha, mert kübe jön és magát összevágja.
7: Minap két embert küldött más világra csupán, mivel az orrukból beszéltek.
8: Csak egy kis célzás! Zsenge életének azonnal vége.
3: Egy szó elegendő, egy szó, mit mondok, egy kis mozdulat. Ha zsebkendőt húz, hát az lesz a szemfedője.
5: Kapitány!
9: Nos, uram! Az ember mit csináljon, ha a dél-francia túlzottan kérkedő? Mutassa meg, hogy az északi tájra bátorság szintén magasan nő. Köszönöm!
3: Cyrano, beszélj már!
8: Mesélj, Cyrano!
10: Elindultam hát, hogy harcba szálljak vélük. A hold tündöklött, mint egy kerek óra. Amikor hirtelen az ezüst ragyogást egy gondos órás felhő tokba dugta, korom sötétség lámpa nincs a parton, az ember ördögbe is alig látott tovább.
9: Az orránál.
10: Ki ez az ember?
3: Ez ma reggel jött.
10: Ma reggel?
9: A neve báró növiet.
10: Vagyunk. Hes. Csajja! Azt mondtam, hogy semmit se láttam, mentem teács magamban, meditáltam egy nyomorult koldósértán kivívom valami fényes herceg bősz haragját, aki...
9: Megorról?
10: Bosszút áll. Igen, mondom magamat, te felesleges bemártanom.
9: Az orrát!
10: Ujjamat, te forró lébe, mert hát könnyen ad ilyen nagy úr az embereknek...
9: Orrot!
10: Titkos döfést, de tessék vagy ne tessék előre, most első a kötelesség. Gyerünk, Cyrano, szóltam most magamhoz, egy pillanatban egy kéz a sötétben.
9: Orrot teremti!
10: A csapást kivédem, s ím szemben áll.
9: Gyurnyi hosszúság!
10: Köszönöm! Szemben áll 100 holtrészek zsivány, pálinkás hagymabűz.
9: Orrot!
10: Lehel mind. Jönnek, hirtelen szólok magamhoz, vágjad, verjed, üsd, nekik megyek hatalmas.
9: Orra!
10: Tűzzel, kettőt levágok, egy a tűrőbe szalad, egy rám csak most, paf, és erre én...
9: Hát ki?
10: Menj, dörgős, menj, ő menjetek ki, mi? Jaj!
4: Akkor
1: akkoriban ez azért nagy szó volt, hogy te, mint szabadúszó...
4: Ennyire nem volt. Ennyi sokkal egyszerűbb volt. Az egész egyszerűen azt mondtam, hogy én annyira megutáltam a színház hátterét, mindazt, amit ti, akik kívül vagytok, vagy kívülről nézitek, talán kevésbé tudtok, mindazt a mocskot és kiszolgáltatottságot és reménytelenséget, kilátástalanságot, ami egy színházban tud lenni, és amitől az ember depressziós és nagyon rosszul érzi magát hosszú időn keresztül, hogy nekem egy évig nincs kedvem egy színház utcájába se bemenni. Ezt nagyon komolyan így gondoltam. Nem igazán izgatott, hogy én hogy fogok működni, mint színművész mostantól kezdve, majd lesz valahogy. Persze ehhez hozzátartozik az, hogy a színházon kívül nagyon sok mindent más csináltam. Természetesen voltam, iszonyú mennyiséget szinkronizáltam. Mindemellett ott vagyunk a reklámpiacon, amit, mint tudjuk, a megérhetésben azért meglehetősen sokat számít. Tehát egzisztenciálisan, még ha nagyképűen is hangzik, megengedhettem magamnak azt, hogy a színészek bőséges havi áradékát, amit a színháztól kapnak, a mai napig baromi keveset, ezt nélkülözzem. Nagyképűen hangzik, de ez akkor is ez az igazság, még bármennyire is le akarnám tagadni, de tényleg igaz. És akkor jött egy volt osztálytársam és barátom, Kocsmáros György, győri igazgató, és azt mondta, hogy gyere és játszd el az Egerek és emberekben a Lenit. Osztottam, szoroztam, és azt mondtam, hogy hát ezt viszont el kell játszanom. Most ez olyan fokon volt nagyszerű dolog, hogy szerintem életem legmeghatározóbb szerepe volt ez a mai napig. És aztán még eljátszhattam Győrben nagyon sok mindent, úgyhogy nem szerződtem le, tehát én nem voltam győri színész, engem ott meghívott szerepekre erre arra, Kína színész Dumas Sartre darabjában eljátszottam kint a színész, eljátszottam My Fair Lady-ben Higgins professzort, bejátszottunk Cseresznyéskertet, játszottunk Vágyvillamosát, szóval nagyon jó szerepek során sikerült ott eljátszalom 5 év alatt. 1984-től magam bonyolítom az életemet. Kiszolgáltatottságom annyiban szűnt meg, hogy én szabadon dönthetek, tehát amikor én nem játszottam a színházban egy évadon keresztül, akkor azt én magam döntöttem el, hogy én nem akarok színházban játszani egy éven keresztül, mert szeretném mindazt a restanciámat, dolgaimat, amik évek alatt fölhalmozottak, elrendezetlenek voltak, mindezeket egy év alatt rendbe tenni. Na most ez nem sikerült természetesen, de ezzel együtt nagyon sokat haladtam előre, és ez fontos volt. Én nem akarok minden áron játszani, és minden áron van a hangsúly természetesen. Akarom érezni, hogy engem ez izgat, engem ez foglalkoztat, akarom érezni azt, hogy akarom csinálni. Ha meg azt érzem, hogy nem, vagy kételjeim vannak, akkor nem kötelező, és ez nagyon jó.
1: Hogyan jött be a képbe a szinkron, illetve a reklámok?
4: Hisz egyszerűen van egy orgánumom, ami keresett a piacon, azt hiszem, amiről nem tehetek, mert hát ugye apám, anyám gyártmánya tulajdonképpen, élekfélbe eldohányzom, de van egy orgánum mindenképpen, amire nagyon sok helyen vevők, és aztán annak idején persze kényszerből ez a szinkron, talán nem is csinálom nagyon rosszul, és ettől aztán keresett vagyok. A reklám az meg úgy alakult, az megélhetési kérdés volt. Annó még a reklám hőskorában, amire ti már nem is emlékezhettek, amikor még reggelente Kossuth Rádió 10 perces reklámblokkok zajlottak, és mindezt a József körüli hangstúdióban fölvettük. Hát oda mentünk egy hetente kétszer, beültünk oda 3-4-en, és fölolvastunk 10 perc reklámanyagot, amit a Magyar Rádió avatott rádió rendezői rendeztek. Tehát Varga Géza bácsi, aki hát tényleg a csúcsok csúcsa volt a rendezők között például. A Venecián Alex örmény származású nagyszerű magyar rádiórendező. Szóval nekik meg az volt a megbízatás, hogy reklámokat kell rendezni. Ez így kezdődött, aztán elindultak a kereskedelmi csatornák, és akkor én belepottyantam a Danubius rádióba. Ott volt a hőskor a kereskedelmi rádiózásban. A jelenlegi nagy mogulok ugye tulajdonképpen onnan indultak el. Ott töltöttünk fél éjszakákat Mikó Robival, Geszti Péterrel és többiekkel, és gyártottunk egy-egy fantasztikusan jó rádióreklámot. Akkoriban persze ez még nem volt ennyire pozitív. Talán pozitívnak ma sem pozitív, de semmiképpen nem dobálnak túl sok követ az emberre, ha reklámokat vállal. Ez művészi rangon alul volt. A reklám az nem művészi munka. Most az a baj csak, hogy a művészi munkából nem tudom hány ujjam kellene hozzá, hogy felsoroljam, hogy kik tudnak megélni tisztességesen, kevesen. Mint ahogy az összes többi alkotó művészet tudott, tehát ahogy egy terakotta szobrász a köcsögöket gyártja otthon és megpróbálja eladogatni őket piacon, mert ebből muszáj pénzt keresnie, nem tudja eladni az igazán művészi értéket. Most a színész művészi munkáját sem veszik meg azon az áron, ami meg kéne. Természetes, mint ahogy ebben az országban nagyon sok minden alul van értékelve, vagy nincs alul értékelve, de mindenki esetleg semmiképpen nincs megfizetve anyagilag. És én úgy gondolom, hogy ezzel ma már semmi baj nincs. Azt látom, hogy színész egy autóért elvállal egy tévéreklámot, akkor elvállal, hát semmi gond nincs. Tehát én nem ütköztem meg azon, hogy a Cserhalmi Tyutyú cipreklámmá változott. Nincs ebben semmi rendkívül. Siri.
6: Mi a véleményed magukról, a reklámokról, szövegezésükről, kinézetükről?
4: Arról rengeteget lehet beszélni a reklámról, borzasztó sokat, nagyon rossz véleménnyel vagyok. Alapvetően úgy érzem, hogy volt egy időszak, amikor tanultuk a reklámot ebben az országban, amikor még nem érkeztek meg igazán a nagy ügynökségek, nem nyomult be a PR és amit akarsz. Tudod, hogy a kezdetek kezdetén voltunk, tanulgattuk, próbálgattuk, ügyeskedtünk, néha csináltunk jó dolgokat. Most úgy érzem, hogy nagy üzem van, és kevés fantáziával, kevés tehetséggel és kevés hozzáértéssel. Úgy érzem, hogy lezajlott egy generációváltás a reklám megrendelők és a reklámgyártók között. Anélkül, hogy ez az új generáció, aki megérkezett, megtanulta volna valójában a szakmát. A probléma ott van, hogy ő azt hiszi, hogy megtanulta, vagyis hogy ért hozzá. Ettől borzasztó nehéz. Pláne velem nehéz ilyeneket elkövetni, amikor tehetségtel és rossz reklámokat csinálom, mert én tudom, hogy mi a jó reklám. Egész pontosan nem mindig tudom, mi a jó reklám, de az, hogy melyik rossz, rögtön visszaveszem.
6: Mennyire vagy válogatós, mondod valamire, hogy azt nem.
4: Volt már olyan. Ne, persze, jó, ez aranyos sztori. Azt mondtam, hogy alkohol reklámot nem vállalok. Most ezek után fölhívott egy bizonyos whisky forgalmazó cég, és azt mondták, hogy akkor egy whisky reklám rádió. Akkor ez még új dolognak számít, és mondtam, hogy ne haragudjatok, nem. Na jó, de mégis, ha igen, akkor mennyiért? És akkor mondom, én mondok ezeknek egy olyat. De mondok egy olyat, hogy anyat vágják magukat, és sikit feldobja a telefonkagylót. És akkor én mondtam egy olyat. Ekkora pénzt még életükben nem. Rövid szünet után azt hallottam a telefonon, hogy jó, rendben. És akkor innentől kezdve végem volt.
6: Elvállaltad?
4: Hát akkor már muszáj volt, figyeltem el.
6: Magukról a filmekről mi a véleményed?
4: Jó véleménnyel lehetnék, ha nézném őket, de bevallom őszintén, hogy leszoktam a televízió nézésről.

0: módon tudom kiküszöbölni a magam részéről, hogy tudom, hogy melyik a piros gomb, és akkor megnyomom és kikapcsolom, illetve ma már eljutott odáig, hogy a bekapcsolót eszembe se jut megnyomni. Olvasok. Minden. Újságok, magazinok, folyóiratok, ponyvaregények, szép irodalom, minden az ég egyet, bármit hajlandó vagyok olvasni, mindent szívesen olvasok, inkább, mint hogy bekapcsoljam a televíziót. Inkább elolvasom az újságot, mint hogy megnézek egy televízió híradót. Mert tudom, hogy a újságban hol keressem meg azokat a híreket, amiket én el akarok olvasni, többit nem olvasom el.
1: Tévét se szeretem, meg a mozit se szeretem. Persze nem igaz, csak nagyon nehéz megtalálni azokat a filmeket, amiket én szeretnék megnézni. A többségét nem szeretném megnézni azoknak sem, amiket szinkronizálok.
0: És ez a munkám, hát ez a dolgom. Ha szelektálnom kéne, akkor mindig le kéne ülnöm, meg kéne néznem egy filmet, és azt mondom, hogy ezt én nem vállalom. Erre ékes példa, mindjárt mondom, hogy mi volt a címe. Nem Hubertus, mert az egy ital, azt tudom, várjál. Két ilyen agyabeteg fantasy film volt, az egyik a Xena, a másik meg a Herkules, lehetett az? Herkules. Az a lényeg, hogy egy este otthon vagyok, és nézem, hogy a gyerekeim mit néznek gülű szemmel a televízióban, és oda nézek, és egy ilyen szőkehajú kigyúrt elme beteg ott ugrabugrál, meg ordibál, meg ilyen baromságok zajlanak, és mondom, nem létezik, hogy ezt a hülyeséget ültök, és így nézitek. Ezt a vackot, ezt a nem tudom, ezt a nem is tudom, szóval minden filmen aluli pótvarékot. Ez volt este, másnapra diszpón volt a masterfilmbe, elmentem a masterfilmbe, bementem a műtermbe, és elmeséltem ezt a történetet, hogy gyerekek, ezt nem tudjátok elképzelni, hogy milyen szart láttam a televízióban, ott ülnek a gyerekeim, nézik ezt a borzalmat, ezt a nem tudom micsodát, valami, nem is tudom mi a címe, valami ilyen név a címe, vagy nem tudom, micsoda, ott se jutott eszembe, kisegítettek hátul a hangérnökiből, hogy Herkules. Na mondom, na az, jó, mert azt fogod csinálni most. Körülbelül ennyi. Szó szerint így történt, azt mondtam, hogy kész, hát itt vége van. De ez nem azt jelenti, hogy nekem néznem is kell, tehát én szállom legfeljebb a nézőket, hogy ezeket nézik. Ez a munkám, hogy is mondjam, akkor ez ugyanazt jelenti, hogy egész életemben majd csak főszerepeket akarok játszani. Mindig elolvasom, és azt mondom, hogy ha ez mit tudom én, ez Pozsgai Zsolt, akkor nem játszom el, mert én csak Shakespeare-t játszom. Szóval most anélkül, hogy lefokoznám a Pozsgai Zsoltot. Ez nem így van, hát végezzük a dolgunkat. Nyilván ők is végzik a dolgukat, ők is nyomják a televízióban, amit nyomni tudnak, de nekem ezt nem kötelező nézni.
2: Érdekességképpen hallgassunk bele, hogyan zajlik egy szinkronizálás.
3: 126-os tekercs.
4: 126-os tekercs.
3: És...
5: Nem erre.
4: Mint a macska. Addig megvagyunk, figyelj már, hogy kihűljön.
3: Tudtam, biztos voltam benne.
4: Kihűljön, addig megvagyunk.
3: A ferde betű sorhatkozik.
4: Egy kis... És rossz a prozódia, a harmadik sor, az nem jön ki úgy.
3: Dehogy is.
4: Nem jön ki. És már hűs is a lötty, az úgy nem jó. Majd mindjárt meghallod. Majd figyeljél. Building a birdie house. Kutya, ez a kártyaház. Megint elalszom. De kicsit megfújtálom, hogy kihűljön. So with a little huff
3: house.
4: This warm milk will help me get sleepy again. Mindig az egész tekercset végig fogjuk nézni. Kérdezd meg a hangászt.
3: Időbe szólt. Én előtte mondtam, hogy ne halljuk téged, de nem hallotta meg.
4: But I'd better blow on it to cool it down. So with a little huff and a little puff, I'm gonna cool off my stuff. Help me get sleepy again? Jöhet egy kicsi puff? Nem.
3: De.
4: Ez nem jön. Jöhet egy kicsi...
3: Hogy figyelj, van? Nincs alatta semmi, ez nem egy olyan
4: jöhet
3: komoly
4: egy kicsi
3: valami.
4: Puff, csak nekem olyan hülyén jön ki.
3: Na, jó volt, ne állj meg.
4: Jöhet egy kicsi puff, egy kicsi puff, és már is kész a löcs. Hűs a löcs. Dögöljön
3: meg is. De viszont úgy csúnya. És már is. A már is egy
4: és
3: kicsit
4: már is. Aha. Hűs a löcs.
3: Igen, mert ugye az így csúnya lesz.
4: És azt hiszem, nincs meg a nevetés.
3: És az elsőnek a ritmusára jöhet egy kicsi puff, az fog meg.
4: Az hosszú lesz. Jöhet egy kicsi puff.
3: Nézzük, nem kell jó. Össze. Ah, ne kapd össze.
4: Jöhet egy kicsi puff, és már is hűs a löcs.
3: Az is lehet lassan hűs a löcs, egy picit
4: látom,
3: a szetszé. Nem hallak, nem tudom miért, ez egy ilyen stúdió, ahol egyébként nem
4: hallani. Kodik, figyelj, állandóan kikincsol, azt játssza. Ez valami Kosztolányi Dezsővers, ugye?
6: Fent és lent és lent, Böfi, Böfi, jöjj ki!
3: Kis Goofy van az öletben.
6: Lent, Böfi, Böfi, jöjj ki!
3: Ezt tanulja meg, mert ő más dallamot kell, hogy énekel járni.
4: Fent, fent, és lent, és lent.
3: Nem.
4: Nem így van.
3: Sajnos,
4: van.
3: De neked igazad van, mert úgy lenne jó, de hát a szöveg nem volt a... Fent, fent, és lent, Böfi, Böfi, jöjj ki.

0: Hogy azt a kurva potit.
1: Te, hagyjál már nekik valami hasznos anyagot. Tele van, picsa, fasz, geci, mindennel tele van ez a kamera.
0: Egyben őszintűrés az egész. Na, mert. És lett, böfi, böfi, jöjj ki!
2: A rádiókkal mi a helyzet?
3: Ilyen rádiókkal?
2: Kereskedelmi, amelyekben azért téged lehet hallani.
3: A kereskedelmi rádióban engem legfeljebb, mint reklámot hallhatsz, egyébként nem nagyon. A kereskedelmi rádiókról pedig baromira nincs jó véleményem. Én azt érzem, hogy az összes kereskedelmi rádió elfáradt. Mindenféle szempontból elfáradt. Ötletben, színben, kivitelezésben, úgy külsőleg, mint belsőleg egyszerűen fárasztóak. Ma délelőtt jutott eszembe teljesen ettől a mai beszélgetésünkről függetlenül. Hallgattam, nem akarom megmondani neked, hogy melyik rádiót. Egy beharangozó önreklám zajlott le éppen. Ugye a Geszti Peti csinált egy iskolát annak idején a szellemes szócsavarásokból, meg a mondattekerésekből, tudod. Most ezt próbálják azóta is továbbvinni és hajazni, és nem tudom én, és olyan izzadságszokú, kellemetlen ostobaságok dőlnek a kereskedelmi rádióból, és pusztán azért, mert úgy gondolják, hogy erre van még mindig szükség. Én már nem bírom hallgatni. Ott ültem és hallgattam valóban benne a stúdió környékén, és megkérdeztem, hogy az a bizonyos illető, hogy az Istenbe szólalhat meg egy mikrofon előtt, vagy ha már igen, akkor ez hogy mehet ki az éterbe? És akkor azt kérdeztem meg, hogy gyerekek, itt bárki bármilyen módon bármit mondhat bele a mikrofonba, és azt senki nem szelektálja? Nincsenek tudatában annak, hogy milyen irgalmatlan felelősség van azon, aki belebeszél egy mikrofonba, és ez eljut egy csomó emberhez? És ezt ma is ugyanígy érzem, hogy ez a felelősség megszűnt. Én nem azt sírom vissza, amikor pártalapon szelektáltuk a mondani valót a Kossuth Rádió előtt, tudod, amikor még nem lehetett belépni az adótoronyra, nehogy a mikrofonba valami hülyeséget mondjál, mindenki kontrollálva volt és ellenőrizve volt, de ezt, ami most van, anarchia. De ez teljes fejetlenség, ez egy összevisszaság. Nézek egy bizonyos komédia showt, és akkor nagyokat nevetünk közben. És nem tudom meggyőzni a komédia show producerét arról, hogy a humor nem azonos azzal, mint amikor izzadunk egy mondaton végig, nem tudjuk befejezni, és azt mondjuk a végén, hogy szar, és akkor jót nevetünk. Hogy ez nem humor. Én számomra a Gangsta Zoli nem fogyasztható. Nem azért, mert nem kedvelem őt, hiszen a kedves kolléganőm fiáról van szó, és kollégám fiáról van szó, de nem fogyasztható a Gangsta Zolit, ha nyomatják és sztárolják, akkor nincsenek tudatában azzal, hogy mit művelnek a fiatalokkal. Szabad ilyeneket mondani? Szabad. Számomra a Zoli nem igazi. Ő egy műanyag ember. Ő ki lett találva, kitalálta saját magát, föltetkozta saját magát, és eladja saját magát. Ő egy gyártmány. Csak én azt gondolom, hogy a mai hallgatók, a mai nézők ezeket a bálványokat próbálják utánozni. Rettenetes bélyegeket nyomnak rá a fejlődő emberekre, ezekre a fiatalokra. Ugyanez a felelőssége van meg a rádióadóknak is. Én nem azt várom, hogy legyen egyfajta központi kontroll, tehát nem kell még egy acélgyörgynek jönni, az Isten mentsen meg tőle. Ha én elindítok, vagy mondjuk te elindítasz egy rádiót, hogy ne tudd, hogy mi az a szint, ameddig igen, és mi az, amitől kezdve muszáj szelektálni, és muszáj azt mondani, hogy ne haragudj, ezt nem, és ezt sem, ezt nem lehet kihagyni. Tényleg ez a bármit, bárhogyan, bárkinek csak nyomjátok, gyerekek. Minél hülyébb vagy, annál jobb vagy. Ezt is borzasztóan utálom.
4: Nézzük meg munkaközben a legnagyobb sztárokat. Mivel lepnek meg minket a leghíresebb rendezők? És lássuk, mind dolgoznak mostanában a legismertebb filmes szakemberek. Legykák, hírek, szenzációk a filmvilág fővárosából, Hollywoodból. Mozi, mozi, mozi! Júliusban is minden pénteken az HBO.
2: Mi a helyzet HBO a mozi csatornával?
3: Ugyanez. Néha elfásulok egyébként az egésztől, ez így van, meg belefáradok, elegem van, és azt mondom, hogy ez úgyis megváltoztathatatlan, néha meg aztán hőbörögni kezdek. Ilyen az HBO is, amit már jó sok évet csinálok, látom, hogy mi zajlik belül, mi zajlik kívül, mi az, ami megjelenik a képernyőn. És én úgy gondolom, hogy az HBO az egy remek csatorna. Az attól remek csatorna számomra, hogy olykor-olykor láthatsz jó filmeket. És csak filmcsatorna, nem találkozol benne politikával, népneveléssel, vitaműsorokkal, reklámmal. Baromi jó dolog, hogy ezekkel nem találkozol. Nem vagy kötelezve arra, hogy mást nézzél, tehát nem kell borsodi sörért kimenned a konyhába, abban a nyomorult reklámblokkban, tudod? Leülsz és végignézed. Ez borzasztó nagy dolog. Akik még emlékeznek arra az átkosra, amikor még nem lehetett reklámfilmek közben, ez ma már baromi jó dolog, hogy reklámok nélkül nézhetsz végig egy filmet. Ilyen lett a világ, hát kész. Csak én ezt nem szeretem.
2: Beszéljünk egy kicsit. Magánélet.
3: Magánélet. leveleket, címeket, telefonszámokat kérek.
5: Azt én kérek tőle, családgyerekek.
3: Feleség, hogy mondod, név Koda Judit, a lányom Vas Eszternek hívják, a fiamat Vas Dávidnak.
5: Mit szólnak hozzá, hogy apu a tévében?
3: Szoktál. Én nem voltam velük egy ilyen, persze nem csak ebben, azt hiszem, hogy semmi másban nem erőltettem én. Itt azt mondom, hogy arra menjetek, amerre kedvetek szottja, legfeljebb majd igazgatlak benneteket közben. Bizonyos vadhajtásokat egy ideig próbáljuk nyesegetni, aztán rájövünk, hogy reménytelen, de nem igazán zuhannak hanyat se színháztól, se televíziótól. Úgy tetszik nekik, azt hiszem, tudod? Tehát mit tudom, hogy a hangomat meghallják, néha még kikiabálnak, hogy apu te vagy a tévében, szóval ennyit. Nincs bennük ilyenfajta kényszer, vagy nincsenek beoltva színházzal, vagy színészettel.
5: Hogy állsz a színházzal? Vannak például szerepálmai?
3: Nincsenek, sose voltak. Azért, mert én nem tudom eldönteni egy szerepről, hogy el tudom-e játszani, vagy sem előre. Ennek következtében nem mondhatom azt, hogy el szeretném játszani. Minden szerepet úgy szeretek eljátszani, hogy valamilyen szinten azért elégedett legyek magammal. Hát, ez ritkán fordul elő.
5: Nem félsz attól, hogy beskatujáznak azzal, hogy Vas Gábor az HBO mai műsorán, amit tudom én milyen reklámba hallották, és akkor egyszerűen felismerik azt, hogy jé, ez az, akit hallottunk.
3: Én foglalkoztam ezzel, és most azt kell mondjam neked, hogy már nem, ez a része nem érdekel. Azért nem, mert annyi minden történt, azért annyi mindennel megismerkedhettünk. Most azóta az azt jelenti, hogy volt egy rendszerváltás, kinyíltak a határok, találkoztunk önmagunkon kívül másokkal is. Ami például annyit jelentett, hogy azt mondtam neked, hogy attól, hogy te a sarki kocsmában vagy, pincér, attól te még játszhatsz Hamletet Hamburgban. Ez nem egy csoda. És én azt gondolom, hogy ez az ország is afelé jár igazából, hogy nagyon sok mindent kell majd csinálni. Egyrészt gondoskodnod kell a megélhetésedről, valamilyen szinten az egzisztenciádról. A magyar színházi élet nem fog tudni eltartani folyamatosan ennyi színészt, mint amennyi most van. A szétesés környékén jár a magyar színház. Ilyen szempontból mindenképpen. Ez odakint már nem olyan nagy csoda. Német színésszel beszélgettem, akivel forgattam együtt, beszélgettünk magyar színházról, kintékről, és ő nagyon csodálkozott, hogy itt szinte teljes foglalkoztatottság van. És ő azt mondta, hogy hát nálunk van ez német. Tehát akkor még NSK volt, bocsánat, akkor még nem volt közös német, NSK volt, és ő azt mondta, hogy olyan 90-95%-os a munkanélküliség a színészeknél náluk. Ami hát persze azt jelenti, hogy időszakosan hozzájutnak feladatokhoz, legyen az televízió, film vagy színház, de többnyire nem ebből élnek. Mindenkinek van egyfajta elfoglaltsága, persze nyilván a sztárok abból élnek. Egy német televízió sorozatba be vagy forgatva, akkor abból nagyszerűen megélsz. Egy ilyen Klinika című sorozatba belecsöppensz, akkor nagyon jól megvagy, és akkor sztár leszel benne, és akkor úgy el vagy.
4: Szomszédok teleregény 1986.
6: Ó, Julikám, édes! Engedd meg, hogy bemutassam Vitéz művész urat.
7: Magenheim Ádámné.
6: Ádámné nyújt?
7: Nem biztos. Rendelés néha késői elvégez, de azt ígérte jön.
6: Pedig úgy gondoltam, hogy ma a művész úr szórakoztat téged, és én a doktort. Hát így csak félig teljesül a vágyam. Érezzetek jól magatokat.
7: Még nem hallottam a nevét, de ez biztos az én hibám. Festő vagy szobrász?
3: Színész vagyok. Csak most néhány évet külföldön töltöttem, nemrég érkeztem haza, és tájékozódom a lehetőségek felől. Sokat jár színházba.
7: Sajnos nem. Tudja, a kozmetikai stúdióban dolgozom, és estig tart a munka. Nem is emlékszem, mikor tudtunk este elmenni valahova.
3: Nagy kár. Ha én a színpadról ilyen gyönyörű asszonyokat látnék a nézőtéren, sokkal nagyobb hatással tudnék játszani. Melyik valami?
7: Szívesen. Tárgyal valamelyik színházzal?
3: Sajnos nem. Albert rendelt néhány reklámfilmet, és meglehetősen sokat szinkronizálok. Így marad időm körülnézni.
7: Irigyelek mindenkit, aki azt mondhatja, hogy dolgozik, de marad szabad ideje.
3: Tessék, bárcsak.
7: Köszönöm.
3: És ha mondjuk holnap este megvárnám az előtt a stúdió előtt, akkor nyugodtan beszélgethetnénk egy kicsit önmagunkról.
7: Kicsit gyors a tempó. De nem bánom, hívjon fel telefonon. Úgy 8 óra körül végzek.
6: Julikám, édes, Ádám keres telefonon. Attól tartok, nem jön.
7: Megfognád? Egy pillanat.
6: Nos, milyen?
3: Vonzó. Érdekel. De miért fontos neked, hogy ez összejöjjön?
6: Ez maradjon az én titkom.
3: Most még próbálunk ragaszkodni ahhoz, hogy abból a havi 40 ezer forintos havi fizetésből majd baromira jó el vannak a színészek, de nincsenek jól el, hiszen tudjuk az árakat, minden béreket, szóval mindent tudunk. Ez így nehezen működik nálunk, és egyre kevésbé. Nem véletlen, hogy a státusz például, a színházi státusz, mint olyan lassan teljesen megszűnik. Ami hülye, ostoba adótörvényeink és mindenféle miatt zajlik a dolog úgy, hogy mindenki BTV változott és KFTV-t. Maga is annyi barátom, ő azt mondta, hogy akkor jött rá arra, hogy gyakorlatilag a jelen formájában semmi értelme a színészetnek, amikor először írta le ezt, hogy Makai and Makai BT. Onnantól kezdve nem Makai Sándor színművész vagy, hanem Makai and Makai BT. Én hosszú ideig próbáltam ezzel viccelődni, és mondtam, telefonon hívtak, akkor azt mondtam, hogy tessék, Prológus Betéti Társaság titkárság, kit adhatok. Én nem Vas Gábor színművész vagyok, én Prológus Betéti Társaság vagyok, egy a 150 ezer adócsalóból Magyarországon. Most az adócsalást ráadásul, és ez benne a szörnyű, legálisan csaljuk az adót, mert erre kényszerít bennünket az ostoba adózás, tudod? És nem azzal foglalkozunk, amivel kell. Számlázgatunk, oda-vissza keresztül kasul, könyvelőket tartunk el, naplófőkönyveket vezetünk, és nem tudom micsoda, és nem a szakmánkkal foglalkozunk. Hivatalnokká kényszerítettek bennünket. Nagyon rossz.
5: Az álmai. Mi az, ami még hiányzik?
3: Mi az, ami hiányzik? Nem tudom. Én biztos ilyen nagyon pragmatikus emberke vagyok, mert a hosszú távú álmaim igazából önmagamra vonatkozóan nincsenek. Mindig is olyan voltam, hogy én nagyon keveset néztem hátra, és mindig a konkrétumokig, tehát a megfoghatókig gondoltam előre. És mondjam, szóval én szeretem azt, ami már kézzelfogható, azt, ami elérhető, amiért van mit tenni. Olyan álom nekem soha nem volt, hogy ja Istenem, még mit szeretnék. Erről az ember persze beszél, de hát ezek is olyan hülyeségek. Tudod, hogy azt mondom, hogy amikor az első lakásunk volt Budapesten, akkor persze Retek utcában a Fény utcai piac mellett volt, akkor még nem volt itt a piac, ami tulajdonképpen ugye a Rózsadom lába. Ez annyira a lába, hogy ez a Margit körúttal majdnem, hogy tökéletesen megegyezik. Most ez azt jelentette, hogy én a WC ablakomon úgy derékig kilógtam, és úgy elcsavartam a fejemet balra, akkor láttam a Rózsadombot. Stimmel? És akkor azt mondtuk, hogy hát milyen jó pofa lenne ott egy kicsit feljebb lakni, tudod? Ez volt, de ez egy ilyen vicces álom. Majd egyszer csak elkezdtünk költözgetni, költöztünk egyet, aztán költöztünk még egyet, és most pont ott lakom, ahonnan a WC ablakomból fölláthattam. De ez sem olyan volt, tudod, hogy ez most minden áron. Igazából így hozta a sors, meg a szerencse, mert nagyon nagy szerencse kellett hozzá, meg pénz is természetesen, de dolgozni is kellett érte elég sokat. De nem volt ez sem egy olyan minden áron, ami, ez látod, ezek is ilyen teljesen megfoghatatlan dolgok, hogy az embernek, mint szülőnek, a gyerekeivel kapcsolatban kell, hogy legyenek elképzelései. Én nekem egyetlen egy álmom, vagy vágyam, vagy kívánságom van velük kapcsolatban, és amit az én nagyapám mondott nekem az ő halálos ágyán, szó szerint így történt, hogy amikor megóhajtott halni, akkor engem és a bátyámat bekísértek, akkor voltam 4 éves, 5, be kellett menni hozzá elköszönni. Mint rendes falu helyen, ahol még azt is tudják, hogy mikor kell meghalni, tudod, borzasztó, de tényleg így zárt, és bementünk, és emlékszem rá, hogy a fejemre tette a kezét, és azt mondta, hogy ember legyél kisfiam. És úgy ennyi elég is. Aztán, hogy ebbe az emberbe én mit gondolok bele, nyilván nem túl sok negatívumot. Hát, ha ezt elérik a gyerekeim, hogy emberek lesznek, akkor már jó vagyok. Egyébként a gyerekekről még csak annyit, hogy amitől én fölértékeltem őket. Rájöttem, hogy a színészet, ez a szakma, amit mi csinálunk, vagy hivatás, ez mulandó. Hangszalagok ide, videó és filmszalagok oda, ez mulandó. Igazából a pillanat művészete, vagy a pillanat műve mindig. Az egy perccel ezelőtti alkotás, az ma már nem az. Ami megmarad, az nem a színészetből marad meg valójában, az emberből marad meg, és az emberből is. Elsősorban mi marad meg? Az utód, akit te csináltál, aki általad lesz valaki, ha lesz valaki, de benne öröklődsz tovább. Ez az, ami a világra marad belőlünk, lassacskán majd. Színészet az úgy van.
8: Pillesó.
4: Kattintson ránk. Hallgasson minket.
8: A pille.hu weboldalon.
9: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm Vas Gábor színművésznek ezt a hosszú beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A mikrofonnál Pillét hallották. Viszont hallásra.
8: Műsorajánló.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
11: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
12: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
11: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
11: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
10: Hungary Live.
11: Szivárvány.
10: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
11: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
10: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
13: Retikül. Szerdán 16 órától.
14: Műsorajánlót hallottam.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. Megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Az új kormány befejezi a történelmi Várnegyed felújítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Helyesnek nevezte Gulyás Gergely a Fidesz frakció vezetője korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az új kormány befejezi a Nemzeti Haussmann program keretében a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját. Pénteki Facebook posztjában Gulyás Gergely azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása egy jó ügy és történelmi igazságtétel, a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. Magyar Péter miniszterelnök pénteken azt mondta, át fogja tekinteni az összes budavári épület, a már felújított, a megépült, illetve az építés alatt álló épületek leghelyesebb funkcióját. Hozzátette, torzó nem fog maradni, igyekezni fognak a még nem elkészült épületeket költséghatékonyan befejezni. A mohácsi csata délalföldi következményeiről és a hódoltság koráról nyílt kiállítás az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban pénteken. A tárlaton régészeti leletek segítségével mutatják be a visszavonulás útját. Az október 31-ig látogatható kiállítással néhány toposzt is szeretnének eloszlatni, a többi közt azt, hogy a hódoltság török volt. A térségben a folyamat döntően délszláv népesség mozgásával járt. A tárlaton így láthatók a közösségre jellemző ékszerek, hajtűk, gyűrűk, csatok, de bemutatják a magyar kézműves kultúra néhány szép darabját és a kor mindennapjait meghatározó fegyvereket is. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
5: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó vevő.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 16-án a Botond és Mózes nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Botond magyar eredetű férfi név, a monda szerint magyar törzsfő, aki buzogányával Bizánc érckapuján hatalmas részt ütött, és egy görög vitézt legyőzve megszégyenítette a várost, jelentése bot, valamint buzogány. Becézése a névnek Botondka, Boti, Botika és Botácska. Jeles viselői Storc Botond sportoló, valamint ön kedves Botond. Szintén ezen a napon köszöntjük Mózes nevű kedves hallgatóinkat is. A név egyiptomi eredetű, a Biblia szerint a zsidó vallás megalapítója, jelentése vízből kihúzott, utalva arra a mondára, mely szerint Mózest a fáraó leánya a Nílus partján találta csecsemőkorában. Ünnepelnek még a mózesek július 26-án, augusztus 28-án, szeptember 4-én és november 4-én is. Becézése a névnek Mózeske, Mózeska, Mózi, valamint Mózika, jeles viselői Balog Mózes, prédikátor, Gálfi Mózes, nyelvész, valamint önök kedves Mózes. Ezen a napon köszöntjük még Brenda, Hannibál, János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Ubul és Ugod nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen. Nem magyaráz, a lényeg az,

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1770. május 16-án járunk, ekkor házasságot kötött a 14 éves Maria Antoinette és a későbbi 16. Lajos, aki ekkor 15 éves volt. Gyorsan átlépünk a 19. századba, 1839. május 16-án Hamburgban megszületett Kühne Ede gépészmérnök, mezőgazdasági gépgyáros. Több új gyártmányt fejlesztett ki, és kis műhelye pár évtized alatt tekintélyes gyártelep lett a mezőgazdasági gépgyártás terén Magyarországon első számú gyár. 1874-ben itt kezdték gyártani a Hungária Drill elnevezésű sorvetőgépet, amelyet még rossz talajviszonyok között is jól lehetett használni. Kühne érdemei elismeréseként többször kapott az uralkodótól kitüntetést. Folytatjuk a 20. századdal, és már itt is maradunk a végéig. 1920. május 16-án szentté avatták Jeanne d'Arcot Rómában. 1929. május 16-ával folytatjuk, először tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywoodban. Ugyanebben az évben, 1929. május 16-án megszületett Betty Carter, amerikai jazz énekesnő, aki pályafutását úgynevezett bebop és scat énekesként kezdte. Dolgozott Dizzy Gillespie-vel, Ray Charles-szal és Charlie Parkerrel. És még mindig 1929. május 16-án járunk, ekkor született Adrienne Rich, amerikai költő, pedagógus, akinek munkái a kapcsolatok témáit vizsgálják. 1943-mal folytatjuk, május 16-án megszületett Budapesten Grünwalski Ferenc operatőr, rendező, forgatókönyvíró. 12 évet lépünk előre, 1955. május 16-án megszületett Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. És közelítünk a 20. század végéhez, 1984. május 16-án meghalt Irving Shaw, amerikai író. Neki köszönhetjük az Oroszlánkölykök és a Gazdag ember, szegény ember című alkotásokat. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: 2026. május 16-a szombat. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 23-tól 28. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát, hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Elmélkedés. Jézus szavai bátorítást adnak nekünk. Ő nem egy távoli, megközelíthetetlen Istent mutat be, hanem a mennyei atyát, aki hallja kérésünket, és megadja, amit az ő fiának, Jézusnak nevében kérünk. Jézus nevében. Ez nem csupán egy gyakran használt szófordulat, hanem a szív teljes ráhagyatkozása Krisztusra, az ő szándékára, az ő akaratára. Amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor nem önző kívánságainkat csomagoljuk be szentnek tűnő áhítatos szavakba, hanem azt kérjük, amit ő is kérne az adott helyzetben. Az imádság nem egy irányú kérelem, hanem bizalmas párbeszéd. Az atyához fordulunk, mert Jézus feltárta előttünk az ő szeretetét. Az atya szeret titeket, mondja Jézus. Milyen mély és vigasztaló ez a kijelentés. A mennyei atya nem csak azért hallgat meg bennünket, mert Jézus közben jár, hanem mert valóban szeret bennünket. Ez a szeretet az alapja minden imának, kérésnek, reménynek. A húsvéti idő arra emlékeztet, hogy megnyílt számunkra az atyához vezető út, amelyen mi is elindulhatunk az isteni közösségbe. Amikor imádkozunk, ezen az úton lépdelünk. Az imádság nem más, mint ebben a szeretetben való előrehaladás. Az evangélium

0: Válasz nélkül, még ha nem is mindig úgy, és akkor teljesíted, ahogy én elképzelem. Add, hogy szívem egyre jobban igazodjon fiad akaratához, hogy valóban az ő nevében tudjak kérni, bízva szeretetedben és jóságodban. Segíts, hogy az imában ne csak kéréseimet mondjam el, hanem meghalljam válaszaidat, útmutatásaidat. Tedd teljessé örömömet azzal, hogy benned élek és benned remélek. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: A tudomány mai állása.
4: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
3: Egy műsor
4: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
3: A tudomány mai állása.
1: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
3: Jó szórakozást!
4: Jó szórakozást!
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
11: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
10: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy az amerikai kutatók szerint a 15-19 éves fiúk 2, a 30-34 éves férfiak 20%-ánál előre haladott állapotban lévő lerakódások vannak az erekben? A 15-19 éves lányoknál nem tapasztaltak érelmeszesedést, a 30-34 éves nők 8%-ánál viszont igen.
6: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Pert nyertek a gárdonyiak a MOL-lal szemben. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket. Antavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Pert nyertek a gárdonyi lakosok és a Greenpeace a MOL-lal szemben a várost érintő olajszennyezés ügyében. A Velencei tó partján álló településen 2024 októberében repett meg a MOL föld alatti vezetéke, s csak nem 500 000 liter gázolaj folyt a talajba. A civilek és a környezetvédők tavaly júliusban fordultak bírósághoz szennyezett terület megtisztításának kikényszerítésére. A bíróság most a helyi lakosoknak és a zöld szervezetnek adott igazat, súlyos hiányokat fedezett fel az illetékes kormányhivatal a határozatában, és felrótta, hogy a kormányhivatal kritika nélkül emelte át a MOL dokumentációját a saját határozatába, anélkül, hogy azt érdemben megvizsgálta vagy indokolta volna. Az új kormány felülvizsgálja az autópálya koncesziós szerződéseket, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Ez a döntés közvetlenül érinti a Fejérvár megye tehermentesítésére szánt M200-as gyorsforgalmi út sorsát is, amely az M1-es strádát kötni össze Dunaújvároson át Kecskeméttel. A korábban tervezett ütemezés a vizsgálat eredményétől függően módosulhat, így bizonytalanná vált a 110 km/h sebességre tervezett 2x2-sávos út kivitelezésének kezdete. A projekt célja eredetileg az M0-ás körgyűrű tehermentesítése és a főbb strádák összekötése volt, ám a koncesziós keretek átvilágítása most új forgatókönyvet írhat a térség közlekedési térképére. Hantavírus fertőzést igazoltak pénteken Romániában az Ager Press hírügynökség szerint egy párciumi betegnél, de a közegészségügyi intézet további laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséig csak fertőzés gyanúként kezeli az esetet, írja az MTI. Az Ager Press szerint az Arad megyei sürgősségi kórházban kezelt beteg állapota jó. Május 8-án lázas állapotban utalták be, pénteken pedig a hantavírus genetikai anyagának kimutatására szolgáló PCR-teszt pozitív eredményt mutatott ki. A vírus törzsét azonban egyelőre nem azonosították. A beteg nem járt külföldön és nem került kapcsolatba hantavírus fertőzöttekkel. Budapest főváros kormányhivatala visszavonta a Travel Teachers Kft. Utazásszervezői engedélyét. Erről az iroda ügyvezető tulajdonosa e-mailben tájékoztatta az érintetteket. A tájékoztatás szerint a helyzetet az idézte elő, hogy az iroda március végétől a kötelezően előírt szakmai vezető nélkül maradt. Emellett a növekvő forgalom miatt meg kellett volna emelniük a vagyoni biztosítékot, ám ennek pénzügyi feltételeit már nem tudták teljesíteni. A cégvezető azzal védekezik, hogy a jövőbeni utazások előkészítése rendben zajlott, valamint a repülőjegyeket és a szállásokat is kifizették. A közösségi médiában elindult pánik miatt tömegessé váló visszatérítési igények azonban végzetesen megterhelték a társaság likviditását. Felhős csapadékos időre készülhetünk, a Dunántúlon továbbra is nagyrészt borult marad az ég és tartós esőzésre számíthatunk. Keletebbre időnként szakadozhat a felhőzet, ott délutánra már záporok, zivatarok lesznek jellemzők, a keleti harmadban néhol heves zivatar sem kizárt. Élénk, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 11 és 16, másutt 17 és 24 fok között alakul, de 20 fok feletti értékeket jellemzően csak a Tiszántúlon mérhetünk.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
10: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu
2: Reklámot hallottak.
6: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu Botodra szabva.
11: Reklámot hallottak.
12: Hobby Rádió.
13: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
14: Társadalmi célú közleményt hallotta.
15: Hobbyrádió.hu
16: A rádiót.
17: Sziasztok! Már is indul a Back in Time, azaz egy évszám és az akkor megjelent kedvencek, egy igazi időutazós műsor, az én nevem Balú, és már is mutatom, mik jönnek az első órában. Itt lesz velünk a Too Unlimited és a Get Ready for This. Y'all ready for this? És itt lesz velünk még az AD Studio. És az óra első slágere már szól is, Michael Jackson 91-es sikere, ez már a Black or White.

Sziasztok! Az én nevem Balú, ez pedig a Back in Time című műsorunk. Aki még nem hallott erről a műsorról, azoknak elmondom rövid előjáróba, hogy ez egy olyan műsor, amelyben mindig kiválasztunk egy évszámot, és az akkor megjelent kedvenceket. A mai műsorunk évszáma pedig 1991, és természetesen nem csak remek magyar és külföldi slágereket hozok nektek, hanem néhány aprócska kis információt is az adott évből. 1991-ben hát nagyon sok zene jelent meg azért, azt valljuk meg, hiszen végig néztem egy top 100-as listát, és kérem szépen, rengeteg jó dal megjelent. Az imént például Michael Jackson rázta fel a kedélyeket a Black or White-tól. Ez a dal pontosan 1991 novemberébe debütált a Dangerous album első kislemezeként, és elképesztő sebességgel mindössze 3,7 alatt felért a Billboard 600 élére, ahol aztán 7 héten át elmozdíthatatlan volt. Nem mellesleg, a kísérő videoklipet a premier napján egyszerre 500 millióan nézték világszerte, ami akkoriban abszolút rekordnak számított. De nem lassítunk, maradunk a 90-es évek elején, és evezünk már is hazai vizekre. Következzen egy igazi generációs himnusz a Republiktól, akiknek ebben az évben szinte minden daluk aranyjá vált. Érkezik a Jó reggelt kívánok, amely az együttes második nagy lemezén a Hoppá Hoppán jelent meg. Érdekessége a dalnak, hogy a zenekar debütáló albuma az Indul a Mandula szintén ebben az évben, 1991 nyarán vezette a MAHASZ eladási listáját, megalapozva azt a republiklázat, ami azóta is tart. Ébredjünk át együtt, érkezik a Republik és Bódi László cipővezényletével, akit Isten nyugosztalja. Jön a Jó reggelt kívánok!

Nem Baluval, és már is jönnek, illetve folytatónak a 91-es slágereket. Szerintem Peppa felvétele után már is megyünk tovább. Egyébként 1991. augusztusában jelent meg a kislemezként, és a mai napig egyébként szeretjük ezt a felvételt, és én azért néha elő-elő kapom, és meghallgatom nosztalgia gyanánt. Most pedig érkezzen egy olyan felvétel, amely végleg felvette Nagy-Britannia egyik legkülönlegesebb hangú előadóját a popzene térképére. Seal bemutatkozó albuma 1991. májusában jelent meg, de ez a zseniális dal már az év elején, 1991. januárjában a második helyig menetelt a brit slágerlistán. Úgyhogy már is érkezik nálunk Seal felvétele, egy olyan remek kis dalocska, amit aztán később, olyan 90-es évek végén a Brooklyn Bones dolgozott fel, és hát a Crazy, mint dalcímet meghagyták. Egyébként maga az eredeti, az amerikai Billboard 600 listán a top 10-be jutott, és még egy rangos Ivor Novello díjat is bezsebelt magának Seal, úgyhogy gratulálunk neki. Nálunk érkezik tehát Seal és a Crazy című felvétele itt a 91-es év legnagyobb sikerei között.

Ez a Back in Time és az 1991-es időutazásunkban most egy olyan dal csendült fel, amely generációk életérzését sűrítette 4,5 percbe. A Bonanza Banzai és a Valami véget érte 1991 májusában a Pillanat emlékműve című albumon látott napvilágot. Ez a lírai hangvételű szerzemény nem csak a zenekar egyik legnagyobb klasszikusa lett, hanem abban az évben segített az albumnak is elérni a magyar slágerlista 4. helyét. Ákosék pedig egy teltházas aréna koncerttel koronázták meg az adott évet. A Mélabút azonban most félretesszük, mert érkezik egy formáció, amely nélkül talán elképzelhetetlen lett volna a 91-es éve végi klub szezon. Ray Singer és Anita Dott, azaz a Two Unlimited ebben az évben robbant be a köztudatban debütáló kislemezükkel. A Get Ready for This 1991. szeptemberében indult hódító útjára, és meg sem állt a brit slágerlista a 2. helyéig. Érdekesség, hogy bár Európát azonnal letarolták vele, a dal azóta az amerikai sportarénák állandó himnuszává vált. Készüljetek, mert nálunk is feltekerődik az a bizonyos hangerő. Érkezik a folytatásba a Two Unlimited és a Get Ready for This.

1991-es év egyik legmeghatározóbb hipnotikus house himnuszával megyünk tovább. Ez már Crystal Waters és a Gypsy Woman.

0: Sziasztok, Balú vagyok. Ez a Back in Time, és az imént hallhattuk Rasta Waters és a Gypsy Woman című dalt, amely 91 áprilisában jelent meg debütáló kislemezként, azzal a bizonyos összetéveszthetetlen refrénnel azonnal világsláger lett. Vezette a Billboard klub listáját, első helyre ugrott a brit és az Eurochart kislemez listáján, és Európa szerte platina és aranylemez hozott az énekesnőnek, teljesen átformálva a korabeli klub zenei életet. A folytatásban pedig egy szomorú érdekességgel megyünk tovább, ugyanis a Queen frontembere Freddie Mercury 1991. november 24-én hunyt el londoni otthonába mindössze 45 évesen, és a halálának az oka, hát a hivatalos jelentések szerint szerintem mindenki nagyon jól tudja, hogy a közvetlen kiváltó ok az egy tüdőgyulladás volt, amely az éjc okozta immunrendszeri összeomlás következtében alakult ki. Utolsó napjaiba legszűkebb környezete ápolta, köztük egykori élettársa és legfőbb bizalmasa Mary Austin, valamint párja Jim Hutton. És nézzétek meg, ez mindig ezt hozzáteszem akárszor, akár egy dalt felkonferálok a Queen-től, akár egy kicsit bele nézünk Freddie Mercury-ba, csak a Queen életébe, mindig mondom és mindig hozzáteszem, hogy nézzétek meg a Bohemian Rhapsody című életrajzi filmet, ami abszolút Freddie Mercury-ről szól, és a Queen-ről, és a szereplő, aki alakította Freddie Mercury-t, az egy annyira profi lehozta a tánc mozdulatokat, hogy az valami hihetetlen. Tényleg ajánlom figyelmetekbe. A pörgős ütemek után most nem csak hogy Freddie Mercury halál hírével foglalkozva, de amúgy is egy picit most elcsendesedünk, és átadjuk magunkat az 1991-es év egyik legszebb és legmélyebb hazai remek művének. Zorán 7. nagylemeze, az Élet dolgai 1991. július 17-én jelent meg, és pillanatok alatt hatalmas közönség siker lett, amelyről szinte minden dal klasszikusá érett ma már. Következzen erről az albumról a Presser Gábor és Zorán által jegyzett katartikus erejű ballada, amely évtizedek óta generációk szívébe éget bele. Hallgassuk meg együtt! Érkezik Zorán, és a szerelemnek múlnia kell.
1: Hogy értsd, egy pohár víz mit

No, hello, hello! Én a Balloonheads, pedig a Back in Time és a 91-es sikerek között a rock történelem egyik legikonikusabb balladája szólt nálunk. A Guns N' Roses és a Don't Cry 1994. szeptemberében jelent meg a zenekar grandiózus dupla album projektjének, a User Your Illusion-nak az első kislemezeként. A dal hatalmas sikert aratott. Az amerikai top 100-as listán a 10. helyig menetett, az Egyesült Királyságban a 8. helyet csípte meg, a hozzákészült monumentális és filmszerű videóklip pedig az MTV korszakának egyik legtöbbet játszott videója lett. A drámai gitárszólók után most váltsunk egy sokkal könnyedebb, napsütött ritmusra. Következzen egy olyan dal, amely végleg áttörte a határokat a keresztény zene és a pop között. Immigrant Baby Baby című slágerével megyünk tovább, amely 1991. januárjában jelent meg a Hurt in Motion albumra, és elképesztő diadalt adatott. 2 hétig vezette az amerikai Billboard 100-as listát, azaz a Billboard 600 listát, és nem mellesleg Grammy jelölést is hozott az énekesnőnek az év dala kategóriában. Kapcsolódjunk ki egy kicsit, érkezik Immigrant és a Baby Baby.

ez a Back in Time. Sziasztok! A mikrofon mögött még mindig Balut hallhatjátok. És akkor műsorunk elején már megpendítettem, hogy jön egy AD Studio a folytatásban, Álmaimban Amerika.

Hát hello, hello, ez a Back in Time, és az 1991-es év legnagyobb hazai és nemzetközi sikerei. Az imént egy igazi magyar poptörténeti mérföldkő szólt itt a műsorunkban, AD Studio és az Álmaimban Amerika, ma nem éneklünk. A formáció ezzel a címadódallal és albummal debütált 1991-ben. Mentorukként és művészeti vezetőjükként bábáskodó Szikora Róbert segítségével pedig valóságos őrületet indítottak el. A lemez elképesztő sikerrel, több mint 1 millió példányból kelt el, Goodwill György szórakoztatóan ironikus dalszövege pedig a rendszerváltás korának egyik legmeghatározóbb, legtöbbet idézett szállóigéjévé vált. A fülbemászó magyar dallamok után most evezünk alternatívabb vizekre egy világslágerrel, amely egy csapásra a globális szupersztárok közé repített egy addig inkább undergroundnak számító zenekart. Jön a Rim és a Losing My Reaction című dala, amely 1991. februárjában jelent meg az Out of Time album felvezető kislevezeként, és teljesen átírta a slágerlisták szabályait. Annak ellenére, hogy a dal fő hangszere egy mandolin volt, a zenekar legnagyobb slágere lett, a negyedik helyig menetelt az American Billboard 600 slágerlistán, a zseniális, szürreális videóklipje pedig 6 díjat csöpölt be az 1991-es MTV Video Music Awards-on, köztük az év videója elismerést is. Hangolódjunk rá erre az időtlen zsenialitásra, érkezik a Rame és a Losing My Reaction.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Jégett egy általános iskolásokat szállító busz az M0-áson, óvoda közelében találtak aszbesztet. Hétvégenként látogatható lesz a Karmelita Kolostor. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Péntek délelőtt kigyulladt egy iskolásokat szállító autóbusz az M0-as autóút 8-as kilométerénél az M1-es autópálya felé vezető oldalon. A járművön a Gödöllői Erkel Ferenc általános iskola 44 gyereke és 3 felnőtt kísérőjük utazott egy kaposvári hangversenyre. A buszsofőr füstszagot érzett, ezért leterelt mindenkit a buszról. Ezután a motortérből hirtelen méteres lángok és sűrű füst csapott fel. A tűz észlelése után a felnőtt kísérők riasztották a tűzoltókat, mire a fővárosi hivatásos egységek a helyszínre értek, a buszon már senki nem tartózkodott. A lángokat 2 vízsugárral folytották el, de a járműből gyakorlatilag csak a fémváz maradt. Több száz köbméternyi illegálisan lerakott veszélyes hulladék miatt indult nyomozás Heves vármegyében. Az aszbeszt szennyezés ezúttal Petőfi bányán ütötte fel a fejét, egy lakóövezeti területen nem messze egy óvodától. A bejelentés szerint egy régi kőbánya melletti területen magas aszbeszt tartalmú illegális hulladékot találtak. A terület Sejp közelében található, ahol korábban az egykori aszbeszt gyár működött. A bejelentést Kismihók Tamás, a Heves vármegyei közgyűlés képviselője tette. Elmondása szerint elképzelhető, hogy az egykori sejpi gyár rekultivációja során szabadultak meg illegális módon a veszélyes hulladéktól. A becslések alapján a szabadban elhelyezett aszbeszt mennyisége több száz köbméter lehet. A területet az évek során benőtte a növényzet, de a porladó szennyező anyag egy része még most is a felszínen van. Magyar Péter miniszterelnök élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostort övező kordon lebontását pénteken, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy hétvégenként látogatható lesz a kolostor, és ezen a hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinet irodaépülete is. A kordon elbontását követően sok év után végre minden magyar ember szabadon megközelítheti ezt a csodaszép épületet, tette hozzá a kormányfő. Elmondta, a Karmelita Kolostorban hosszabb időre biztosítják a látogatásokat, Rogán Antal egykori minisztériumát azonban csak ezen a hétvégén lehet megnézni, hiszen oda a Szociális és Családügyi Minisztérium munkatársai fognak beköltözni. A Karmelitában a korábbi miniszterelnöki iroda rész, a terasz, a kert, a színházterem és a kormányüléseknek helyt adó terem lesz látogatható. Május 29-én és 30-án ismét érkezik a nagy sportág választó és nagy hangszer választó, amely mára az egyik legnagyobb ingyenes sportfesztivállá nőtte ki magát Magyarországon. A programok minden nap 9 és 17 óra között várják a látogatókat Kőbányán. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje, hogy több mint 100 sportágat lehet kipróbálni egy helyen. A labdás, ütős és küzdő sportoktól kezdve egészen a vízi vagy akár művészi mozgásformákig minden megtalálható a palettán. A kínálatban biztosan szerepelnek hazánk legnépszerűbb sportágai is, mint a labdarúgás, úszás, vízilabda, vívás, kézilabda és kajakkenu. Egy mediterrán ciklon alakítja a térség időjárását, erősen felhős, borongós időben lesz részünk és sokfelé várható kiadós, eső, zápor, ugyanakkor zivatarokra is számítani kell, helyenként felhőszakadás és jégeső is kialakulhat. Napközben többfelé megélénkül az északi szél, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 11 és 20 fok körül alakul a hőmérséklet, a nyugati ország részben lesz a hűvösebb, délkeleten a legmelegebb.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallotta.
3: Hobby Rádió!
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Vedő.
4: Társadalmi célú közleményt hallotta. Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
8: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a második órában. Ez a Back in Time és az 1991-es év legnagyobb sikerei. A második órában, ami biztos, hogy itt lesz velünk, jön egy kis Cuki Szandi. Szerintem.

Nagyon kellemes rádiózást kívánok minden kedves hallgatóknak, az én nevem Balú, ez pedig a Back in Time című műsorunknak a második órája, ahol a mai adásba megállíthatatlanul pörögnek az 1991-es év legnagyobb hazai és nemzetközi slágerei. Az imént a house és a dance pop műfaj egyik legidőtelenebb, legboldogabb klubhimnusza dübörgött nálunk. Sissy Peniston és a Finally. Ez a dal 1991. szeptemberében jelent meg debütáló kislemezként, és azonnal letarolta a tánctereket. Októberben két hétig vezette az amerikai Billboard Hot Dance Club playlistát. Majd az egész világot megfertőzte. A Billboard Hot 100-on például az ötödik helyig menetelt, az Egyesült Királyságban pedig a második helyet csípte meg. Ez a zseniális felvétel nem csak megalapozta az énekesnő karrierjét, de azóta is a 90-es évek egyik legfontosabb darabja. Kedves hallgatóink, akik még nem hallották ezt a műsort, esetleg az előző órát, azoknak elmondom, hogy ez a műsor egy év számról szól, és ez akkor megjelent legnagyobb magyar és külföldi sikerekről, na meg persze az aktuális évszámunkkal kapcsolatos kisebb-nagyobb történetek, amiket éppen találok. A pezsgő elektronikus ritmusok után most tegyünk egy óriási stílusbéli kanyart, és adjuk át magunkat a hazai heavy metal történelem egyik legszebb és legmeghatóbb lírai remek művének. A Pokolgép zenekar 1991. szeptemberében jelentette meg 5. stúdióalbumát, az Adj új erőt című korongot. Ez a lemez egyfajta konceptalbumként működött, amelyről a közönség és a szakma szerint is kiemelkedik a generációs himnusszá érett katartikus akusztikus ballada. Nem véletlen, hogy a lemez később a legnagyobb hatású magyar metal albumok listájának élvonalába került. Készítsük be magunkat, meg a fényeket természetesen, na meg a fülünket, mert jön a felejthetetlen Kukovec Gábor dallam és Kalapács József zseniális hangja. Érkezik a Pokolgép és a Hol van a szó? Szeretném.

The heavy metal felvételt hallhattunk a folytatásban, itt a 91-es kedvencek között. El is érkezik másik stílus, másik előadó. A folytatásban ez már Lenny Kravitz, és az It Ain't Over Till It's Over.

Na, hello, hello! Ez a Back in Time, ahol az imént az 1991-es év egyik legstílusosabb, leginkább lélekkel teli retro soul felvétele szólt nálunk. Lenny Kravitz és az It Ain't Over Till It's Over 1991. júniusában jelent meg a zenész második Mama Say című stúdióalbumának kislemezeként. Kravitz egyébként ezt a dalt feleségével, Lisa Bonettel való viharos kapcsolata ihletésére írta, és a közönség azonnal a szívébe zárta. A felvétel az amerikai Billboard 600 második helyig repült, ezzel mind a mai napig ez az énekes karrierjének legsikeresebb kislemeze az Egyesült Államokban. A lágy, érzelmes ritmusok után most viszont robbanjon a tánctér, mert érkezik az 1991-es év, és talán az egész évtized egyik legmeghatározóbb, legenergikusabb dance himnusza. A Science Music Factory és a Gonna Make You Sweat, azaz az Everybody Dance Now következik, ami ugyan már 1990 legvégén megjelent, de igazán 1990 januárjára és februárjára tarolta le a világot, amikor 5 egymást követő héten át vezette az európai összesített slágerlistát, és 2 hétig ült a Billboard 600 csúcsán is. Robert Sclavis és David Cole produceri zsenialitása, na meg Martha Wash ikonikus, mindent elsöprő énekhangja egy olyan örökzöldet teremtett, ami ma is azonnal beindítja a lábakat. Hangerőt feltekerni, kedves hallgatóink, hiszen érkezik a CNC Music Factory és a...

Minden kedves hallgatónknak ez a Back in Time, ahol az imént a hazai pop történelem egyik legnagyobb tini szenzációja szólt. Szondi és a szerelmes szívek az azonos című zene és film betét dalaként 1994-ben valóságos, hát hisztériát indított el az országban. A Fenyő Miklós által mentorált énekesnő albuma hetekig vezette az eladási listákat, és pillanatok alatt platina lett belőle. Szondit pedig az év legnépszerűbb előadójává tette. Viszont már Szondi már nagymama, egyébként így 2026-ban, ezt csak így mellékesen megjegyezném. A nosztalgikus magyar dallamok után most robbanjon a brit indie dance. Következzen az IMF zenekar, akik a rock és az elektronika zseniális fúziójába írták be magukat a zenetörténelembe. Az Unbelievable ugyan már 1990 végén megjelent, de 1991 júliusára ért fel a csúcsra, amikor megszerezte az első helyet az amerikai Billboard 600 listán. Ez a lüktető, nyers energia ma is magával ragad mindenkit. Érkezik az IMF zenekar és az Unbelievable.

Kedves hallgatóink, itt a Back in Time című műsorunkban a 91-es sikerek között jön a svéd Roxette, ez már a Fading Like a Flower.

Üdv mindenkinek, kellemes rádiózást minden kedves jelenlévő és újonnan csatlakozó hallgatónknak. A mikrofon mögött Balú, ez pedig a Back in Time egyéb szám, és az akkor megjelent kedvencek, ahol az imént a svéd popzene koronázatlan királyai kényeztették a füleinket. A Roxette és a Fading Like a Flower, azaz Every Time You Leave 1991 áprilisában jelent meg a zseniális Joyride album második kislemezeként, és már itt szeretném hozzátenni, hogy nekem ez a CD lemez meg volt eredetiben, képzeljétek el, csak aztán egy pár költözés alkalmával elkutyavetyéltem valahova, úgyhogy szerintem az már nincs is meg. Viszont Mary Frederick Kuhn és Pearl Gersley balladája hatalmasat ment világszerte. Két hétig vezette az amerikai Billboard 600 listát, és Svédországban és Kanadában pedig a top 5-be verekedte be magát, megerősítve a duó globális szupersztár státuszát. A svéd dallamok után most evezzünk hazai vizekre. A 90-es évek elejének egyik legszebb magyar pop balladájával megyünk tovább. A Dollyról 1991-ben jelentette meg a Gondolsz-e majd rám című nagylemezét, amelynek fülbemászó érzelme címadó dala azonnal közönség kedvenc lett. Dolly és Novai Gábor fémjelzte formáció ezzel a számmal bebizonyította, hogy a pörgös rock and roll ritmusok mellett a szívfelszóló lassú dallamokba is verhetetlenek. Idézzük fel ezt a csodás emléket, érkezik a Dollyról és a Gondolsz-e majd rám.

Hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, a Dollyról csodálatos felvétele után egy 90-es évek beli diszkó csapattal megyünk tovább. Ez már Army of Lovers és a Crucified.

Sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes eljózást kívánok minden kedves hallgatónknak! Ez a Back in Time és az 1991-es év legnagyobb külföldi és hazai slágerei. Az Army of Lovers és a Crucified Soul 1991 májusában jelent meg a Massive Luxury Overdose albumukról, és azóta valóságos kulturális sokkot okozott. A fülbe mászó barokk pop dallamok és a táncolható klubritmusok fúziója elképesztő sikert aratott. Első helyre került a belga és a német listákon, és az Egyesült Államokban is a Billboard klublistájának élvonaláig menetelt, miközben a klip látványvilága örökre beégett a nézők emlékezetébe. A grandiózus popszínház után most érünk vissza a brit blues rock egyik legkarakteresebb, legnyugodtabb hangjához. Érkezik Chris Rea és az A Birds című felvétele, amely 1991. februárjában debütált az Azonos című brit listavezető nagylemez felvezető kislemezeként. Az énekes mindegyévé válta a finom slide gitár játékával és az elegáns, hömpölygő hangulattal. A dal egyébként a 16. helyig jutott a brit slágerlistán, és a mai napig az egyik legtöbbet játszott, legautentikusabb autós utazó zenéje. Dőljünk hátra, érkezik a folytatásban nagy kedvencem, aki már sajnos nincs itt közöttünk. Isten nyugosztalja, Chris Rea, ez már az A Birds.

Chris Rea felvétele után már is megyünk tovább, a dal címe Deceshante, az elkövetője pedig Millionaire Farmer.

Sziasztok! A mikrofon mögött Balut hallhattátok. Az elmúlt 2 órában, hölgyeim és uraim, ennyi volt a Back in Time. 2 dallal maradtam volna adós, de hát sajnos csak egy fér bele a 2-ből. Egyébként a Scorpions és a Wind of Change lett volna a második, de hát sajnos ez nem fog beleférni. Viszont amit hallhattunk, az egy francia popzene, történetileg a meghatározóbb generációs himnusza szólt nálunk, ez volt a Millene Farmer és az Desessanté, amely 91 márciusában jelent meg, és a valóságos kulturális jelenségével. A dal elképesztő módon 9 héten átvezette a francia slágerlistát, egy gyémánt lemez lett, és világszerte több mint 1,3 millió példányban kelt el, miközben a kiábrándult mély szövege örökre beírta magát a zenetörténetben. A borongos francia pop után most viszont robbanjonak a forró délvidéki ritmusok, következzen hamisítatlan katalán rumba és a tüzes flamenco utánozhatatlan keveréke. A Gypsy Kings és a Bailame 1991. júniusában látott napvilágot az Este Mundo album vezető kislemezeként. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, kedves hallgatóink, ez volt a Back in Time és az 1991-es év legnagyobb sikeres slágerei. Tartsatok velem legközelebb is, amikor ismét hozok egy újabb évszámot, egy újabb zenei válogatást a legnagyobb külföldi és magyar slágerek közül. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt 2 órát velem töltöttétek, legközelebb újra találkozunk, tartsatok velem akkor is a viszonthallásra!

0: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szép Művészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szép Művészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős, a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje.
5: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
6: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
7: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
8: Nos, adód, vagy nem adód adód?
9: A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
10: Hobby Rádió!
5: A jövedelemadó vevő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
11: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
12: Műsorajánló.
13: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
11: Koktél.
13: Érdekes témák, érdekes emberek.
11: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
14: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
2: Hoffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
12: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
14: Hagyományaink, értékeink Európában.
15: Ahol az érték a mérték.
16: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától.
17: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
18: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
19: Jaj!
18: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás? Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó! A feldolgozások műsora.

Ez már itt újra az a műsor, ahol az elkövetkezendő két órában újra párossával szólnak a dolog. Először egy eredeti vagy egy korábbi verzió, majd ezt követően pedig egy újraértelmezett változat. Most is az elmúlt 80 év könnyű zenei sikereik közül válogatunk, majd én Csák Attila vagyok, és ismételten sok szeretettel köszöntök mindenkit, és egyben arra is biztatlak benneteket, hogy rádiózzunk együtt az elkövetkezendő két órában is. Na de vágjunk is bele gyorsan, ugyanis a mostani adást egy igazi brit gitárpop klasszikussal nyitottuk, ez volt a The Laz és a Dashy Ghost című daluk. A zenekar Liverpoolból indult a 80-as évek végén, és bár pályafutásuk nem volt hosszú, ez az egyetlen egy nagy slágerük mégis tartós nyomot hagyott a popzene történetében. A dal eredeti változata már 1988-ban megjelent, de igazán ismerté a 90-es évek elején vált, amikor újra kiadták. A brit slágerlistán ekkor már a 13. helyre került, és később egyre több rádió kezdte játszani világszerte. A dal különlegessége az egyszerű, mégis nagyon fülbe mászó gitárdallam és a könnyed ritmus. Sok zenész szerint ez a dal a brit gitárpop egyik mintadarabja lett, és később több zenekar hangzására is hatással volt. A szöveg szándékosan kissé homályos, ezért sokan sokféleképp értelmezték, de épp ez adta a varázsát. Érdekesség, hogy bár a dal már a igazi klasszikus, a zenekar maga nem tudta hosszú távon kihasználni a sikert. A The Laz inkább kultikus együttessé vált, amelyet egyetlen, de annál időtállóbb slágert tett halhatatlanná. És most ugorjunk egy nagyot az időben. A 90-es évek végén ugyanis az amerikai Sixpence None the Richer gondolta újra a dalt. A zenekar akkoriban már ismert volt a könnyed rádióbarát pop hangzásáról, különösen a Kiss Me című világslágerük után. Feldolgozásuk megőrizte az eredeti dallamot, de modernebb, lágyabb hangzást kapott, amely jobban illeszkedett a korszak amerikai popzenei világához. Az ő verziójuk szintén komoly rádiós sikert ért el, és sokak számára éppen ez a változat lett az első találkozás a dallal. A feldolgozás jól mutatja, hogyan lehet egy brit alternatív popszámot úgy újra megszólaltatni, hogy közben megmaradjon az eredeti hangulata, de frissebb, könnyedebb, befogadható formát kapjon. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a The Laz eredetije inkább nyers gitárközpontú brit hangulatot képvisel, míg a Sixpence None the Richer változata tisztább, lágyabb rádiós pop megoldást hoz, ugyanazzal a dallal, de más korszak ízlésére hangolva. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez a 90-es évekbeli újragondolás. Jöjjön már is a Sixpence None the Richer, és ez már a Dashy Ghost itt nálunk a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli funkslágár szólt itt a duplájóban, ez volt a Cameo előadásában a Words Up. A felvétel 1986-ban jelent meg, és szinte azonnal világsláger lett. Az amerikai Billboard Hot 100 listán a 6. helyig jutott, a Brit sláger listán pedig a 3. helyet ért el, miközben az R&B listán első lett. A dal egyik különlegessége a karakteres funk ritmus, valamint az a hangzás, amely a korszak klubzenéjének egyik meghatározó mintájává vált. A klip is sokat segített a sikerben, a videó az MTV korszakának egyik emlékezetes darabja lett. A Words Up később rengeteg feldolgozást kapott, és a mai napig sokszor idézett slágernek számít, de nálunk Magyarországon egészen más módon kapott új életet. A magyar változatot a Voga Turnovszky duó készítette el, akik a hazai zenei paródiák egyik legismertebb párosává váltak. Voga János és Turnovszky István eredetileg székesfehérvári tanárok voltak, akik a Kádár korszak vége felé kezdték el humoros dalszövegeikkel és átköltéseikkel szórakoztatni a közönséget. Munkájukra jellemző volt a nyelvi játék, a hétköznapi poénok és az a fajta könnyed humor, amelyet a közönség gyorsan megszeretett. Felfedezésükben fontos szerepe volt Boros Lajosnak, és hamar bekerültek a korszak legismertebb rádiós műsoraiba, többek között a legendás Bétóth László féle pop tarisznyába is. Szilveszteri fellépései különösen népszerűek voltak, és a paródiák olyan ismerté váltak, hogy sok zenekar számára már-már presztízs kérdésé vált, hogy a Voga Turnovszky duó kifigurázza őket, ráadásul néha a paródia legalább akkora sikert aratott, mint az eredeti dal. A duó több lemezt is készített, 5. és egyben utolsó nagy lemezük 1991-ben jelent meg, ez az 5. lemez címmel. Ugyanebben az évben Turnovszky István kilépésével a páros feloszlott. Voga János később is aktív maradt a médiába, és a 2000-es években az ország egyik legnépszerűbb reggeli rádió műsorában vált ismét országosan ismert média személyiségé. A Sulc Gizi nem klasszikus feldolgozás, inkább humoros magyar átirat. A zenei alap felismerhető maradt, de a hangsúly már a szöveg poénjain és a játékos előadásmódon van. Ez jól mutatja, hogyan lehet egy nemzetközi funkslágerből egy teljesen más hangulatú magyar közönségre hangolt rádiós kedvencet készíteni. Most pedig jöjjön egy kis könnyed humoros hangulat, ahol a szöveget igazán érdemes lesz figyelni. Ez már itt a Word Up magyar paródia változata, a Voga Turnovszky duó jó voltából, a Sulc Gizi itt nálunk a

0: Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli rádiós sláger szólt itt a duplájóba, Matthew Holder előadásában hallottuk a Break My Stride című dalt. A felvétel 1983-ban jelent meg, és nagyon gyorsan nemzetközi sikert aratott. Az amerikai Billboard 600 listán az 5. helyig jutott, Kanadában pedig listavezető lett. A könnyed, optimista hangulatú felvétel hamar a korszak egyik legismertebb popslágerévé vált. A dalszövegének központi gondolata az, hogy semmi és senki nem tudja megállítani az embert abban, hogy tovább menjen. Ez a pozitív üzenet sokak számára hozzátett valamit a dal lendületéhez. Matthew Holder érdekes pályát futott be, bár előadóként főként ezzel a slágerrel lett ismert, később dalszerzőként és producerként dolgozott tovább, és több filmzenei produkcióban is részt vett. A Break My Stride azonban önálló életet kezdett élni, és a következő évtizedekben számos feldolgozás készült belőle. A 90-es évek elején egy osztrák duó, a Unique 2 gondolta újra a dalt. A formáció az akkori európai dance hangzás világából érkezett, és verziójukban a könnyed pop dal klubbarát táncolható köntöst kapott. Megmaradt az eredeti dallam és a jól felismerhető refrén, de a hangszerelés már a 90-es évek elektronikus ritmusait tükrözi. A feldolgozás Európa több országában is rádiós játszást kapott, és a korszak dance válogatásain is gyakran feltűnt. Ez jól mutatja, hogyan lehet egy 80-as évekbeli popdalt úgy átalakítani, hogy az egy teljesen új generáció számára is működjön. Ha összehasonlítjuk a két változatot, akkor az eredeti Matthew Holder felvétel inkább könnyed pop hangzású élő hangszeres alapokra épül, míg a Unique 2 verziója már erősebben a ritmusra és a táncolható megszólalásra helyezi a hangsúlyt. A dal üzenete azonban mindkét esetben ugyanaz marad, előre haladni, lendületben maradni. És akkor most hallgassuk meg, hogyan szól a 80-as évekbeli sláger a 90-es évek dance változatában. Ez már itt a Unique 2 és a Break My Stride, itt nálunk a duplájóban.
1: Lesz.

Az elmúlt percekben egy olyan dal szólt itt a duplájóban, amelyet szinte mindenki felismer már az első hangokból. A Rembrandts előadásában hallhattuk az I'll Be There For You című slágert, a világhírű Friends, vagyis a Jó Barátok sorozat főcímdalát. A dal eredetileg rövid televíziós főcímzeneként készült, de a nézők annyira megszerették, hogy végül teljes hosszúságú változatot készítettek belőle. A felvétel gyorsan rádiós slágerré vált, és az amerikai Billboard Hot 100 listán a 17. helyig jutott, miközben világszerte rengeteget játszották a rádiókban. A könnyed barátságos hangulat és a könnyen megjegyezhető refrén tökéletesen illett ahhoz a sorozathoz, amelyhez készült. A Jó Barátok 1994 és 2004 között futott 10 évadon keresztül összesen 236 epizóddal. A történet 6 fiatal barát életét követte New Yorkban, és a 90-es évek egyik legnépszerűbb sorozata lett. A széria nem csak nézettségi siker volt, hanem generációk számára vált meghatározóvá, és a főcímdal is ennek köszönhetően lett igazán popkulturális jelenség. És ki gondolta volna azt, hogy ennek a dalnak is születik egy magyar változata? Az Ott leszek című verziót Kori, vagyis Kori György adta elő, aki a 90-es évek magyar popzenei világának ismert szereplője volt. Kori a Happy Gang együttesből lehet ismerős, amely a korszak egyik népszerű hazai dance pop formációja volt. A zenekar könnyed rádióbarát dalaival és fiatalos hangzásával sok slágert adott a 90-es évek második felének. Az Ott leszek nem szó szerinti fordítása az eredeti dalnak, inkább egy magyar nyelvű átirat, amely megtartja a fő dallamot és az optimista hangulatot, de a szöveg már a hazai közönség számára készült. Hangzásában is közelebb áll a 90-es évek magyar popzenéjéhez, kicsit táncosabb, könnyedebb hangzással. Ha összehasonlítjuk a két verziót, akkor az amerikai eredeti inkább a sorozathoz kötődő pop-rock hangulatot képviseli, míg a magyar változat a korszak hazai rádiós popzenéjéhez igazodik, de a központi gondolat ugyanaz marad, ott lenni egymás mellett, amikor szükség van rá. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szól ez az ismert főcímdal magyar változatban. Jöjjön tehát Kori, és az Ott leszek itt nálunk a duplájóban.

elmúlt percekben egy igazi 60-as évekbeli klasszikus szólt itt a duplájóban, a Brit Dirt Rocks előadásában hallottuk a Love Is All Around című dalt. A zenekar a 60-as évek közepén vált ismerté, és a korszak egyik meghatározó beat együttese volt. A dal 1967-ben jelent meg, és már akkor komoly sikert aratott. A brit sláger listán az 5. helyig jutott, és több országban is rádiós kedvenc lett. A sláger egyszerű, könnyen dúdolható dallama és pozitív hangulata miatt gyorsan klasszikussá vált. A szöveg egyértelmű üzenete, hogy a szeretet mindenhol jelen van, jól illeszkedett a 60-as évek optimista popvilágához. Érdekesség, hogy a dalszerzője Reg Presley eredetileg nagyon gyorsan írta meg a számot, és nem is számított arra, hogy ennyire időtálló lesz. Mégis a következő évtizedekben újra és újra előkerült, és végül egy filmnek köszönhetően ismét világsikerré vált. 1994-ben a skót Vetvetvet készítette el a feldolgozást a Négyesküvő egy temetés című filmhez. A film hatalmas nemzetközi siker lett, és ezzel együtt a dal is újra életre kelt. A feldolgozás elképesztő eredményt ért el. A brit sláger listán 15 hétig maradt az első helyen, ami akkoriban rekordnak számított. Több országban listavezető lett, és a 90-es évek egyik legismertebb romantikus popslágere lett. A Vet-Vet-Vet változata lassabb, lágyabb, érzelmesebb hangzást kapott, és erősen épített az énekhangra, míg az eredeti Trox felvétele inkább a 60-as évek egyszerű gitárközpontú pop hangzását képviselte. Éppen ez mutatja meg a dal erejét, ugyanaz a dallam két teljesen eltérő korszakban is működni tudott. Ha összehasonlítjuk a két verziót, az eredeti inkább könnyed beat dal, míg a 90-es évekbeli feldolgozás romantikus filmslágerként vált világhírűvé, de az alapgondolat, a szeretet egyszerű üzenete mindkettőben változatlan maradt. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez a klasszikus, már egy népszerű filmslágereként a 90-es évekből. Jöjjön tehát az a dal, amelyet már egyszer hallhattunk itt a duplájóban a karácsonyi adásoknál, de ugye akkor nem volt idő azt megemlíteni, vagy talán lehet meg is említettük, hogy ennek a dalnak volt egy eredeti felvétele is, de úgy gondoltam, hogy érdemes őt ismételten visszahozni, hiszen karácsony óta már eltelt egy kis idő, tehát most hallgassuk meg újra, talán a duplájó műsorában egyedüli ismétlésként a Vet-Vet-Vet slágerét. Ez már itt a Love Is All Around a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi európai 80-as évekből is sláger szólt itt a duplájóban, ez volt a The Art Company és a Susanna. A felvétel 1984-ben jelent meg, és rövid idő alatt az egész kontinensen ismerté vált. Több ország sláger listáján is előkelő helyezést ért el, és a korszak egyik tipikus rádiós kedvence lett. A dalt a könnyed gitárközpontú pop hangzása és a könnyen megjegyezhető refrénje gyorsan népszerűvé tette, különösen Európában. A történet egy romantikus kissé kalandos szerelmi helyzetet mesél el, amit a zenekar lassabb nyári hangulatú megszólalással adott elő. A The Art Company ugyan több dalt is kiadott, de a Susanna maradt az a felvétel, amely miatt ma is emlékeznek rájuk. A dal az évek során sok rádiós műsorban újra és újra felbukkant, és igazi retro slágerré vált. És ahogyan az szokott lenni az ilyen nagy erejű slágerekkel, a magyar popzene világa sem hagyta figyelmen kívül ezt a dalt. A 90-es években Mr. Rick készítette el a dal hazai átdolgozását Úgy várlak címmel. A korszak magyar dance-pop világában ez a hangzás nagyon ismerős volt. Elektronikus alapok, könnyen énekelhető refrén és az a fajta klubbarát hangzásmód, amely a diszkók és a zenei televíziók kedvence volt. Mr. Rick zenéje elsősorban a közönségre épített, élő fellépésein is a közös éneklés és a könnyed hangulat került az előtérbe. Az Úgy várlak is ebbe a vonalba illeszkedett. A dallam felismerhető maradt, de a hangszerelés és az előadásmód már egyértelműen a 90-es évek magyar pop környezetéhez igazodott. A dal sok rádiós és televíziós szereplést kapott, és később a retro bulik állandó darabja lett. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, akkor az eredeti Susanna inkább a 80-as évekbeli gitárpop hangulatot hozta el, míg a magyar változat a 90-es évek dancepop világába helyezte át ugyanazt a dallamot. A lényeg azonban mindkét esetben ugyanaz maradt, egy könnyed főbemászó refrén, amit a közönség azonnal együtt tudott énekelni. Most pedig hallgassuk meg, hogyan szólal meg ez a jól ismert dallam most már magyarul a 90-es évekből. Ez már Mr. Rick és az Úgy várlak itt a duplájóban, majd hírek és egyéb információk, és folytatjuk a második órával, úgyhogy ne menjetek messzire.

0: slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót! Számon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladékgazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől, a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladékgazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
5: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió, a jövedelem adó vevő.
6: Társadalmi célú közleményt hallotta.
4: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
2: műsorajánló.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Világjáró.
6: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
7: a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.
10: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
11: Jaj!
10: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplán jó, a feldolgozások műsora.

Ez itt továbbra is a duplája, ahol már is a második órába léptünk, és a mikrofon mögött továbbra is Csák Attila köszön mindenkit sok szeretettel. Ma is a legnagyobb slágereket hoztuk el, és azért játsszuk őket duplán, mert először bemutatunk egy eredeti, vagy egy korábbi verziót, majd annak egy későbbi újraértelmezett változatát. Nincs ez másként az imént hallott dallal sem, amelynek története több évtizedet is összeköt, ugyanis az elmúlt percekben a The Four Preps dalával nyitottuk a második órát, ez volt a Love of the Common People. A felvétel eredetileg az 1960-as évek végén született, és akkor különlegesnek számított, mert a szöveg nem egy megszokott klasszikus szerelmi témát dolgozott fel, hanem a hétköznapi emberek életéről szólt. A történet egy nehéz körülmények között élő családvilágát mutatja be, ahol a kevés anyagi lehetőségek ellenére az összetartás és a szeretet adott erőt. Ez a társadalmi hangulat akkoriban ritkább volt a popzenében, ezért a dal sokak számára mélyebb nyomot hagyott. A dal több előadónál is megfordult, és az évek során több feldolgozás készült belőle, de az igazi nagy áttörést egy jóval későbbi változat hozta meg. A 80-as években a brit Paul Young gondolta újra a dalt. Ő akkor már ismert énekes volt, jellegzetes lágy szólós hangjával és különleges alkotásaival gyakran rádiós slágereket hozott létre. Az ő verziója 1983-ban jelent meg, és hatalmas sikert aratott, a brit slágerlistán a második helyig jutott, és több országban is komoly rádiós játszást kapott. A feldolgozás egyik érdekessége, hogy bár a hangszerelés modernebb lett, a dal mondani valóját nem változtatta meg. A 80-as évek pop hangzása szintetizátorokkal is letisztult a ritmussal, új közönséget hozott a dalnak, miközben a szövegüzenete ugyanúgy működött. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az eredeti változat inkább a 60-as évekbeli vokális pop hangzást képviseli, míg a Paul Young feldolgozása melegebb, szólosabb hangzással közelíti meg ugyanazt a dalt. A központi gondolat azonban mindkettőben ugyanaz, a hétköznapi emberek ereje és összetartása. Most pedig hallgassuk meg, hogyan vált ez a dal egy új korszakban ismét nagy slágerré. Jöjjön már is Paul Young nagy slágere, a Love of the Common People most itt nálunk.

Az elmúlt percekben egy kevésbé ismert, de zenetörténeti szempontból annál érdekesebb felvétel szólt itt a duplájóban. Ő volt Willy Mitchell, és ez volt a Charlie Tree. Willy Mitchell amerikai zenész, producer és hangszerelő volt, aki főként a 60-as, 70-es évek soul és rhythm and blues világában vált ismerté. Leginkább producerként tetszett nagy hírnévre, többek között olyan előadókkal dolgozott együtt, mint az Al Green. Zenéjére jellemző volt a finoman hangszerelt, dallamközpontú soul hangzás. A Charlie Tree című felvétel a 60-as évek végének soul stílusába illeszkedik, nem tartozott a legnagyobb nemzetközi slágerek közé, inkább később vált érdekessé, amikor egy másik ismert dallammal kapcsolatban került elő a neve. És most egy olyan történet következik, amely sokak számára meglepő lehet. Először nézzük azt, amit biztosan tudunk. A Süssi a sárkány egy magyar televíziós bábfilm sorozat volt. Írója Csukás István, rendezője Szabó Attila, zeneszerzője Bergendi István, Süssi karakterének hangja pedig Bodrogi Gyula volt. A sorozat első epizódját 1977 karácsonyán mutatták be a magyar televízióban, és rövid idő alatt a magyar gyermektelevíziózás egyik legismertebb alkotásává vált. A főcímdal évtizedeken keresztül generációk számára jelentette a gyermekkör egyik legismerősebb dallamát, és itt kezdődik az a történet, amelyről sokáig alig esett szó. A 2000-es években több újságcikk és zenei fórum is felvetette, hogy a Süssi főcímdalának dallama feltűnően hasonlít egy korábbi amerikai soul felvételre. Ez a dala már az imént említett Willy Mitchell Charlie Tree című dala, amelyet nagyjából 1968 körül rögzítettek. A sajtóban olyan megfogalmazások is megjelentek, hogy ez egy az egyben hasonlít az imént említett műre, és elindult egy vita arról, vajon átvételről, inspirációról vagy egyszerű zenei egybeesésről lehet-e szó. A hasonlóság elsősorban nem a hangszerelésben, hanem a dallamvezetésben és bizonyos motívumokban tűnt fel a közönségnek. Többen összehasonlító videókat is készítettek, amelyek újra előhozták azt a kérdést, hogy mennyire lehet véletlen két ilyen hasonló zenei motívum. Fontos azonban, hogy a történet másik oldalát is lássuk. Bergendi István nyilatkozataiban nem beszélt tudatos átvételről. Azt hangsúlyozta, hogy a zeneszerzők gyakran találkoznak egymáshoz hasonló dallamfordulatokkal, és ilyen jellegű egybeesések előfordulhatnak. Hivatalos jogi ügy vagy per nem indult, tehát a vita inkább zenetörténeti és a közösségi megfigyelések szintjén maradt. Ez a történet azért is érdekes, mert Magyarországon a közönség évtizedeken át önálló eredeti magyar mesezenének ismerte a Süssi dallamát, és csak jóval később az internet korszakában vált szélesebb körben ismerté ez a zenei párhuzam. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, az amerikai soul változat teljesen más zenei közegből érkezik, míg a Süssi dala egy szerethető gyermekeknek szóló televíziós főcímzeneként él a köztudatban. A vita tehát inkább zenetörténeti érdekesség, amúgy pedig napjainkig egy lezárt ügynek tekinthető, és éppen ezért izgalmas. Most pedig következzen az a dal, amelyet Magyarországon generációk dúdolnak ma is, és közben pedig mindenki dönts el magában, hogy milyen hasonlóságot fél felfedezni az imént hallottal és a Bodrogi Gyula által megszólaltatott Süssi dala és annak zenei hangzása között. Legyen ez bárhogy is, a Süssi dalát mindannyian szeretjük, ezért a változatosság egyébben már is jön itt nálunk a duplájóban.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
1: Én tudok egy csomó illemszabályt, bizony! Üdvözöllek, dicső lovat, szép a ruhát, szép a lovat! Mi szél hozott, mondszál, és mi vajon a szíved terve? Szép vagy, mint a rózsaszál! Ó, te kedves királylány!
2: Jöjj, sárkány!

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli nagyívű szerelmes dal szólt itt a Duplájóban, ez volt a Heart és az Alone. Egy amerikai rockzenekarként ismerte őket a világ, amelyet a Wilson nővérek Ann és Nancy Wilson vezettek, és már a 70-es évektől kezdve komoly sikereket értek el. Az Alone 1987-ben jelent meg, és rövid idő alatt a zenekar egyik legnagyobb slágere lett. A dal az amerikai Billboard 100 listán az első helyig jutott, és világszerte hatalmas rádiós siker lett. A korszak tipikus szerelmes dalai közé tartozott, lassan építkező kezdés, majd erős érzelmi kiteljesedés és nagyívű refrén jellemezte. Sokan nem tudják azonban, hogy a Heart változata nem az eredeti felvétel volt. A dal eredetileg az I-10 nevű amerikai dalszerző duó Tom Kelly és Bill Steinberg írta és adta elő a 80-as évek közepén. Az ő verziójuk kevésbé vált ismerté, inkább demo jellegű felvételként maradt fenn, és nem ért el jelentős slágerlistás eredményeket. A dal igazi erejét azonban már ekkor is sokan látták, ezért később felajánlották más előadóknak is. A Heart feldolgozása végül új szintre emelte a számot, Ann Wilson előteljes énekhangja és a korszakra jellemző hangszerelés együtt olyan energiát adott a dalnak, amely tökéletesen passzolt a 80-as évek stadionrock hangzásához. A felvétel már a zenekar legismertebb dala lett és rendszeresen szerepel válogatásalbumokon és rádiós retro listákon is. Ha összehasonlítjuk a két verziót, az I-10 eredetije inkább visszafogottabb dalszerzői bemutató jellegű felvétel, míg a Heart változata teljes erejében kibontja a dal drámai hangulatát. Ez az egyik legjobb példája annak, amikor egy eredetileg háttérben maradt szerzemény egy másik előadó kezében válik világslágerré. Most pedig szokatlan módon kivételesen azt hallgassuk meg, honnan indult ez a történet. Jöjjön már is az eredeti változat, ez már itt az I-10 előadásában, az Alone a Duplájóban.

Az elmúlt percekben egy 90-es évekbeli tánczenei sláger szólt itt a duplájóban, a Labus előadásában hallottuk a Vádújugó című dalt. A Labus a 90-es évek Eurodance korszakának egyik legismertebb formációja volt. Zenéjükre jellemző volt a lendületes ritmus, az erős női vokál és a klub hangzás, amely akkoriban Európa szerte uralta a diszkókat és a rádiókat. A Vádújugó is ebbe a világba illeszkedik. Könnyen megegyezhető dallam, táncolható alap és egyszerű érzelmes témájú szöveg. A dal gyorsan népszerű lett a klubokban és több országban is rádiós játszást kapott. A korszak Eurodance zenéire jellemző módon a hangsúly inkább a ritmuson és a refrénen volt, ami azonnal bevonta a közönséget. A történet azonban itt kap igazán érdekes fordulatot. A Vádújugó című dal legismertebb változata ugyanis nem ez, hanem a No Mercy feldolgozása lett. A formáció a 90-es évek közepén tűnt fel, és a producer Frank Farian irányítása alatt készítették el a dalt új hangszereléssel. Ez a verzió 1996-ban jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Több ország sláger listáján is az élmezőnybe került, és az amerikai Billboard Hot 100 listán pedig az 5. helyig jutott. A No Mercy változata már kevésbé dance klubos, inkább rádióbarát pop hangzást kapott. A latin hangulatú gitár, a lágyabb ének és a letisztultabb hangszerelés szélesebb közönség számára is befogadhatóvá tette a dalt. Sok rajongó számára ez lett az eredeti, pedig valójában egy újra gondolt változatról beszélünk. Ha összehasonlítjuk a két felvételt, a Labus verziója inkább az Eurodance világába tartozik, míg a No Mercy feldolgozása a 90-es évek rádiós pop hangzását képviseli. Ugyanaz a dallam, de két különböző zenei irány és két eltérő közönség. Most pedig hallgassuk meg azt a változatot, amely világsikerré tette a dalt. Jöjjön már is a No Mercy, és újra a Vádújugó itt a duplájóban.

Az elmúlt percekben egy igazi magyar rock klasszikus szólt itt a duplájóban, a Beatrice előadásában hallottuk a Gyere kislány gyere című dalt. Most pedig nézzük meg, hogyan született meg ez a felvétel, és miként lett egy későbbi korszak számára is újraértelmezhető. A Beatrice a magyar rock zene egyik meghatározó együttese, amelyet 1969-ben alapítottak Budapesten. A zenekar pályája több egymástól nagyon eltérő korszakból áll. Sokan már csak a keményebb, lázadó hangvételű időszakokat ismerik, pedig a kezdetekben egészen más irányban mozogtak. A 70-es évek elején még könnyedebb, glennis diszkó hatású zenéket is játszottak. Ez a korszak ma már kevésbé ismert, de jól mutatja, hogy a zenekar folyamatosan kereste a saját hangját. A valódi fordulat a 70-es évek végén következett be, amikor kialakult az a nyersebb, energikusabb rock hangzás, amellyel országosan ismerté váltak. Ekkor kapcsolódott hozzájuk az a sajátos ifjúsági szubkultúra is, amit sokan a csöves rock jelenséghez kötnek. A Beatrice koncertjei nem csak zenei események voltak, hanem egyfajta közösségi találkozási pontok is, ahol a fiatalok egy másfajta szabadságélményt kerestek. Emiatt a zenekar hosszú ideig háttérbe szorult a hivatalos médiákba, de pont ez a tiltott-tűrt helyzet tette őket kultikussá. A zenekar frontembere Nagy Feró meghatározó figurája lett a magyar rock zenének. Szókimondó stílusa, erős színpadi jelenléte és karakteres megszólalásai miatt sokszor megosztó személyiségnek számított, ugyanakkor éppen az adta a Beatrice különleges erejét. A közönség számára nem csak énekesként, hanem egy markáns karakterként is jelen volt. A Gyere kislány gyere jól illeszkedik ebbe a világba. Lendületes, közvetlen hangvitelű dal, amely a maga korszakában könnyen megjegyezhető refrénjével vált ismerté. A Beatrice előadásmódja egyszerre volt játékos és energikus, és ez a kettősség sokat hozzátett ahhoz, hogy a dal hosszú időre megmaradjon a magyar könnyű zene emlékezetében. És most jön az a pont, ahol egy egészen más generáció nyúlt ugyanehhez a dalhoz. A belga a magyar könnyű zene egyik legkülönlegesebb formációja, amely a 90-es évek végén jelent meg a hazai zenei életben. A zenekar a hip-hop és a rap világából érkezett, de zenéjük egyik legfontosabb eleme az irónia és a nyelvi játék. Dalaikban gyakran hétköznapi magyar témákat dolgoznak fel, sokszor humoros, túlzó vagy éppen parodisztikus formában. Ez a fajta megközelítés teljesen új szint hozott a hazai popkultúrába. A belga féle Gyere kislány gyere ezért inkább újra gondolás, mint klasszikus feldolgozás. A hangsúly nem a rokkos energián van, hanem a játékos, ironikus megközelítésen, amely a későbbi közönség számára is ismerő stílusban mutatja meg ugyanezt a dalt. Ha összehasonlítjuk a két változatot, jól látszik, hogy két külön korszak találkozik bennük. Az egyik oldalon a magyar rock lendülete, a másikon a modern humorra látszó treppes megközelítés. Ugyanaz a dal, mégis teljesen más szemüvegen keresztül. Most pedig hallgassuk meg, hogyan gondolta újra ezt a klasszikust egy másik generáció. Jöjjön már is a belga jóvoltából a Gyere kislány gyere, most itt nálunk a duplájában.

0: Bulgáriék a széklába várnak ránk, mondjuk oda messze van a Vest-Balkán. Mekkora már megint a tömeg, nyomor szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszigátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszigátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, Csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Mi ott olyan srác, a kult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot, vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Majd lenne kedved átmenni a Titánba, nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy taxit, vagy riksával jöttök. A DJ, itt is milyen állat. Gabi, te hova raktad le a táskádat? Oké, rendben, én sem rakom le. Konyak, és menjünk a

másőr érmész. Hozzá van nekem is, itt van pénz. És hozzá egy traubit is, itt egy tízes. Sos is nálad kisebb, ezzel tízes. Mit ivott a Feri? Mit ivott a Feri? Két fél unikumot ivott a Feri. De mit ivott a Laci? Mit ivott

Vendéglistán mindenki ott van, kivéve az István, a fene egye meg. Hogy maradt le? Hívjuk a DJ-t, jöjjön ide. De a Gézának nincsen térereje, az Andinak meg nincsen kimenője. A Csabának lemerült a Nokiája, az enyémet meg moslották el a picsába. Miért nincs sehol egy normális hely, ahol az összes kidobó oltári fej, ahol törzs vendégek, a Kós meg a Fédi meg a Grassy's Green és a Girls Art Pretty, ahol szívják a csalomot a jó fejek, ahol az illatra érkeznek a nőhegyek, ahonnan hazavíz gyors a három tuti bőr, és Robert De Niro a taxisofőr.

Az elmúlt percekben egy igazi 80-as évekbeli klasszikus szólt itt a duplájóban, a Eurythmics előadásában hallhattuk a There Must Be an Angel című dalt. A Eurythmics a brit könnyűzene egyik meghatározó duója volt Annie Lennox és Dave Stewart párosával. A zenekar a 80-as években vált világhírűvé, különleges hangzásuk pedig a pop és az elektronikus zene és a soul elemeit ötvözte. A There Must Be an Angel 1985-ben jelent meg és különleges helyet foglalt el a pályájukon, mert ez lett a duó egyetlen olyan kis lemeze, amely az Egyesült Királyság slágerlistáján az első helyre került. A dal könnyed pozitív hangulatú szerzemény, amely a szerelemről és a boldogságról szól. Érdekessége, hogy a felvételen a világhírű zenész Stevie Wonder harmonika játéka is hallható, ez sokak számára még különlegesebbé tette a dalt. A felvétel világszerte nagy rádiós sláger lett, és máig a Eurythmics egyik legismertebb dala. A történet azonban itt nem ért véget. A 2000-es évek elején egy új generáció fedezte fel a dalt, a német No Angels lány együttes készítette el a saját változatát. A csapat egy televíziós tehetségkutatóból indult, és rövid idő alatt Európa egyik legsikeresebb pop csapatává vált. Feldolgozásuk 2001-ben jelent meg, és több ország slágerlistáján is előkelő helyen szerepelt. Németországban például a toplisták élmezőnyébe került. A No Angels verziója modernebb 2000-es évekre jellemző pop hangzást kapott. Az eredeti könnyed öröme megmaradt, de a hangszerelés frissebb, rádióbarátabb lett, a több szólamú nőjének pedig új szint adott a dalnak. Ez jól példázza azt, hogy lehet egy ismert 80-as évekbeli slágert úgy újra gondolni, hogy ez egy fiatalabb közönség számára is működjön. Ha összehasonlítjuk a két változatot, akkor a Eurythmics verziója inkább a korszak elektronikus pop világát idézi, még a No Angels feldolgozása 2000-es évek tiszta popos hangzását hozza. Ugyanaz az alapdal, mégis két külön korszak zenei lenyomata. És ezzel lassan a mai adás végére is értünk, az elmúlt két órában ismét bebizonyítottuk, hogy egy jó dal nem csak egy korszakhoz tartozik, hanem újra és újra megszülethet más előadók hangján, más hangszereléssel, más közönségnek. Ma is bejártuk a könnyű zene különböző évtizedeit. Volt nosztalgia, újragondolás, humor és klasszikus pop pillanat is. Talán éppen ezért szeretjük ezeket a dalpárokat, mert egyszerre idézik fel a múltat és mutatják meg, hogy él tovább egy későbbi korszakban is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottatok, az elmúlt két órában a mikrofonnál Csák Attilát hallottátok. Egy hét múlva újra találkozunk új történetekkel, új dalpárokkal, addig is vigyázzatok magatokra, és most pedig zárásként hallgassuk meg, hogyan szólal meg az imént hallott dal egy újabb generáció tolmácsolásában. Ez már a No Angels és a There Must Be an Angel, itt nálunk a duplájóban. Sziasztok!

0: Ez volt a Duplán Jó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyagársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagár stop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám.
7: Társadalmi célú hirdetés következik.
8: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
9: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Reklám következik.
11: Jogomvan.hu.
12: Jogomvan.hu.
11: Jogi segítség mindenkinek.
12: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
11: Jogomvan.hu.
13: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kisfilmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
10: Reklámot hallottak.
14: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
15: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
16: Társadalmi célú közlemény következik.
17: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41.
18: Nos, adó vagy nem adó, adó.
17: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió. A jövedelemadó levő.
16: Társadalmi célú közleményt hallottak.
19: Hobby Rádió. Értünk szól.
20: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
21: UK Fever Show.
22: UK Fever Show.
20: Ez a UK Fever Show.
23: Igazi legendák az elmúlt 3 évtized legnagyobb dalai közül, méghozzá azokból válogatunk, amelyek az elmúlt mintegy 30 évben, legalábbis Nagy-Britanniában a legjobb helyen végeztek, nevezetesen az slágerlisták élén. Ez itt a UK Fever Show, köszöntök mindenkit, én Sommer Gábor vagyok, és már is utazunk az időben, no de hogy hova, azonnal elárulom.
24: UK Fever Show. Time Travel. The selected year? 1990.
23: 1990 tehát az az esztendő, amelyből ma válogatunk zenei téren. Fantasztikus nevek, többek között Madonna, de itt lesz a Vanilla Ice, a Snap, Sinaldo Connor, no meg azért, hogy legyen meglepetés is, nem árulok el minden résztvevőt. Annál inkább én amondó vagyok, hogy vágjunk bele az 1990-es év angol slágerlista vezetőinek tallózásában, természetesen a teljesség igénye nélkül 12 fantasztikus dalt választottam a mai UK Fever Show-ra. És hogyha már említettem, akkor kezdjünk is mindjárt a pop nagyasszonyával, aki ezzel a dallal, illetve a videoklipes megjelenésével egy teljesen új trendet alakított, illetve indított el. Ő pedig nem más, mint természetesen Madonna. 1990-ben a Vogue bizony ott volt az angol slágerlisták élén. Akárcsak az a dal, amit az 1990-es megjelenése után nagyon sokan feldolgoztak, talán mégis a leghíresebb és legsikeresebb újragondolása az bizony Seal által pörgött a rádiókban, illetve a televíziókban. Mi azonban most hallgatjuk az egyébként nagyon is jól sikerült Adamski dalt, méghozzá a Killert nem sokára, 1990 angol slágerlista vezető dalai közül, itt a UK Fever Show-ban.
20: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Ez a UK Fever Show.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: UK Fever Show. The Hour of Legends.
2: Zenék, amelyek igazán lázban tartanak mindenkit sok-sok évtizeden, nevezetesen legalább több mint 3 évtizede, hiszen Angliában, még hogyha rövid ideig is, de azért mindenképpen a legjobbnak bizonyultak, és a UK Fever Show 3 évtized zenei legendáit hivatott mindig összegyűjteni egy-egy évből. A mai napon például 1990-ben kalandozunk, és soroljuk ezen év legjobban sikerült és a slágerlisták élén végzett dalait. Nem sokára jön majd egy igen érdekes nevű formáció, méghozzá az England the Wonder, és a World in Motion előtte azonban jön egy igazán hűs dal, egy igazán hűvös babyről. Ice Ice Baby, ez már a Vanilla Ice sikere, itt a UK Fever Show-ban.
3: Ez a UK Fever Show.
4: A UK

0: Topbeat Radio. The best top leader hits from the last 30 years. UK Fever Show.
1: Már is folytatódik zenei időutazásunk az elmúlt 30 év legnagyszerűbb dalaival, ma pedig 1990 legsikeresebb felvételeit tallózzuk az angol slágerlisták éléről. És hogyha már Angliában járunk, egy személy neve mellett semmiképpen sem mehetünk el szó nélkül, ami a lemezeladásait, illetve a koncertjeinek látogatottságát illeti, Elton John a 70-es évek szupersztárjainak egyik legnagyobbika, a rock műfaj szinte minden ágában otthonosan mozgó előadó és zeneszerző, egyaránt képes beat, folk, country, soul, blues vagy éppen pop stílusban alkotni és énekelni. Dinamikus, izgő, mozgó színpadi magatartása, bizarr öltözködése és fantasztikus érzéketlen a show műfajhoz. Hamar a koncertek közkedvelt figurájává tették Elton John-t. Ő azon kevesek közé tartozik, akik az évek folyamán sikeresen megőrizték még népszerűségüket, és szinte nem múlt el úgy év, hogy egy-két dalával ne lett volna jelen a toplisták első felében. Érdekes, hogy a népszerűséggel együtt a kritika is többnyire egyébként kegyesen bánt Elton Johnnal, csak nagyon ritkán húzták le a szakírók egy-egy alkotását. Jó néhány dala ma már az örök zölde kategóriájába tartozik, hiszen a Your Song, a Rocketman, a Goodbye Yellow Brick Road, vagy éppen a Crocodile Rock a rockzene történetének kitörölhetetlen részévé váltak. Az angol királyi hadsereg trombitásának fia Kenneth White tehát igen messzire jutott, ráadásul az angol királynő lovaggá is ütötten, úgyhogy pontosan megnevezve. Sir Elton John érkezik nem sokára 1990-es sikerével a Sacrifice-al, aztán pedig egy nem kisebb név, megjelenésében persze nem éppen nőies, de énekhangja csodálatos, Sinéad O'Connor és a Nothing Compares to You nem sokára, itt az örök zöldek sorában a UK Fever Show-ban.
0: UK Fever Show. Music that will throw you into a fever.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
1: a Hobby Rádióban!
2: Zenei időutazás a 80-as évektől napjainkig az angolisták királyaival. Ez a UK Fever Show.
3: Igazi örökzöldek továbbra is zenei repertoárunkban. Az 1990-es év azon felvételeit idézzük, amelyek igazán megdübörögtették úgymond a rádiókat, hiszen ezeket oly sokszor játszották, hogy Angliában legalábbis a number one pozíciót érték el. Hamarosan jön majd egy amerikai fiúcsapat, amelyet 1986-ban alapított még Maurice Starr producer Bostonban. Ekkor jelent meg az első albumuk is, de az áttörést 3 évvel később sikerült elérniük, majd pedig az 1990-es Step by Step album idején a világ egyik legnagyszerűbb fiú csapatává lépett elő a New Kids on the Block. Mire azonban a következő lemez megjelent volna 4 évvel később, addigra a divat hullám lecsengett, és az együttes is feloszlott. Azonban erről az egyetlen lemezről fantasztikus dalok születtek, olyan dalok, amelyek bizony az első helyen szerepeltek az angol toplistákon, ilyen például a Hangin' Tough. Nem sokára ezt hallgatjuk, de csak is egy igazán dinamikus és erőtől duzzadó dal után Snap és a The Power már is itt a UK Fever Show-ban.
4: Musical time travel from the 80s to today with the kings of the UK charts. This is UK Fever Show.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölt a budapesti rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepes ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcsidőszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a Nébih honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Dalok.hu. Zeneletöltés. Igazságosan.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
7: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
7: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallotta.
8: Hobby rádió.
9: Műsorajánló.
4: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
10: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobbyrádió.hu.
9: A rádiót.
11: Ja, man, én a Bodnár Tibi vagyok, Ladánymene 27-ből, és mindenkinek nagyon sok minden jót, jó regi zenéket kívánok itt a Hobby Rádió frekvenciáján.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 16-án a Botond és Mózes nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Botond magyar eredetű férfi név, a monda szerint magyar törzsfő, aki buzogányával Bizánc érckapuján hatalmas részt ütött, és egy görög vitézt legyőzve megszégyenítette a várost, jelentése bot, valamint buzogány. Becézése a névnek Botondka, Boti, Botika és Botácska. Jeles viselői, Storc Botond sportoló, valamint ön kedves Botond. Szintén ezen a napon köszöntjük Mózes nevű kedves hallgatóinkat is. A név egyiptomi eredetű, a Biblia szerint a zsidó vallás megalapítója, jelentése vízből kihúzott, utalva arra a mondára, mely szerint Mózest a fáraó leánya a Nílus partján találta csecsemőkorában. Ünnepelnek még a mózesek július 26-án, augusztus 28-án, szeptember 4-én és november 4-én is. Becézése a névnek Mózeske, Mózeska, Mózi, valamint Mózika, jeles viselői Balog Mózes, prédikátor, Gálfi Mózes, nyelvész, valamint önök kedves Mózes. Ezen a napon köszöntjük még Brenda, Hannibál, János, Nepomuk, Pellegrin, Simon, Ubul és Ugod nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 16-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1770. május 16-án járunk, ekkor házasságot kötött a 14 éves Maria Antoinette és a későbbi 16. Lajos, aki ekkor 15 éves volt. Gyorsan átlépünk a 19. századba, 1839. május 16-án Hamburgban megszületett Kühne Ede gépészmérnök, mezőgazdasági gépgyáros. Több új gyártmányt fejlesztett ki, és kis műhelye pár évtized alatt tekintélyes gyártelep lett a mezőgazdasági gépgyártás terén Magyarországon első számú gyár. 1874-ben itt kezdték gyártani a Hungária Drill elnevezésű sorvetőgépet, amelyet még rossz talajviszonyok között is jól lehetett használni. Kühne érdemei elismeréseként többször kapott az uralkodótól kitüntetést. Folytatjuk a 20. századdal, és már itt is maradunk a végéig. 1920. május 16-án szentté avatták Jeanne d'Arcot Rómában. 1929. május 16-ával folytatjuk, először tartották meg az Oscar-díj átadást Hollywoodban. Ugyanebben az évben, 1929. május 16-án megszületett Betty Carter, amerikai jazz énekesnő, aki pályafutását úgynevezett bebop és scat énekesként kezdte. Dolgozott Dizzy Gillespie-vel, Ray Charles-szal és Charlie Parkerrel. És még mindig 1929. május 16-án járunk, ekkor született Adrienne Rich, amerikai költő, pedagógus, akinek munkái a kapcsolatok témáit vizsgálják. 1943-mal folytatjuk, május 16-án megszületett Budapesten Grünwalski Ferenc operatőr, rendező, forgatókönyvíró. 12 évet lépünk előre, 1955. május 16-án megszületett Hazel O'Connor, a 80-as évek új hullámjának zenésze. És közelítünk a 20. század végéhez, 1984. május 16-án meghalt Irving Shaw, amerikai író. Neki köszönhetjük az Oroszlánkölykök és a Gazdag ember, szegény ember című alkotásokat. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Üzenet az Ézsaiás könyve első fejezetéből.
1: Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: 2026. május 16-a szombat. Evangélium Szent János könyvéből 16. fejezet 23-tól 28. vers. Búcsú beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, bármit kértek majd az én nevemben az atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra, amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az atyát, hiszen az atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az atyához. Elmélkedés. Jézus szavai bátorítást adnak nekünk. Ő nem egy távoli, megközelíthetetlen Istent mutat be, hanem a mennyei atyát, aki hallja kérésünket és megadja, amit az ő fiának, Jézusnak nevében kérünk. Jézus nevében. Ez nem csupán egy gyakran használt szófordulat, hanem a szív teljes ráhagyatkozása Krisztusra, az ő szándékára, az ő akaratára. Amikor Jézus nevében imádkozunk, akkor nem önző kívánságainkat csomagoljuk be szentnek tűnő áhítatos szavakba, hanem azt kérjük, amit ő is kérne az adott helyzetben. Az imádság nem egyirányú kérelem, hanem bizalmas párbeszéd. Az atyához fordulunk, mert Jézus feltárta előttünk az ő szeretetét. Az atya szeret titeket, mondja Jézus. Milyen mély és vigasztaló ez a kijelentés. A mennyei atya nem csak azért hallgat meg bennünket, mert Jézus közben jár, hanem mert valóban szeret bennünket. Ez a szeretet az alapja minden imának, kérésnek, reménynek. A húsvéti idő arra emlékeztet, hogy megnyílt számunkra az atyához vezető út, amelyen mi is elindulhatunk az isteni közösségbe. Amikor imádkozunk, ezen az úton lépdelünk. Az imádság nem más, mint ebben a szeretetben való előrehaladás. Az evangélium végén Jézus összefoglalja saját küldetését. Eljött a világba, és most visszatér az atyához. Ebben a mozgásban benne van a mi utunk is. A földi élet minden vándorlása, öröme és küzdelme végső soron az atya felé irányul. Az ima pedig már most elővételezi az atyával való boldog együttlétet. Amikor Jézus nevében fordulunk az atyához, már most megízleljük a vele való közösséget. Mennyei atyám, köszönöm, hogy szeretsz engem, és Jézus nevében hozzád fordulhatok. Hálás vagyok, hogy imáimat nem hagyod válasz nélkül, még ha nem is mindig úgy, és akkor teljesíted, ahogy én elképzelem.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az amerikai kutatók szerint a 15-19 éves fiúk 2, a 30-34 éves férfiak 20%-ánál előre haladott állapotban lévő lerakódások vannak az erekben? A 15-19 éves lányoknál nem tapasztaltak érelmeszesedést, a 30-34 éves nők 8%-ánál viszont igen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Imre, a robot műsorvezető mellett Pille is köszönti a hallgatókat, kellemes estét kívánok mindenkinek. Egy holnapi élő adásra szeretném fölhívni a hallgatók figyelmét, ugyanis reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső, hiszen néhány órával ezelőtt elég nagy eső volt itt a kerületben, illetve hát a fővárosban, ahogy hallottuk a hírekben is. Reméljük, hogy holnap, azaz 31-én vasárnap, 10 és 16 óra között nem fog esni az eső, legalábbis annyira, ugyanis a 13. kerületi utcabáról fogunk bejelentkezni itt a Hobby Rádióban. Ruzsa Viktor kollégám már készül, itt van mellettem, úgyhogy holnap, azaz vasárnap 10 és 16 óra között itt a Hobby Rádióban rendszeresen fogunk bejelentkezni a 13. kerületi utcabáról, ahol civil szervezetek is részt vesznek a rendezvényen. Őket fogjuk bemutatni, illetve hát természetesen árusok is lesznek, úgyhogy érdemes lesz kijönni, színpadi programokat megnézni. Például tavaly dodzsemeztünk is, meg azt hiszem, hogy tavaly előtt is, illetve körhintáztunk is, úgyhogy érdemes lesz gyermekekkel, családokkal együtt kijönni, és részt venni ezen a rendezvényen. Aki esetleg nem tud eljönni, az a Hobby Rádióban hallgathatja a műsort. Igyekszünk mindenkit megszólaltatni. Egy nagyon nagy fergeteges buli lesz, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Úgyhogy holnap 10 és 16 óra között várunk mindenkit szeretettel a Hobby Rádió sátrában. Érdekesség egyébként, hogy nem csak a rádiózással lehet majd megismerkedni, Ruzsa Viktor kollégám már készül különböző feladatokkal, hanem Niki masszőrünk, illetve Ádám masszőrünk is jelen lesz, úgyhogy érdemes lesz kilátogatni egy kis frissítő masszázsra, reméljük, hogy nem frissítő esőben lesz részünk. Tehát holnap mi már 9 óra környékén igyekszünk bejelentkezni Zsuffa Péter Jazz Club műsora előtt, illetve közben is. Majd 11 óra után a Szevasztok című műsor helyett mi már élőben fogunk bejelentkezni, a Szevasztok című műsor pedig 23 órától lesz hallható. 16 óráig lesz holnap ez a műsorunk. Élőben igyekszünk bejelentkezni, reméljük, hogy nem fogja elmosni az eső. Várunk mindenkit sok szeretettel 13. kerületben, személyesen is a Dagály utcában, az utcabálon.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szép Művészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofilia bűncselekmények miatt ítéltek el. Helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szép Művészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a Tudományos és Technológiai Minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
9: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Molnár Szabolcs vagyok, és van egy megrendelhető szolgáltatásom, amit most ajánlok. Kis filmkészítés idős emberekről. A weboldalunk a kisfilmkészítés.hu. Kifejezetten idős emberekről készítünk kisfilmeket, például egy családi összejövetelen. Mindig az adott család igénye szerint készül a kisfilm. Köszönöm a figyelmet, és aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet, azzal keressük egymást. www.kisfilmkészítés.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
10: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
10: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió. Értünk szól.
11: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
10: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: 281. szönet. A boldogság titka. Ha életem csordultig tele rosszal, boldogságom kis törmelékeit idézem fel, melyiket kintről hoztam, és bennem laknak. Ez mindig felsegít. Haldoklók közt kórházban, szörnyű éjjel, a szilva kék hamvát látta szemem, meg hogy katulust olvastam a réten patakpartján, Denville-nél, mesztelen. Mikor recsken sötét zárkába raktak, felülről a korommal festett ablak sarkán karányi téli napsugárka hatolt be, és sétált a falon szembe velem. Elnéztem, és az jutott eszembe, hogy újra megérkeztem Számoába. Budapest, 1994.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Andersen, Borsószem herceg kisasszony. Volt egyszer egy királyfi, aki herceg kisasszonyt akart feleségül venni, de nem ám holmi jött ment herceg leányt, hanem olyat, aki igazán trónra termett. Bejárta az egész világot, hogy meglelje a hozzáillőt, de minden választottjában talált valami kivetnivalót. Herceg kisasszony akadt ugyan elég, de a királyfi kételkedett benne, hogy vérbeli herceg kisasszonyok, mert mindegyik tett valami olyat, ami nem illett hozzá. Hazatért hát a királyfi a birodalmába, és igen elbúsult, hogy nem lel magához való feleséget. Egy este szörnyű vihar kerekedett, dörgött, villámlott, az eső meg úgy zuhogott, mintha dízsából öntötték volna. A nagy ígzengésben egyszer csak megverte valaki a palota kapuját. Az öreg királyné maga ment kaput nyitni. Egy herceg kisasszony állt a küszöbön, de uram, teremtőm, hogy megtépázta a zuhogó eső meg a vadszél. A hajáról, ruhájáról patakokban szakadt a víz, a cipője orrán befolyt, az eső a sarkán meg kifolyt, és mégis azt merte mondani, hogy ő vérbeli herceg kisasszony. Na majd elválik, hogy igazat mondott-e, gondolta magában az öreg királyné. De nem szólt senkinek, bement a hálókamrába, kiemelt az ágyból minden dunnát, párnát, derékaljat, s egy szem borsót tett az ágy deszkára. Aztán rárakott a borsó szemre 20 derékaljat, azokra meg 20 vastag pehelydunnát, s oda vezette éjjeli hálásra a herceg kisasszonyt. Reggel aztán megkérdezte tőle, hogy esett az alvás. Egy szem hunnyás sem aludtam, panaszolta a herceg kisasszony. Isten tudja, mi volt abban az ágyban. Egész éjjel nyomott valami, akármelyik oldalamra fordultam. Csupa kék-zöld folyt a testem. Restellen megmondani? De sosem volt még ilyen kényelmetlen ágyam. Most már aztán láthatták, hogy vérbeli herceg kisasszony a vendégük, mert 20 derékajon és 20 pehelydunnán keresztül is megérezte azt a kicsi borsó szemet. Csak egy javából való igazi herceg kisasszony lehet ilyen kényes. A királyfi nyomban feleségül vette, úgy megörült, hogy igazi herceg kisasszonyra akadt. A borsó szem meg a királyi kincsestárba került, ott mutogatják mind a mai napig, ha ugyanazóta el nem lopta valaki. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Boriska drága, legyen szíves, mondja meg a feleségemnek, hogy ma nem megyek haza ebédelni.
1: Még vasárnap sem.
0: Mit csináljak, ezt még be kell fejeznem?
1: Hát jó, én megmondom, de nem fog neki örülni.
0: Mondja meg, hogy csókolom és sietek, jó?
1: Hát akkor jó munkát, főkönyvelő elvtárs.
0: Minden jó, drága Boriska. Tessék!
2: Inkás jó reggelt, hanem jóját az ambitusának. Ricsegje már fülembe, édes egy ecsém uram. Ez a Petőfi Termelő Szövetkezet irodája. Nehogy itt hiába mászkáljak ide meg oda, hanem jóját a kutya fájának.
0: Igen, ez a Petőfi Termelő Szövetkezet irodája, de hát mi áradban van a bácsi ilyen rózsás hangulatban?
2: Mi az, hogy rózsás hangulatban?
0: Hát csak nem akarja letagadni, hogy már lehörpintett néhány fél decit.
2: Ennyi fékomatta recece. Még egy kupicával sem ment lagigámon.
0: Nem, hát akkor miért beszél így, mint aki jól beszeszel?
2: Hát hogy beszéljek itt faluhelem magoknál?
0: Hogy hát rendesen, nem beszél így nálunk senki?
2: Nem, ennyi. Hát nem beszél itt senki se, úgy akkor hiába tanultam azon a fránya Pesten 2 hétig a Göre Gábor brossúráit.
0: A bácsi Pestről jött, igen?
2: Onnan bizék.
0: Mi az a bizék?
2: Göre Gábor, nem tudom, hogy akár ő tanított így valahogy.
0: Hagyja az ilyen kiszólásokat, nem divat ez már mi felénk. Már a legöregebbek sem használják ezt a stílust.
2: Nem.
0: Úgy látszik, a bácsi régen járt már falun.
2: Hát nem igen mondhatnám, alig 40 esztende, hogy Tápió Bicskén voltam disznótoroni meghívva.
0: Na és most miért jött ide a bácsi?
2: Hát kérem, ki ez van szerencsé?
0: Székács Andor vagyok, a Petőfi Termelő Szövetkezet főkönyvelője.
2: Igen, aztán vasárnap is dolgozik?
0: Tudja, holnap fizetjük a tagoknak a havi előleget, azt állítom össze. Hát ha sok a munkám, néha vasárnapra is marad.
2: Sok a munka, akkor jókor jöttem.
0: Tessék?
2: Sem, aztán nincs itt egy adminisztrátor, aki elvégzi a maga munkáját.
0: Volt egy, de az Pestre ment állásba, aztán még nem vettünk föl helyette másikat, tudja?
2: De, hát te látom, hogy jókor jöttem. Én Miklós János vagyok, kérem szépen, nyugdíjas vagyok.
0: Örülök. És miért jött ide a bácsit?
2: Hallottam, hogy hát itten kell valaki tetszi tudni, aki dolgozik.
0: Én helyettem?
2: Igen, maga helyett.
0: Adminisztrációs munka.
2: Most így mondják valahogy, adminisztrátor, dispatcher, kandidátos, mindennek új nevet adtak. Nagy címek, kis fizetések, ugye, kérem szépen.
0: Na és hogy jutott eszébe, hogy pont egy TSZ-be jön adminisztrátornak?
2: Hát kérem, mióta nyugdíjba mentem, nincs nyugtom. Érzem, hogy kell valamit dolgozni.
0: Ugyan, hát nem dolgozott eddig eleget?
2: Nem volt időm, állásba voltam. Kérem a lábát.
0: És pont egy TSZ-be akar jönni, hát nem ért maga a mezőgazdasághoz.
2: Hát mond majd, lesz egy ember az országban, aki azt csinálja, amihez nem ért, igaz?
0: De még mindig nem értem, hogy miért jött falura.
2: Hát annyit olvasom, hogy a falusiak Pestre mennek. Hát gondoltam, örülni fognak itt falun, hogy Pestről valaki lejön ide magukhoz.
0: Ide figyeljen, de nem biztos ám, hogy itt annyi lenne a fizetése, mint otthon a nyugdíja.
2: Nem, mondja aztán, háztáit adnak.
0: Hát azt igen.
2: Hát ez a fontos, a háztáj. Annyit én is értek a mezőgazdasághoz, hogy tudjam, hogy háztája az első.
0: Hát nagyon helytelen felfogás, mert nálunk első a közös.
2: Jó, engem meggyőzött, de mit csinál a parasztokkal? Kérem a lázadat, hát kérem.
3: Jó napot, főkönyvelő elvtárs!
0: Jó napot, Krecsmár elvtárs! Bemutatom egy kedves pesti vendégünket.
2: Nagyon örülök.
3: Örvendek, Krecsmár vagyok.
2: Nagyon örülök.
3: TSZ juhásza.
2: Juhász. Hám, hát hona a kutyája?
3: Hát, az nincs itt, de a hangját azt hallhatja.
2: Hallhat.
3: Felvettem ide a magnóra, mert amikor a puli házon kívül van, akkor a magnó ugat helyen.
2: Házon kívül van is ugat, ez a puli nagy kutya lehet ám?
0: Hát mi újság, Krecsmár elvtárs?
3: Hát, csak azért jöttem, főkönyvelő elvtárs, hogy adja nekem kölcsön az Yves Montand tekercsét. Délután átjátszanám a saját magnómra.
0: Jó, majd átküldöm a Zsófival, de mit ad érte cserébe?
3: Hát, mondjuk adom a Traviátát.
2: Mondj, ecsém uram, milyen Traviatáról beszél?
3: Hát az operáról.
2: Nem igaz. Hát
0: rendben van, Krecsmár elvtárs, aztán ahogy megbeszéltük, délután meg lemegyünk a tópartra horgászni.
2: Itt horgászni szoktak?
3: Bizony szoktunk. Az valahogy mindig megnyugtatja az ember.
2: Igen, zárszámadás után is mondja.
0: Mindig. Kivetjük a horgot és várjuk, hogy mikor harap a hal.
2: Itt harapnak a halak?
3: Hát mikor, hogy? Nem mindegyik harap.
0: Én szívesebben mennék a tó helyett a patakhoz.
3: Ó, most nem lehet, most jön az ívás.
2: Mi jön?
3: Az ívás.
2: Hát harapás után jól jön egy kis ívás, gyere. Én is benne volnék egy-két kupicával.
0: Mibe?
2: Hát az ivásba.
0: A halak ívnak.
2: Isznak.
0: Ívnak.
2: Isznak. Megállj, Göre Gábor. Megállj, barátom. Így beférölt engemet.
0: Hát ez egy szakkifejezés. A halak nászmenete után következik az ívás.
2: Igen. Hol lehetne itt valamit evni, kérem a lányát? Na nagyon megehőztem ám a jó kis disznótorra.
0: Ó, a disznótornak még nincs itt az ideje.
2: Pont a disznótornál tartják be pontosan a terminus, maguk mondják.
3: Na hát, ne haragudjanak és sietek, mert a kultúrházban liszt délelőtt van.
2: Menjen, öcsém uram, nagyon szép dolog ám a juhász létére gabonával is foglalkozik.
3: Hát ki mondta, hogy én gabonával foglalkozom?
2: Hát nem gabonából csinálk itt a lisztet maguknál.
3: Dehogy nem, de hát én liszt rapszódiáról beszéltem.
2: Barátom, és milyen hamis?
0: Barátom. Hát miért csodálkozik nálunk? Minden vasárnap délelőtt a kultúrházban opera előadást tartanak.
2: Opera előadás? Vigyázzanak, el ne játsszák ám a paraszbecsületet. Vigyázzon a ragoztam.
0: Adjuk ezt, beszéljünk inkább a mezőgazdaságról, jó?
2: Jó, beszéljetek, pesti ember vagyok, de ahogy jöttem, mégis láttam, hogy szabadba ázik a kukorica rothad. Mit ért ahhoz egy pesti ember, ugye?
0: Ja, tudja, a kukoricagóring még nem kész, most fogjuk csak beütemezni.
2: Hát a beütemezéssel is megvan nekem a tapasztalatom.
0: No.
2: A házban nálunk valaki egy zongorát vett, tudja, és fel akarták vinni, de keskeny volt a lépcsőház, és szétszették a zongorát, és úgy ütemezték be a szállítás. Elébb a egyik lábát vitték fel, a másikat, harmadikat, negyedik lábát, ötödik lábát.
0: Várjon csak, egy zongorának csak három lába van.
2: Maga is csak az ötödiknél vette észre, hogy

0: addig akkor örökös állásom lesz nekem.
1: Érdekes, hogy városi ember létére mennyi mindennel tisztában.
0: Én mindennel tisztában vagyok. Azzal is, hogy a gyára munkásoké, a főd a katonáké.
1: Katonáké?
0: Igen, mert hogy az a főd, aki megműveli.
2: Műsorajánló.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Nem bírod már elviselni.
7: Always look on the bright side of life.
8: A régi ismerős dallam új köntösben.
9: Nézd az élet jó oldalát.
8: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
10: Nekem ez így jó.
8: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
11: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
12: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
13: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Műsorajánló. Egészségedre.
2: Egészségedre.
3: Egészségedre.
2: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: UK. Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
0: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Ámon kérte a 480 forintos benzinárat Rétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladék gazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől, a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinet tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazincbarcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladéggazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohumol hulladéggazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
7: Nos, adó vagy nem adó?
6: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. Ez a Konyhafőnök ajánlata.
8: Szép napot kívánunk mindenkinek, eljött az ízek egy órája, ez itt a Konyhafőnök ajánlata, és csak úgy, mint eddig is. Az egyik főzőmester ebben a 60 percben Szommer Gábor László Vazul lesz.
9: A konyhafőnöke pedig továbbra is változatlan módon, aki diktálja a tempót és megmondja azt, hogy milyen finom ételeket készítünk hétről hétre, az pedig nem más, mint Nacsa Móni. Szép napot kívánunk mindenkinek, már is eláruljuk, hogy mi lesz a mai nap fő vonala, ugyanis gyors, egészséges, kalóriaszegény, vokkal fogunk ma főzni.
8: Egyre divatosabb az otthon is elkészíthető ázsiai konyha, így a wok már sok magánháztartásba is befészkelte magát. Ez érthető is, hiszen nem csak arról van szó, hogy érdekes módja az ételkészítésnek, hanem sok előnye is van. Gyors, egyszerű, és a használatához szükséges kevés zsiradéknak köszönhetően még egészséges is.
9: Felgyorsult életünk egyik alapkövetelménye, hogy az étel minél hamarabb az asztalra kerülhessen, ennek megfelelően éppen egyre gyakrabban csinálunk gyors, illetve változatos serpenyős ételeket. És miben készítjük el az ételeket a legjobban és a leggyorsabban? Hát persze, hogy a wokban.
8: A félgömb formájú serpenyő azonban rendelkezik egy további előnnyel is, amelynek köszönhetően az egészséges életmód iránt érdeklődők és a kalóriatudatos táplálkozást folytatók felfigyeltek rá. A hagyományos serpenyőkhöz viszonyítva a wokban készült ételekhez sokkal kevesebb zsiradékra van szükség. A modern kereskedelmi forgalomban kapható wok felső szélének mérete nagyon különböző lehet, ám az alsó átmérője általában nem nagyobb 15 centinél. Ehhez a nagysághoz körülbelül 2 evőkanálnyi olaj is elegendő. A tapadásmentes réteggel bevont edényekhez még ennyi sem kell, bár ebben nem pirulnak olyan jól az ételek, mivel nem használhatjuk túl magas hőmérsékleten. A wok lehetővé teszi a vitaminban gazdag elkészítést is, hiszen a tipikus, gyors keverés vagy rázás során a vitaminok és ásványi anyagok jelentős részét megőrzi a hús és a zöldség is.
9: Amilyen sokoldalú fogások elkészítésére használható a wok, épp olyan nagy a kínálat az eszközök terén is. Az igazi gömbölyű ajú wok, amely átmenet a serpenyő, illetve a fazék között, közvetlenül a parázs, illetve a tűz fülé is kerülhet, mivel ma már alig néhányan készítik ezeken az ételeket. Igazi tűzön a modern wok alja így lapos lett, és így üvegkerámián, vagy éppen hagyományos gázégőn is használható. Indukciós főzőlaphoz természetesen mágnesezhető ajú edényre van szükségünk.
8: Ha a wok mellett döntünk, 3 anyag jöhet szóba: alumínium, nemes acél és öntött vas. Az alumíniumból készült nagyon gyorsan felmelegszik, ezért különösen alkalmas a rázogatós elkészítéshez, annál is inkább, mivel a serpenyő súlya igen csekély. A nemes acél modern megjelenést kölcsönöz az edénynek, előnye, hogy rozsdamentes, tehát a tisztítás után beolajozást, ami a többi anyag esetében kötelező, így nyugodtan elhagyhatjuk. Az öntött vas a hagyományos wok anyag, és mindenek előtt azzal tűnik ki, hogy igen nehéz. A tömör anyag magában zárja a hűt, és igen sokáig melegen tartja a benne lévő fogásokat. A kissé érdes oldalfalakra a már elkészült ételek könnyedén felhúzhatóak, mert ott megtapadnak, ugyanakkor melegen maradnak.
9: A legtöbb esetben a wokedényhez jól záródó fedő is tartozik, így tehát az eszköz pároláshoz is kiválóan alkalmazható. No, ennyi kis wok okítás után pedig akkor éppen itt van az ideje annak, hogy bele is vágjunk a mai Konyhafőnök ajánlatába. Mindjárt ezt megtesszük, na de nézzük, mivel is készültünk a mai napon. Természetesen wokos ételeket készítünk.
8: Lesz csilis csirke földi magyaróval,
9: aztán nem maradhat el a csípős sült sem uborkával tálalva.
8: Köris paprikás sertéshúst is készítünk,
9: illetve a menü kínálatunkban szerepel még garnéla üvegtésztával.
8: És természetesen gondoltunk önökre, illetve gombócartúra ebben a nagy melegben is, de a desszertről majd később. Szóval vágjunk bele, főzzünk együtt itt a Konyhafőnök ajánlatában.
2: Fülcsiklandozó étkek a Konyhafőnök ajánlatából.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanám esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: A mai napon itt a konyhafőnök ajánlatában tehát akkor wokban nagyon könnyen elkészíthető és igazán ízletes finomságokat készítünk. Szóval akkor vágjunk is bele az első wokos ételünkkel, ami nem más, mint csilis csirke földgyümögyróval. Lássuk, mire is van szükségünk hozzá. Mindenek előtt fél kiló csirke melfilére, 300 zöld hagymára, egy gereszt fokhagymára, egy darabka gyömbérre, 4 evőkanál olajra, ez a legjobb, hogyha földgyümögyró olaj, aztán szükséges még 3 szárított csili paprika, 80 g pirított földi mogyoró, 3 evőkanál rizsbor, tehát szaké, 2 evőkanál szójaszósz, 1 evőkanál cukor, 1 evőkanál almaecet, 2 evőkanál szezámolaj, illetve só.
5: Nézzük, hogyan készül. A csirke mellett alaposan megmossuk, lecsöpögtetjük és körülbelül 3 cm-es kockákra vágjuk. A hagymát megtisztítjuk és vékony karikákra vágjuk, a világos zöld szárát is. A fokhagymát és a gyömbért megtisztítjuk, finomra vágjuk, a csili paprikát is fel. Aprítjuk. A földi mogyoró olajat felforrósítjuk a wokban, a fokhagymát, gyömbért és csili paprikát hozzáadjuk, és körülbelül fél percig folyamatos keverés közben pároljuk. Ezt követően beletesszük a húst és a földi mogyorót, és ugyancsak állandóan kevergetve körülbelül egy percig pirítjuk. A rizsbort, a szójaszószt, az almaecetet és egy csipet sót adunk hozzá, és felforraljuk. Néhány percig pároljuk, majd hozzáadjuk a zöldhagymát, és ismét összeforraljuk. A szezámolajjal összekeverjük, ha szükséges, utána ízesítjük, és azonnal tálaljuk.
4: Ha pedig ez mondjuk nem nyerte el volna annyira el a tetszésünket, akkor készíthetünk egy kis vega kaját is. Én az előbb egy kicsit összekevertem, no de egy kis helyreigazítás. Nem csípős sült uborkával, hanem csípős sült uborkát is tudunk készíteni. Ehhez most Móni vásárolt be.
5: Méghozzá 500 g uborkára van szükségünk, 4 darab szárított csili paprikára, 4 evőkanál szezámolajra, 20 szem borsra és sóra.
4: Sokat nem kell vesződni vele, először is az uborkákat alaposan mossuk meg, hosszában vágjuk ketté, a magjukat pedig egy kis kanál segítségével kaparjuk ki. 5-6 cm-es darabokra vágjuk, amelyeket azután vékonyan felszeletelünk, a csili paprikákat pedig megfelezzük. Az olajat ezután felforrósítjuk a wokban, beletesszük a borsot és a paprikát is, ezek után pedig erős lángon addig pirítjuk, amíg fűszeres illata nem lesz, végül pedig kiveszük a bors szemeket, az uborkát a wokba tesszük, és erős lángon körülbelül 2 percen át sütjük, sóval ízesítjük, tányérra szedjük, és kihűtve tálaljuk a csípős sült uborkát.
5: Ha pedig még mindig nem untunk bele a csípős ízekbe, hamarosan folytatjuk köris paprikás sertéshússal, no meg garnélát üvegtésztával fogunk készíteni, ne menjenek sehová!
6: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Névzenei kavalkád. A Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Már is folytatódik kissé keleties hangulatú, illetve az a konyhafőnök ajánlata, amiben vokban elkészíthető ételeket ajánlunk önöknek a mai napon. Már is folytatjuk ezen sort méghozzá egy köris paprikás sertéshússal. Ehhez szükségünk van 400 zöld hagymára, egy darabka gyömbérre, 2 gereszt fokhagymára, egy sárga paprikára, illetve egy piros paprikára, 35 dekal sertéshúsra, egy ananász konzervre, 2 deci kókusztejre, egy evőkanál köri pasztára, a legjobb, hogyha a sárgát használjuk, 2 evőkanál olaj, illetve egy kis étkezési keményítő, ha pedig mindezt beszereztük, akkor már is indulhat a köris paprikás sertéshús elkészítése.
4: A megtisztított hagymát karikákra, a fokhagymát és a gyömbért finomra, a paprikát és a húst kis darabokra vágjuk. Az olajat felforrósítjuk a serpenyőben, a hagymát, gyömbért és fokhagymát pedig megpirítjuk. Hozzáadjuk a paprikát és néhány percig állandó keverés mellett pároljuk. Beletesszük a húst és addig keverjük, míg minden oldalról meg nem pirul. Az edény közepére készítünk egy lyukat, abba tesszük a köripasztát, kicsit pirítjuk, majd összekeverjük jól az egészet. Ezt követően hozzáadjuk az ananász darabokat, és további 2 percig pároljuk, közben folyamatosan kevergetjük. Ezt követően hozzáöntjük a körülbelül 1 deci ananászlevet és kókusztejet, majd jól összeforraljuk. Aki kicsit sűrűbben szereti, egy kevés ananászlében elkevert étkezési keményítőt is adhat hozzá.
3: Aki viszont még mindig szereti, mondjuk ezeket a keleties, nagyon különleges ízeket és a tésztát is. Természetesen neki is van ajánlatunk, méghozzá garnélát is lehet készíteni wokban, üvegtésztával tálalva.
4: Ehhez kell 200 g üvegtészta, 300 zöld hagyma, 2 gereszt fokhagyma, 2 evőkanál olaj, 250 g garnéla, 2 evőkanál osztrigaszósz, 1 evőkanál szójaszósz és 1 teáskanálnyi cukor.
3: És akkor nézzük, hogy hogyan is készül. Először is az üvegtésztát körülbelül 10 percig langyos vízben puhítjuk, majd pedig rövid ideig forró vízben főzzük. Ezután lehűtjük és konyhai ollóval felvágjuk, hogy később könnyedén össze lehessen keverni majd. A megtisztított hagymát 2 centis darabokra vágjuk, a fokhagymát pedig áttörjük. Az olajat felforrósítjuk a wokban, hozzáadjuk a fokhagymát és üvegesre pároljuk. Beletesszük a megtisztított garnélákat, megsütjük, végül pedig a serpenyő oldalára húzzuk. A zöld hagymát körülbelül 1 percig pároljuk a wok alján, közben pedig folyamatosan keverjük. A wok tartalmát összekeverjük, tehát a garnélákat a wok oldaláról belekeverjük a hagymába, hozzáadjuk az üvegtésztát is, osztrigaszósszal és szójaszósszal, valamint cukorral ízesítjük, és jó étvágyat kívánunk a vendégeknek.
4: Folytatjuk ezt követően már egy gombócartúr ajánlásával, mégpedig forró gyümölcsöket vanília fagylaltal és málnapürével készítünk ebben az igen nagy melegben.
1: A konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Gombóc Artúr ajánlásával a konyhafőnök desszert tipje.
1: Itt vagyunk még mindig a konyhafőnök ajánlatában, és most már megérkeztünk desszert tippünkhöz természetesen. Ki más is ajánlotta volna ezt is, mint minden műsorban, mint Gombóc Artúr. Szóval a mai napon forró gyümölcsöket kínálunk vaníliafagylaltal, illetve málnapürével. Na nézzük, vásároltunk fél teáskanál repceolajat, két gombóc vaníliafagylaltot, 12 deka friss málnát, egy teáskanál mézet, kell még egy evőkanál apróra vágott dió, két ág borsmenta vagy éppen citromfű, egy kopasz barack, két sárga barack, egy alma, illetve egy nagyobb szilva.
2: Vágjuk félbe a kopasz barackot, távolítsuk el a magot, a gyümölcs húst pedig aprítsuk fel, ugyanígy készítsük elő a sárga barackot is. Az almát pucoljuk meg, távolítsuk el a magházát és vágjuk fél centis szeletekre. A málnát válogassuk ki és pépesítjük. A forró grillrácsot kenjük meg az olajjal, tegyük rá az előkészített gyümölcsöket és mindkét oldalukat süssük aranysárgára. Közben keverjük el a málna pürét a mézzel, esetleg málna pálinkával ízesíthetjük még. Tálaláskor a grillezett gyümölcsökre halmozunk egy-egy gömb vaníliafagylaltot és öntsük a málna pürét a tetejére. Díszítsük apróra vágott dióval és borsmenta vagy citromfű ágakkal.
1: Hamarosan jövünk majd konyhai tippeinkkel, szóval ne menjenek sehova, a konyhafőnök ajánlata mindjárt folytatódik.
0: Fülcsiklandozó étkek a konyhafőnök ajánlatából.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Minden héten elkápráztatjuk Önöket fantasztikus ételekkel, no meg ellátjuk Önöket hasznos tanácsokkal, illetve apróbb konyhai trükkökkel. Ez a mai napon sincs másképp. No, nem tudom, tudták-e, de egyébként, hogyha kovászos uborka készítésekor a kaprot és a kenyeret egy sűrű, szűvésű anyagba helyezzük az üvegben, akkor nem lesz zavaros a lé, és nem utolsó sorban egyben ki lehet majd emelni az egész cuccot, hogyha kész van az uborkánk.
2: Előfordulhatnak konyhai balesetek, ha megégettük a kezünket, azonnal kenjük be tejföllel, nem fog fájni, és nem lesz hólyagos sem.
1: Muffin sütéskor hasznos egy fagylaltos kanál, ugyanis meleg vízbe mártva, szépen egyenletesen oszlatható el a tészta a kapszligba, amiben megsütjük őket.
2: A kávézac a hűtőben is jó szolgálatot tesz, eltüntet mindenféle kellemetlen szagokat.
1: A mikróban újra melegíteni kívánt rántott húst húzzuk el folyó csapvíz alatt, nem lesz olyan cipőtalp, hogyha megmelegítjük. Ugyanez igaz egyébként bármilyen ételre, amit mikróban melegítünk, víz vagy éppen tej rácsöpögtetésével nem fog kiszáradni.
2: Ugyancsak mikrós tipp, ha melegítjük a folyadékot benne, abban ugye nem mindig egyenletesen oszlik el a hő, ezért miután kivettük, keverjük jól fel.
1: Még mindig maradunk a mikrónál, fel lehet azért itt is olvasztani a csokit méghozzá, hogyha vízfürdőbe rakjuk, például egy mikrózható tába félig vizet teszünk, abba pedig beleteszünk egy magas falú mikrózható üveget, amiben beleaprítottuk a csokoládét.
2: Garantáltan nem ríkat meg a vörös hagyma, ha megmossuk hideg vízben és a kést is bevizezzük, mielőtt vágni kezdjük. A felezett hagymát, amit épp nem vágunk, friss felével lefelé fordítsuk a vágódeszkára, így kevesebb illóolaj kerül a levegőbe.
1: Hogyha megégettük az ujjunkat és nincs kéznél semmi hideg, mártsuk sóba az égett részt, kellemesnek igaz nem lesz kellemes, de legalább nem fog felhólyagosodni.
2: Végül, ha megmarad a tojásfehérje, mert csak a sárgája kellett, tegyük be a hűtőbe a fehérjét és másnapig használjuk fel rántottához, omlettekhez, panírozáshoz, lazítónak kiváló, illetve habcsókot is készíthetünk belőle, díszíthetünk habjával süteményt is.
3: A konyhafőnök ajánlata ízekre hangolva.
4: Hey, Miss Kiss, vamos a bailar.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Reméljük, mindenki ízlelő bimbójának kedvére tettünk az elmúlt 60 percben, ezt a jó szokásunkat a jövő hétre is megtartogatjuk, mi több, próbáljuk fokozni az élményeket, addig is éljenek, egyenek jókat, legközelebb találkozunk, Szomer Gábor László Vazult,
2: illetve Nacsa Monit hallották itt a Konyhafőnök ajánlatában, jövő héten azonban ugyanitt és ugyanebben az időben számítunk az önök figyelmére, még garantáltan akkor is a legjobb és a legízletesebb ételeket készítjük majd el, legalábbis így az étteren keresztül. Addig, ahogy tényleg Móni mondta, egyenek jókat, egyenek finomakat és egyenek minél többet, nem baj, hogyha egy kicsit rámegy a pocakra, tessék elmenni futni, aztán majd lemegy az. Szóval jövő héten találkozunk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: A Konyhafőnök ajánlata, a műsor, amivel még ön sem égeti oda. This is the world.

0: Hobby Rádió.
1: Elrendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az Alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyagárstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon több felé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobbyradio.hu
3: A rádiót! Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Közeledik az adóbevallás ideje.
8: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
9: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
8: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
9: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
5: Hobby Rádió!
8: A jövedelemadó nevű.
6: Társadalmi célú közleményt hallottam.
5: Hobby Rádió!
10: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.

0: Műsorajánló.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak. Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: Nem bírod már elviselni.
9: Always look on the bright side of life.
10: A régi ismerős dallam új köntösben.
11: Nézd az élet jó oldalát.
10: Duplájó a feldolgozások műsor minden szombaton.
12: Engem ez így jó.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
0: Egészségedre!
13: Egészségedre!
0: Egészségedre!
13: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
14: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
15: Nagy generáció! Illés! Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
15: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
6: Jó szórakozást!
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
4: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
8: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
4: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
3: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ. Talán utolsó szabad két órája?
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Világjáró
8: a Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től. A Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
11: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
12: Drónnal találtak meg egy bűnözőt, megkezdődött a védekezés az aranyszínű sárgaság ellen. Vitaanyag készült a felsőoktatásról. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Drón segítségével kutattak fel egy többszörösen körözött férfit, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A közlemény szerint a budai központi kerületi bíróság csoportosan elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés büntet miatt indult eljárásban rendelte el a 41 éves gyanúsított bűnügyi felügyeletét, aki a lakóhelyét csak engedéllyel hagyhatta el. A visszatérő rendőri ellenőrzések egyikén kiderült, hogy a férfi engedély nélkül távozott a lakóhelyéről, mivel a szökéssel bűncselekményt követett el, elfogató parancsot adtak ki ellene, majd megkezdték a felkutatását. A rendőrök drón segítségével derítették ki, hogy hol tartózkodik a férfi, akit szerdán egy kerepesi ingatlanban fogtak el, majd a 10. kerületi rendőrkapitányságon őrizetbe vették, áll a közleményben. Megkezdődött a lárvák elleni védekezés kulcs időszaka az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség megfékezésére. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint május közepétől július elejéig zajlik a kártevők kelése, ezért elengedhetetlen a tőkék alsóhajtásainak heti rendszerességű ellenőrzése a levelek fonákján. A szakemberek javasolják a kora reggeli vizsgálatot, mivel a kabócák hetek alatt fertőző képessé válnak, így a növényvédőszeres beavatkozásra már a korai lárva állapotban szükség van a térségi járvány megelőzése érdekében. A védekezéshez szükséges aktuális információk és az engedélyezett készítmények listája a NEBIH honlapján érhető el. Nyilvános vitaanyagot tett közzé a Budapesti Corvinus Egyetem a felsőoktatás jövőjéről és az intézmény európai normákhoz illeszkedő hosszú távú működési kereteiről. A javasolt modellben a jelenlegi kuratórium helyét egy 5-tagú egyetemi fenntartói testület venni át, amely a rektor mellett üzleti, társadalmi és nemzetközi akadémiai tagokból állna, közölt az intézmény. A tervezet értelmében minden akadémiai ügy kizárólag a szenátus hatáskörébe tartozna, amit külön jogszabályi garanciák biztosítanának az autonómia védelmében. Az egyeztetés alatt álló javaslat a 2025-ös HEAT stratégia része, célja pedig a nemzetközi versenyképesség és az uniós elvárásoknak való megfelelés. Megkezdődtek az egyeztetések a magyar kutatóhálózat jövőjéről. A folyamat első lépéseként megállapodás született Pósfai Mihállyal, a Magyar Tudományos Akadémia júniusban hivatalba lépő elnökével. A felek rögzítették a tudományos közösség bevonása és a kutatóhálózat függetlenségének megőrzése elengedhetetlen, írta a Facebookon Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Egyetértettek abban, hogy a kutatóhálózat függetlensége olyan alapvető érték, amelyet a jövőben is védeni és erősíteni kell. Közös célként fogalmazták meg továbbá, hogy az MTA a jövőben tényleges nemzeti stratégiai tanácsadó szerepet töltsön be Magyarország fejlődésében. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő. Társadalmi célú közleményt hallotta.
2: Hobby Rádió.
3: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
13: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
13: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
14: A következő órában kéréseteknek megfelelően a duplájú műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
15: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős. Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Egy igazi 90-es évekbeli hip-hop alapdarabbal kezdtük el a duplájó következő adását. Ez volt Lumiz 1995-ös sláger az I Got Five On It. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és megint hoztam 12 dalpárt erre a napra is, hogy ismételten kellemesen teljen az elkövetkezendő két óra. Ebben az adásban minden dalhoz tartozik egy másik is, tehát meghallgathatjuk az eredetit, vagy egy korábbi verziót, illetve egy későbbi átdolgozást, mellyel azt próbáljuk bebizonyítani, hogy egy dal másik verziója nem pusztán csak lopás vagy ötlettelenség szüleménye lehet, hanem akár egy másfajta stílus is, amely új generációk számára teszi ismerté a már korábban híres dalt. Ilyen volt az imént hallott kaliforniai rap duó Yuck Mouse és Numbskull alkotása is, akik ezzel a dallal váltak igazán ismertté nem csak Amerikában, hanem világszerte is. A cím egy korabeli utcai szlogenből jött, amely azt jelenti, hogy valaki beszáll $5 egy közös dologba. Ez lehetett utazás, buli vagy akár egy közösen megvásárolt dolog költsége. A dall az a hangulata és a könnyen felismerhető dallam, ami a gyorsan népszerű lett. 1995-ben a szám az amerikai Billboard Hot 100 listán is az élmezőnybe szerepelt, a rap és R&B listákon pedig még előkelőbb helyezéseket ért el. Érdekesség, hogy a dal zenei alapja egy korábbi a beszédem alatt is hallható felvételből származik. A Club Nouveau 1987-es Why You Treat Me So Bad című dalából emeltek át részleteket, ami hozzájárult a felvétel különleges hangulatához. Az I Got Five On It azóta több filmben és sorozatban is felcsendült, ami jól mutatja, hogy a dal hosszú távon is hatással volt a popkultúrára. És most nézzük meg, hogyan él tovább a hangulat egy másik korszakban. Közel 30 évvel később egy DJ és producer, James Hype nyúlt vissza ehhez a zenei világhoz. Ő a 2010-es évek második felében vált ismertté Európában, főként energikus klubzenéivel és látványos DJ fellépéseivel. Nem a feldolgozások tették híressé, hanem saját dance slágerei és az a stílus, ahogyan a régi hangulatokat mai hangzással tudja újraértelmezni. A Seven Seconds című felvétele nem az eredeti dalszövegét viszi tovább. Míg a Lumiz dala a közös pénz bedobálásról és a baráti helyzetekről szól, addig ez a változat inkább egy kapcsolatérzelmi pillanataira épül. A szöveg tehát teljesen új, viszont a jól ismert dallam hangulata és a refrén vonal vezetése felismerhetően kapcsolódik az eredetihez, még akkor is, ha a tempóban és a stílusban modernebb környezetbe került. Ha egymás mellé tesszük a két felvételt, jól hallható a különbség. A Lumiz dala egy nyugodtabb történetmesélő hip-hop világot hoz, James Hype változata pedig ugyanazt az érzést egy mai táncosabb közegbe helyezi át. És akkor most jöjjön a feldolgozás, csak is itt nálunk a duplájóban, ez pedig nem más, mint James Hype és a Seven Seconds. Ugye most is együtt töltjük az elkövetkezendő két órát. Ain't got

Az imént Sípos F. Tamás egyik legismertebb dala szólt itt a duplájóban, ez volt a Nincs baj, baby. Az énekes különleges gyerekkor tudhat magáénak. 5 éves koráig Párizsban élt, majd 1976-ban családjával Rómába költözött, ahol édesapja katonai ataséként dolgozott. Itt ismerkedett meg a rockzenével, ami később pályájára is nagy hatással volt. Hazatérésük után a Teleki Blanka közgazdasági szakközépiskolába érettségizett, és már ekkor zenekart alapított középiskolás társaival The Brockies néven. A zenei pálya előtt több civil foglalkozást is kipróbált, dolgozott a Malévnál jegykezelőként, majd fogtechnikusként is, miközben több zenekarban zenélt, előbb gitárosként, később énekesként. 1986-ban az Aorta Fesztivál hozott számára áttörést, amikor csatlakozott az Exotic együtteshez. A zenekar megnyerte a fesztivál döntőjét, Sípos F. Tamás pedig frontemberként vált országosan ismerté. Az Exotic 1993-as feloszlása után szóló karrierbe kezdett, összesen 6 nagy lemezt adott ki. Ezeken jelentek meg olyan slágerek, mint a Buli van, vagy épp a Nincs baj, baby, amelyek gyakran szóltak a rádiókban. 1994-ben Arany Ottó díjjal ismerték el munkásságát. Cipő halála után a Republik énekese lett, de alig egy évvel később a rajongói visszajelzések hatására távozott a zenekarból. És most nézzük meg a dal humoros átiratát. A Nincs baj, néni a My Cream nevéhez fűződik. A My Cream egy magyar humoros zenekar, amely popdalok paródiáira specializálódott. Teljes nevük is ezt tükrözi, My Cream popparódia, playback, botrányzenekar és próza zenekar. A történetük a Soder Duo-val kezdődött, amelyet Orbán Sándor és Weber Tamás alapított 1988-ban Varga József tanácsára. A duó főként közéleti témákat dolgozott fel humoros formában, és 1990-ben a Magyar Rádió Humor Fesztiváljának döntőjébe is bejutottak. A formáció azonban nem működött sokáig, 1993-ban személyes ellentétek miatt feloszlottak. A feloszlás után alakult meg a My Cream Pop paródia, amely már kifejezetten ismert popslágerek humoros átdolgozására épült. 1998-ban Orbán Sándor kilépett a zenekarból, helyére Aradi Tibor érkezett. A csapat több népszerű paródiát is készített, köztük az Álomhajó és a Balatoni Láz átiratát, összesen 4 albumot jelentettek meg. Saját lemezkiadót is létrehoztak My Cream World Records néven, amely a zenekar kiadványai mellett Erdélyi Csilla Sex Appeal című albumát is megjelentette. A kiadó mára megszűnt. Fontos érdekesség, hogy a Soder duónak nincs kapcsolata sem az Esti Soderrel, sem a Soder Klub műsorával, a zenekar már ezek előtt létezett. És akkor most jöjjön a játékos átirat, csak is itt nálunk a duplájóban, egy olyan érdekes dalszöveggel, amelynek akár napjainkban is aktualitása lehet. Tehát következzen a My Cream és a Nincs baj, néni, csak is itt nálunk a duplájóban.

Jazzy, mint egy igazi 60-as évekbeli Motown klasszikus szólt itt a duplájóban, ez volt a The Supremes 1966-os slágere, You Can Hurry Love. A dalt a híres dalszerző-producer páros Holland Deezer Holland írta, akik, mint ahogyan azt már a korábbi adásokból is tudhatjuk, a Motown kiadó legsikeresebb alkotói közé tartoztak. A szám Diana Ross előadásában vált világhírévé, és az amerikai slágerlistán is az első helyig jutott. A The Supremes a 60-as évek egyik legsikeresebb női vokál együttese volt, és nagy szerepük volt abban, hogy a Motown hangzás világszerte ismerté vált. A You Can Hurry Love különlegessége a lendületes ritmus és a könnyen megjegyezhető refrén, amely a korszak egyik meghatározó felvételévé tette. A dal központi üzenete egyszerű, a szerelemre várni kell, azt nem lehet sietetni. Közel 20 évvel később egy brit előadó Phil Collins nyúlt vissza ehhez a klasszikushoz. 1982-ben jelent meg a saját változata, amely szinte hangról hangra idézi meg az eredeti Motown hangzást. Phil Collins ebben az időszakban már sikeres szóló karriert tudhatott maga mögött, a Genesis együttes dobosaként és énekeseként pedig korábban is ismert volt. Az ő verziója tisztelgés az eredeti előtt. Meghagyta a tempót, a hangszerelést és a vokál jellegét is, miközben a modern stúdió technika révén frissebb hangzást adott a dalnak. Az ő feldolgozása szintén nagy siker lett, az Egyesült Királyság slágerlistáján az első helyre került, és egy újabb generációval ismertette meg a dalt. Ha egymás mellé tesszük a két felvételt, jól hallható, mennyire időtálló ez a szerzemény. Az eredeti a 60-as évek szól világát hozza, Phil Collins változata pedig megmutatja, hogyan lehet ugyanazt a hangulatot egy másik korszakban is hitelesen megszólaltatni. És akkor most jöjjön a Phil Collins féle változat itt a duplájóban, ez már itt újra You Can Hurry Love.

Az imént Lou Bega 1999-es világsláger, a Mambo No. 5 szólt itt a duplájóban. Lou Bega német énekes, aki ezzel az egy dallal vált nemzetközileg ismerté. A felvétel alapja egy jóval korábbi zenei motívum, a kubai zeneszerző Pérez Prado 1949-es instrumentális mambo darabját dolgozta fel modern pop stílusban. Lou Bega változata több ország sláger listáján is első helyre került, köztük Németországban és az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban pedig a Billboard Hot 100 lista harmadik helyéig jutott. A dalszövege egy könnyed játékos felsorolás, női nevek és rövid megszólítások váltják egymást, mintha egy táncos bulis hangulatú bemutatkozó lenne. Nem egy történetet mesél el, inkább egy életérzést közvetít, a zene, a tánc és a laza szórakozás áll a középpontban. A fúvósokkal és latin ritmusokkal építkező hangszerelés sokat tett azért, hogy a dal az ezredforduló egyik legfelismerhetőbb popslágere legyen. És most nézzük meg, hogyan kapcsolódik ez a dallamhoz a magyar könnyűzene egyik ismert alakja, Komár László. Ő 1944-ben született Adásztevelen, és már a 60-as évek elején zenélni kezdett. Pályája során több együttes tagja volt, például a Scampalo, a Dogs, az Atlas és a Non-Stop zenekarokba is énekelt, mielőtt szóló karrierbe kezdett volna. A 70-es-80-as években vált igazán ismertté, főként a rock and roll hazai népszerűsítésével.

0: Előadás módjára nagy hatással volt Elvis Presley stílusa, amit a közönség is hamar felismert és megszeretett. Komár László repertoárjában gyakran jelentek meg feldolgozások és stílusátiratok, így nem meglepő, hogy a Mambo No. 5 című dal is bekerült a műsorába. Az ő előadásában a mambo hangulat egy magyaros rock'n'roll felhanggal párosult, ami jól illeszkedett ahhoz a zenei világhoz, amelyet évtizedeken át képviselt a hazai színpadokon. És akkor most következzen egy picikét magyar hangzással Komár László előadásában a Mambo No. 5 itt nálunk a Duplájóban.
1: 1, 2, 3, 4, 5, ha mindenki táncol, mert hogy ezért jött, ez most nem tréfa, gyerünk, mindenki feláll, érezd a ritmust, a mozdulatot.

Az imént egy különleges színházi eredetű világsláger szólt itt a duplájóban, ez volt Julie Covington előadásában a Don't Cry For Me Argentina. A dal eredetileg az Evita című musicalhez készült, amely Eva Perón életét dolgozza fel. A zenét Andrew Lloyd Webber, a szöveget Tim Rice írta. Julie Covington nem színpadi előadásban, hanem az 1976-os stúdió felvételen énekelte el a dalt, és ez a változat 1977-ben az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyére került. A dal a történet egyik kulcsjelenetében hangzik el. Eva Perón az erkélyről szól az argentin néphez, és próbálja megnyugtatni azokat, akik kételkednek benne. A szöveg egyszerre személyes vallomás és politikai üzenet. Személyes, mert Eva saját érzéseiről, múltjáról és döntéseiről beszél, igyekszik megmutatni, hogy a hatalom ellenére sem változott meg belül, ugyanakkor politikai üzenet is, hiszen egy nemzethez szólva támogatást és bizalmat kér, és tudatosan formálja a róla kialakult képet. Julie Covington előadása visszafogott, érzelmes és erősen a szövegre épít, ami sokak számára máig az eredeti hangzást jelenti. Két évtizeddel később egy újabb feldolgozás hozta ismét reflektorfénybe a dalt. 1996-ban jelent meg az Evita film változata, amelyben Eva Perón Madonna alakította. Az ő előadásában a dal modernebb hangszerelést kapott, de megőrizte az eredeti érzelmi ívet. Madonna verziója világszerte sikeres lett, több ország slágerlistáján is az élmezőnybe szerepelt, és egy új generációval ismertette meg a szerzeményt. Érdekes egymás mellé tenni a két felvételt. Julie Covington változata inkább a színházi történetmesélő hangulatot hozza, Madonna előadása pedig filmes környezetben nagy zenekari kísérlettel ad új árnyalatot ugyanannak a dalnak. És akkor most jön a 90-es évek közepének egyik igazi nagy sikereit nálunk a duplájóban, ő pedig már nem más, mint Madonna, és ez már itt a Don't Cry For Me Argentina.

Az imént a Pop Tops 1971-es sláger a Mami Blues szólt itt a duplájóban. A spanyol együttes nemzetközi áttörését ez a dal hozta meg. Európa számos országában sikeres lett, és több nyelven is újra énekelték. A szám különlegessége a lírai hangulat, a visszafogott hangszerelés és a melankólikus érzelmi ív, amely az édesanyja iránti hiányról és a szeretetről szól. A dal szerzője Hubert Giraud francia zeneszerző volt, és az évek során számos feldolgozás készült belőle világszerte. És most nézzük meg a magyar változatot Kovács Kati előadásában. Az énekesnő pályájáról már korábban is esett szó a misorunkban, de ehhez a dalhoz kapcsolódóan érdemes néhány kevésbé ismert érdekességet is felidézni róla. 1965-ben a Ki mit tud megnyerése után nem csak énekesnőként, hanem filmszereplőként is bemutatkozott, és a 60-as évek végétől már külföldi turnékon is részt vett, ahol több nyelven énekelt. Pályafutása során nem csak előadóként, hanem dalszerzőként is aktív volt, több saját dalának szövegét is ő jegyzi. Sok zeneszerző kifejezetten Kovács Kati hangjára írt dalokat, például Presser Gábor és Demjén Ferenc több szerzeménye is az ő előadásában vált ismerté. A 70-es években rendszeresen szerepelt nemzetközi fesztiválokon, ahol a magyar könnyű zenét képviselte, és ezek az utak hozzájárultak ahhoz, hogy repertoárjában idegen nyelvű dalok is helyet kapjanak. A Mami Blue magyar változata jól illeszkedik ebbe az időszakba. Érzelmes előadásmódja és erőteljes hangja különösen jól érvényesül ebben a lírai feldolgozásban. Mielőtt azonban meghallgatnánk, hogy hogyan is szól ez a magyar változat, gyorsan elmondom, hogy hamarosan a hírek jönnek és egyéb információk, majd ezt követően pedig jövünk vissza a duplájó második órájával. Addig is azonban következzen most Kovács Kati, és ez itt már nem más, mint a Mami Blue újra, csak is itt nálunk a duplájóban.

0: Mi nem csak a slágereket duplázzuk, hanem a műsoridőt is. Duplán jó. Azonnal folytatjuk.
1: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája, visszakerülnek a kölcsönzött festmények a Szép Művészeti Múzeumba. Sürgősen tárgyalna a kormánnyal Krausz Ferenc alapítványa. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Jövő héten nyilvános lehet a kegyelmi ügy aktája. Magyar Péter miniszterelnök korábban megígérte a kegyelmi akta nyilvánosságra hozatalát és a bicskei gyermekotthonban történtek kivizsgálását, most pedig mindehhez határidőket is rendelt. A határozat értelmében augusztus 31-ig kell kivizsgálni, hogy 2005 és 2025 között milyen jogsértések történtek a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon és általános iskolában. Ennek a felelőse a belügyminiszter és az igazságügyi miniszter. Ebben az otthonban volt igazgató Vásárhelyi János, akit pedofia bűncselekmények miatt ítéltek el, helyettesét K. Endrét is elítélték, amiért megpróbálta eltussolni az ügyet. K. Endre kapott kegyelmet Novák Katalintól, a botrányba belebukott ő is, és a döntést ellenjegyző Varga Judit, akkori igazságügyi miniszter, írja 444. Visszaviteti a Szép Művészeti Múzeumba a minisztériumban elhelyezett mintegy 40 millió forint értékű kölcsönzött festményeket Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki szerint ezek jobb helyen vannak a közgyűjteményben, derül ki Facebook bejegyzéséből. A tárcavezető az átadás átvétel előtt járt az egykori Nemzetgazdasági Minisztérium épületében, amely a jövőben a tudományos és technológiai minisztériumnak ad helyet, és ott több dologra is megkérte a kollégáit. Például arra, hogy mondják le a Mandiner, a Magyar Nemzet és más hasonló lapok előfizetését, a szakmai újságok azonban maradhatnak. Emellett azt is kérte, hogy állítsák vissza az egyik lift gyári programozását, hogy az ne csak a miniszteri szinten álljon meg. Az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány kuratóriuma mielőbbi párbeszédet sürget a kormánnyal. Magyar Péter miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványával, míg a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium által kötött 261,7 milliárd forintos szerződést. Közleményükben azt írták, meggyőződésük, hogy a kiemelkedő tehetségek támogatása és világszínvonalú kutatások előmozdítása nem csupán intézményi cél, hanem Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Ezen célok véleményük szerint a tudásalapú gazdaság jövőjének alapfeltételei, amelyek teljes mértékben átfedésben vannak a Tisza kormány által vállalt célkitűzésekkel. Visszaszállították Bulgáriába azt a fiatal kerecsen solymot, amelyet tavaly júliusban lőttek meg a Hortobágy térségében, közölte a Hortobágyi Nemzeti Park. A Mónika névre keresztelt bolgár gyűrűs madarat röpképtelen állapotban találták meg, a röntgenfelvételek szerint sörétes puskával lőtték meg. A fővárosi állat és növénykert állatorvosai megműtötték, majd a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület és a Nemzeti Park szakemberei gondozták. A madár felépült és most átadták a bolgár kollégáknak, akik bevonják a kerecsen sólyom tenyésztési programba, hogy erősítsék az ottani rendkívül sérülékeny állományt. A kerecsen sólyom fokozottan védett természetvédelmi értéke 1 millió forint. Vasárnap a Dunántúl nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sok felé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41.
6: Nos, adó vagy nem adó?
5: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelemadó. Edő.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Műsorajánló.
4: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Nem bírod már elviselni.

0: Plájó, a feldolgozások műsor minden szombaton.
1: Nekem ez így jó.
0: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
8: A következő órában kéréseteknek megfelelően a Dupla Jó műsorának egy korábbi adását hallhatjátok újra, melyhez jó szórakozást kívánunk.
0: Hallottad már? Csak nem tudod, honnan ismerős.
9: Jaj!
0: Vagy nem is gondoltad volna, hogy már eleve feldolgozás. Mi most összegyűjtöttük a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait, hogy bemutassuk, mennyire lopás, újragondolás vagy híd a generációk között. Duplájó, a feldolgozások műsora.

Az imént egy igazi 70-es évekbeli soul diszkó slágerrel nyitottuk a második óráját a duplájónak. Ez volt a The Wriggleting 1976-os felvétel, a You To Me I Everything. Én továbbra is Csák Attila vagyok, és ez itt továbbra is a duplájó című műsor, ahol hétről hétre a legnagyobb slágereket és azok feldolgozásait hozzuk el számotokra. Az imént hallott brit együttes Liverpoolból indult, és ezzel a dallal írta be magát a pop történelembe. A szám az Egyesült Királyság slágerlistájának első helyére került, és több európai országban is komoly sikert aratott. A dalszerző párosa Ken Gold és Michael Dan volt, akik kifejezetten a zenekar hangjára formálták a szerzeményt. A felvétel különlegessége a gazdag hangszerelés, a vonósokkal és fúvósokkal kiegészített diszkóhangzás, valamint az a romantikus szöveg, amely egyértelműen a feltétel nélküli szeretetről szól. A dal a korszak egyik legtöbbet játszott slágere lett klubokba és rádiókba egyaránt. Közel 20 évvel később a dallam egy új zenei közegben született újjá. A holland Flipdance Clip formáció a 90-es évek Eurodance hullámában dolgozta fel a dalt Jutumi címmel. Az ő változatuk már gyorsabb tempót, elektronikus alapokat és repbetéteket kapott, ami jól illeszkedett a korszak klub zenei világához. A Flipdance Clip verziója megtartotta az eredeti refrén dallamát, így a dal azonnal felismerhető maradt, miközben egy teljesen más generáció számára vált táncolható slágerré. Ez jól mutatja, hogyan tud egy erős dallam több évtizeden át új formációba is működni. És akkor most következzen a 90-es évek nagy slágere, most már újból, de most már a Flipdance Clip jó voltából, ez itt a

Az imént Prince 1986-os slágere a Kiss szólt itt nálunk a duplájóban. A dal a Pearl című albumon jelent meg, amely az Under the Cherry Moon című filmhez kapcsolódott. A felvétel különlegessége a minimalista hangszerelés. Szinte csak gitár, dobgép és Prince jellegzetes, nagyon magas férfi éneke hallható benne. Érdekesség, hogy a dal eredetileg egy másik zenekarnak szánta, végül azonban annyira a saját stílusára formálta, hogy mégis ő maga adta ki. A Kiss az amerikai Billboard 600 listán az első helyig jutott, és Prince egyik legismertebb dalává vált. A szöveg központi gondolata, hogy a szerelemben nem az anyagi javak vagy a külsőségek számítanak, hanem az érzelmi kapcsolat, ezt erősíti a dal letisztult sallagmentes zenei világa is. Néhány évvel később egy egészen más hangzású feldolgozás született. Tom Jones és a The Art of Noise közös változata 1988-ban jelent meg, és teljesen új zenei környezetbe helyezte a dalt. A brit The Art of Noise az elektronikus zenei megoldásokról és kísérletező stílusokról volt ismert, amely Tom Jones erőteljes karakteres hangjával különleges kontrasztot alkotott. Ez a verzió már jóval hangsúlyosabb ritmusokra, fúvósokra és elektronikus effektekre épült, így a dal újabb energiát kapott. A feldolgozás komoly nemzetközi figyelmet keltett, és több ország slágerlistáján is előkelő helyezést ért el, miközben egy új közönség réteggel ismertette meg a Prince szerzeményét. Érdekes egymás mellé tenni a két felvételt. Prince eredetije letisztult és intim hangulatú, míg Tom Jones és a The Art of Noise változata nagyívűbb, látványosabb megoldást hoz. És akkor most jöjjön a mindenki által jól ismert Kiss, de most már Tom Jones és a The Art of Noise előadásában, csak is itt nálunk a duplájóban.

Az imént a Neoton Família Kell, hogy vágy című dala szólt itt nálunk a duplájóban, amely egy igazi klasszikus magyar szerelmes dal volt, amelynek zenéjét Pásztor László szerezte, és S. Nagy István írt hozzá szöveget. Ez a felvétel a Neoton egyik első korai sikerdala volt. 1969-ben jelent meg, és a kezdeti rádió és tévés játszások után gyorsan az egyik legismertebb Magyarországon megszületett popdal lett. Olyannyira, hogy rendszeresen felbukkant kívánságműsorokban, rendezvényeken és a retro rádióadások repertoáriában is. A Neoton Família története szerint ez a szám már a kezdetekkor fontos szerepet játszott, és még angolul is felvették You Must Wait címmel egy nigériai rádió számára. A dal érzelmes szövege egy búcsú és ígéret hangulatát ragadja meg. Most pedig nézzük meg, hogyan értelmezte ugyanezt a dalt egy másik nagy hazai előadó. Bár Máté Péterről már sok információ

feldolgozásuk egyedi hangzásához. Akár hogy várj esetében Máté Péter nem pusztán elénekelte a dalt. Előadásmódja, a zongora kíséret és a finom dinamikai évek mélyebb érzelmi réteget hoztak elő az eredeti dalból, ami jól illeszkedett a saját hangszeres érzelmes világához, amelyet dalai többsége is tükröz. Az e fajta intenzív zenei kifejezés és hangszerelés gyakori volt Máté Péter főművei között is, ezért ez a feldolgozás nem csak egy újabb előadást jelentett, hanem egyben egy személyesebb zongorára és hangra épülő saját változatot is az ismert dallamra. Nos hát akkor nézzük meg, hogy hogyan hangzik ez a dal Máté Péter jóvoltából. Jön már is itt a Kell, hogy várj, csak nálunk a Duplájóban.

Itt nem a dalok, hanem a slágerek ismétlődnek.

Az elmúlt percekben egy igazi különlegesség szólt itt a duplájóban. Ő volt David Phil, és ez volt az I Like Marijuana. Az énekes az amerikai ellenkultúra egyik jellegzetes alakja volt a 60-as, 70-es években, aki dalaiban nyíltan beszélt a hippi mozgalomhoz kapcsolódó életformáról. Ebben a számában konkrétan a marihuána fogyasztást említi meg, mint a szabadság, a kikapcsolódás és a társadalmi szabályokkal szembeni lázadás egyik jelképét. A szövegben nem egy történetet mesél el, hanem inkább egy életérzést fogalmaz meg. Azt, hogy a dalszerzője tudatosan eltávolodik a hagyományos társadalmi elvárásoktól és a saját útját keresi. A dal egyszerű, könnyen ismételhető refrénje is ezt erősíti, amely szinte jelszóként hangzik el újra és újra, így vált a hippi korszak egyik gyakran idézett underground felvételévé. És most nézzük meg, hogyan született újjá ez a hangulat egy teljesen más zenei közegben. A brit Technohead 1995-ben jelentette meg az I Wanna Be a Happy című számot, amely már a 90-es évek elektronikus tánczenei világába helyezte át ezt az életérzést. A dal gyors tempója techno alapokra épül, és szövegében játékos formában idézi meg a hippi kultúra eszméjét, miközben a szabadság és a kötelezettségtől való elszakadás gondolatát állítja középpontba. A Technohead verziója főként Európában lett népszerű, több ország slágerlistájára is felkerült, és a 90-es évek rave korszakának egyik emblematikus darabjává vált. Szóval akkor most jöjjön az a dal, amelynek hallatán, hogyha valakinek nem mozdul meg se keze, se lába, akkor az vagy süket, vagy pedig béna. Ez már itt a Technohead felvétel, és az I Wanna Be a Happy. Táncra fel mindenkinek, csak is itt.

imént Robert Miles Children című instrumentális slágere szólt itt a duplájóban. A zenés Svájcban született, de Olaszországban nőtt fel, és már fiatalon zongorázni tanult, ami később meghatározta zenei világát is. A Children dallamát saját elmondása szerint eredetileg egy személyes kísérletnek szánta. Egy olyan zongora témát keresett, amely elektronikus környezetben is érzelmi hatást tud kiváltani. A felvétel végül 1995-ben jelent meg, és rövid idő alatt világsiker lett, több európai ország slágerlistáját vezette, és az Egyesült Államokban is a dance listák élmezőnyébe került. Érdekesség a dal születésével kapcsolatban, hogy Robert Miles saját stúdiójában viszonylag egyszerű technikai körülmények között rögzítette az első változatot, és kezdetben nem is számított arra, hogy nemzetközi áttörést hoz majd számára. A Children sikere után az elektronikus zenei szintéren sokan kezdték követni ezt a dallamközpontú, érzelmesebb hangzásvilágot, amely később a Dreamhouse stílus egyik alapjává vált. Robert Miles később rádiós műsorvezetőként és producerként is dolgozott, és aktívan támogatta a kísérletező elektronikus zenét. Pályafutása során mindig fontosnak tartotta, hogy az elektronikus műfaj ne csak tánczene legyen, hanem hallgatásra is alkalmas zeneileg kidolgozott alkotás. Most pedig nézzük, hogyan tért vissza ez a dallam egy mai környezetbe. A Beatswitch Disco Duo a React című dalában dolgozta fel a jól ismert motívumot Ella Henderson közreműködésével. Az új változat már énekes formában modern dance pop hangszereléssel jelent meg, miközben az eredeti zongora téma továbbra is felismerhető maradt. A React 2023-ban több európai ország slágerlistáján is előkelő helyezést ért el, és a rádiós játszások mellett a streaming platformokon is gyorsan népszerű lett. És akkor jöjjön most napjaink egyik legnagyobb slágere, csak is itt nálunk a duplájóban. Ez nem más, mint a Switch Disco, és a React már is itt nálunk a duplájóban Ella Hendersonnal együtt.

Az imént egy 70-es évekbeli nemzetközi popsláger szólt itt a duplájúban Daniel Gerard jó voltából, ez volt a Butterfly. A francia énekes már a 60-as évek elején megkezdte pályafutását, kezdetben főként saját szerzeményekkel és francia nyelvű felvételekkel. A Butterfly 1971-ben jelent meg, és igazi áttörést hozott számára. A dal nem csak Franciaországban, hanem több európai országban, sőt Ázsiában is listavezető lett, és világszerte milliós példányszámban kelt el. Daniel Gerard különlegessége az volt, hogy több nyelven is rögzítette a felvételt, így a dal angol, német, olasz és spanyol változatban is ismerté vált, ami ritkaságnak számított abban az időszakban. A dal szövegében szerepel a pillangó, a szabadság, a változás és az elszálló érzelmek jelképe. A dal egyszerre szól az elengedésről és a reményről. Az érintett elfogadja, hogy a szeretett személy tovább repül, miközben megőrzi a közös emlékeket. A könnyen felismerhető dallam és a finom hangszerelés sokat tett azért, hogy a száma 70-es évek egyik legtöbbet játszott európai slágerévé váljon. Most pedig nézzük meg, hogy Szécsi Pál kezében hogyan vált ez egy igazán magyar slágerré. Róla már az előző adásokban is rengeteget beszéltem, de talán azt még nem említettem, hogy 1944. március 19-én született Budapesten, és nehéz tragikus gyerekkora volt. Édesapját, Szécsi Ferenc nyelvészt a II. Világháború végén meggyilkolták, amikor ő még alig egy éves volt. Édesanyja később a gyerekeket nevelőszülőkhöz adta, majd 1956-ban elhagyta Magyarországot, majd később Szécsi Pál hosszú időre állami gondozásba került. Fiatalon modellként dolgozott, és 1965-ben egy divatbemutatón énekelt el először néhány dalát. Ekkor figyeltek fel rá, és tanárai segítségével elkezdte zenei pályáját. 1967-ben egy salgótarjáni amatőr versenyen győzött, majd a Táncdal Fesztiválon a Csak egy tánc volt című dallal vált országosan ismerté. A Kismadár az imént hallott dal magyar változata, amely jól illeszkedett előadói világához. Hangjának líraisága és finom érzelmi kifejező ereje különösen alkalmassá tette az ilyen jellegű dalokra, amelyekben a melankólia és a remény egyszerre jelent meg. Pályafutása során több külföldi slágert is magyar nyelven szólaltatott meg, ezzel hidat teremtve a nemzetközi és a hazai könnyű zene között. Élete azonban tragikusan rövidre zárult. Gondoskodó, szerető család nélküli szomorú gyerekkora érzékenyé tette a tehetséges, túlérzékeny fiatalembert. Szomorúságai többször torkoltak öngyilkossági kísérletekbe, az utolsó pillanatokban azonban barátai, ismerősei mindig megmentették az életét. Végül 1974. április 30-án éjszaka az utolsó kísérletet már nem tudták megakadályozni. Mindössze 30 éves volt. Halála hírére gyászba borult az ország, rajongói nem tudták feldolgozni a veszteséget. Budapesten a Farkasréti temetőbe helyezték örök nyugalomra. Temetésén nagy tömeg jelent meg, és a gyászoló rajongók be akartak menni a ravatolozóba, útjukat Kós János állta el. Ugyan pályafutása rövid, de nagyon aktív volt, ugyanakkor dalai azóta is generációk számára jelentenek meghatározó zenei élményt. És most a Kismadár című dalával búcsúzom tőletek, abban a reményben, hogy a jövő héten is találkozunk ugyanitt, ugyanebben az időben, addig is vigyázzatok magatokra, az elmúlt két órában Csák Attilát hallottátok. Sziasztok!

0: volt a duplájó, ahol a slágerek tovább élnek a jövő héten is.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Számon kérte a 480 forintos benzinára Trétvári Bence Magyar Péteren. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A hulladék gazdálkodás miatt aggódik a szolnoki polgármester. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Számon kérte a 480 forintos benzinár bevezetését Magyar Péter miniszterelnöktől, a Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője szombaton. Rétvári Bence a Facebook oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy Magyar Péter 480 forintos benzinárra tett ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. Magyar Péter miniszterelnök az első kormányülés szünetében tartott szerdai sajtótájékoztatón a 480 forintos benzinárra vonatkozó felvetésekre azt javasolta, hogy akik erre kérdeznének rá, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Minisztereihez hasonlóan Orbán Viktor volt kormányfő is eladományozza a neki járó végkielégítést. A fideszes politikus szombaton Facebook oldalán közölte, hogy végkielégítését a kárpátaljai irgalmas szamaritánus református gyermekotthonnak adományozza. Az erről szóló levelet is posztolta. Magyar Péter miniszterelnök május 13-án szólította fel az előző kormány minisztereit és államtitkárait, hogy ne vegyék fel a megbízatásuk végén nekik járó juttatást, mert tönkretették az országot. Másnap Gulyás Gergely a miniszterelnökséget az előző kormányban vezető miniszter bejelentette, hogy a volt kabinett tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai nagydobronyi gyermekotthonnak ajánlják fel. Belső vizsgálatot indított a MÁV csoport, miután egy utas fotóval bizonyította, hogy a Budapest-Eger-Kazinc-Barcika vonalon közlekedő autóbusz sofőrje szabálytalanul használta a biztonsági övet. A gépjárművezető a műszerfal figyelmeztető jelzését kijátszva csak az öv csatját helyezte a foglalatba, magát az övet azonban nem csatolta be. Az érintett munkatárs az eljárás során elismerte a szabályszegést, amiért a munkáltatójától írásbeli figyelmeztetést kapott. A közlekedési társaság hangsúlyozta, hogy toleranciát alkalmaznak a biztonsági előírások megszegésével szemben, mivel az utasok biztonsága az elsődleges szempont. A hulladéggazdálkodási koncesszió felülvizsgálatát kezdeményezi a kormánynál Szolnok önkormányzata a Mohu-Mol hulladéggazdálkodási ZRT tevékenysége miatt, jelentette be a város polgármestere Facebook oldalán. A polgármester a hulladékgyűjtési rendszert pazarlónak nevezte, majd azzal vádolta meg a Mohut, hogy visszaél erőfölényével saját cégeit hozza a helyzetbe. Györfi Miklós közölte, fennáll a veszélye, hogy a vállalat agresszív díjpolitikával tönkreteszi az önkormányzati tulajdonú cégeket, ami vagyonvesztést okozhat nem csak Szolnokon, hanem az egész országban. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk, erős a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 17-én a Pascal nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A héber latin eredetű férfi név, a Pascalis névből ered, jelentése húsvét. Május 17-én kívül a Pascalok ünnepelnek még február 11-én is. Betézése Paszki, Pascalka, Paszi, Paszika. Képviselője a névnek, önök kedves Pascal. A Pascalokon kívül köszöntjük még Andor, Bruno, Dietmar, Fabius, Pascalia, Pastorella, Rezeda, Szalók, valamint Szolón nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 17-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1050. május 17-én Itáliában meghalt Arezzói Guido zenetudós, aki megváltoztatta a hangjegyírást. A dallamokat hármas vonal közben jegyezte le, bevezetett egy új, hat zenei hangra épülő tanítási rendszert. A 14. század végével folytatjuk. 1395. május 17-én Budán 24 éves korában meghalt Mária magyar királynő, aki helyett az uralmat anyja Erzsébet királyné gyakorolta. 1371-ben született első Nagy Lajos magyar, egyidejűleg lengyel király és Kotromanik Erzsébet boszniai hercegnő gyermekeként. 1378-ban nővére Katalin halála után trónörökös lett, amit 1379-ben Kassán a lengyel rendek el is ismertek, és még Nagy Lajos halála előtt 1382. júliusában felesküdtek Máriára. A király halála után a lengyel trónt mégsem foglalhatta el, azt húga Hedvig kapta meg. 1382. szeptember 17-én Székesfehérvárot koronázták magyar királynővé, de a tényleges hatalom anyja és Garai Miklós nádor kezében volt. A 16. század elejével folytatjuk. 1510. május 17-én Firenzében meghalt a korai reneszánsz festészet főképviselője Sandro Botticelli. Híres festményei Vénusz születése, a tavasz, a firenzei Uffiziben, freskói a Sixtusi kápolnában Rómában láthatók. Botticelli számos túlzottan virágias képét saját kezűleg égette el, mert a kor szellemének nem feleltek meg, sőt bűnösnek tartották a női szépséget előtérbe helyező derűs festészetet. A 19. század elejével folytatjuk. 1817. május 17-én megszületett Nagy Létán Irinyi János, a robbanásmentes gyufa feltalálója. Folytatjuk továbbra is a 19. századdal. 1868. május 17-én megszületett Horace Elgin Dodge, a fiatalabbik autógyártó és milliómos Dodge fivér. Horace és John Francis Dodge világéletükben elválaszthatatlan testvérek voltak, együtt voltak szegények, együtt lettek milliómosok, és közben mindvégig együtt dolgoztak iszonyú keményen. A 20. század közepével folytatjuk. 1941. május 17-én megszületett Fényes Csilla német bárónő, a máltai szeretetszolgálat alapítója. Még mindig a 20. században vagyunk. 1968. május 17-e, e naptól ünnepeljük a távközlési világnapot. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Üzenet, Sámuel második könyve, 7. fejezetéből.
1: Bement azért Dávid király, leborult az Úr előtt, és így szólt. Micsoda vagyok én, Uram Isten, és micsoda az én házam népe, hogy engem ennyire elővittél. És ez még csekének tetszett néked, Uram Isten. Hanem ímé, szólsz a te szolgádnak háza felől messze időre valókat, és ez törvény az emberre nézve, Uram Isten. De mi szükség Dávidnak többet szólni néked, holott te jól ismered, Uram Isten, a te szolgádat.
2: Hobbirádió.hu

2026. május 17-e vasárnap Urunk mennybe menetelének ünnepe. Evangélium Szent Máté könyvéből 28. fejezet 16-tól 20. vers. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön, ezért most menjetek el és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Elmélkedés. Vidd magaddal Jézust a szívedben. A mennybe menetel ünnepe első pillantása búcsúzás, elválás. Jézus a tanítványai szeme láttára felemelkedik, amíg egy felhő eltakarta őt szemük elől, ahogyan az apostolok cselekedeteiben olvassuk. Máté evangélista leírása nem a szomorúságra helyezi a hangsúlyt. Nincs benne sírás, búcsúzkodás, hanem a tanítványok küldetése, a nekik szóló ígéret és az Úr jelenléte kap benne helyet. A tanítványok a feltámadás után visszatérnek Galileába, ahová Jézus rendeli őket. Ez a földrajzi visszatérés nem a múlt felé fordulás, hanem újrakezdés. Galileában kapták a meghívást. Ez a hely, a tanítás, a csodák földje, amelybe a tanítványi lét gyökerezik. A kezdetekkor, Jézus nyilvános működése elején innen indultak el, hogy a mestert kövessék és megismerjék. És most újra innen indulnak el, de immár a tanúságtétel útján. Jézus kinyilvánítja: én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Aki most küldetést ad, az nem a názáreti ács, nem a kereszten kiszolgáltatott áldozat, hanem a feltámadott Úr, aki a menny és a föld királya. Máté evangélista megjegyzi: egyesek azonban még mindig kételkedtek.

0: idősekre, az örvendezőkre és a gyászolókra, a keresőkre és az újrakezdőkre. Amire Jézus hív, az nem erőszakos térítés, hanem tanúságtétel és tanítás. E küldetésben Jézus nem hagy minket egyedül. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez a kijelentés a mennybe menetel belső ellentmondása. Jézus eltávozik a mennybe, mégis azt ígéri, hogy mindig velünk lesz. Hogyan lehetséges ez? A válasz a Szentlélek, az ige és az Eucharisztia titkában rejlik. A Szentlélek jelenléte által Jézus bennünk él. Az evangélium szavai által Jézus ma is tanít. Az Eucharisztiában, az oltári szentségben valóságosan jelen van köztünk. Egy régi történet szerint egy kisfiú minden vasárnap elment szentmisére a nagymamájával, de sokáig nem értette, mit jelent az, hogy Jézus velünk van. Egy nap, miközben a templomban térdelt, azt kérdezte a nagymamájától, de hol van Jézus most? Az idős asszony halkan rámutatott a szentségházra. Ott van, és itt van benned is, ha igazán keresed és szereted őt. A fiú elgondolkodott, majd azt mondta, akkor én nem akarom elhagyni ezt a templomot. A nagymama mosolygott, nem is kell, vidd magaddal Jézust a szívedben. Ez a történet egyszerűen és tisztán mutatja meg a keresztény élet lényegét. Jézus nem látjuk a szemünkkel, de a szívünkben hordozzuk őt. Az Úr mennybe menetele az egyház életének kezdete. Jézus felemelkedése nem távolságot teremt, hanem új közelséget, a jelenlét új formáját hozza létre. Az, aki látható módon eltávozik, mostantól minden tanítványban jelen akar lenni, hogy általuk szóljon, gyógyítson, vigasztaljon. Ez a küldetés ma is érvényes. Uram Jézus Krisztus, te felmentél a mennybe, de nem hagytál magunkra minket. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, láthatatlanul, de valóságosan. Erősíts meg, hogy szavaimmal, tetteimmel, egész életemmel tanúságot tegyek rólad. Add, hogy ne lefelé nézzek, hanem a menny felé irányítsam figyelmemet, ahová te előre mentél, és ahová engem is hívsz. Küldd el szent lelkedet, hogy tanúságot tegyek rólad a világban, és napról napra hűségesebb legyek a tőled kapott küldetéshez. Vezess a mennyországba, ahol majd színről színre láthatlak. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezen Hofer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy 4-6 hónapig tartó küldetésen az űrhajósok csontjainak sűrűségének 10%-át is elveszthetik? Ha egy Mars expedíció 2,5 évig tartana, a küldetésben résztvevők beavatkozás nélkül csontjaik tömegének mintegy felét elveszítenék.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy egyszerű, igazi, elfelejtett magyaros levest készítünk. Régen nagyon kedve volt a szegények soraiban, tehát egy leves, egy kaszás lét fogunk készíteni. A hozzávalók a következők: 1,5 kg sertésláb, fokhagyma, só, törött bors, 80 dl liszt, 3 dl tejföl, egy tojás, ecet, tárkony. A megtisztított és kettévágott sertéslábat zúzott fokhagymával, sóval, borssal puhára főzzük egy edénybe, majd a levéből kiemelve, ami körülbelül 1,5 óráig kell főzni a sertéslábakat, kicsontozzuk és kisebb darabokra vágjuk. Ezután a tejfölt a liszttel és a tojással simára keverjük, és ezzel a levet behabarjuk. Ecettel, tárkonnyal ízlés szerint fűszerezzük, végül forró levest a húsdarabokra merjük. Füstölt rábtól még ízletesebb, ez esetben vigyázunk a sózásra. A leves betétjeként csipetkét ajánlok, a lisztből és tojásból víz nélkül kemény tésztát gyúrunk, meglisztezett deszkán körülbelül 1 mm vastagságot nyújtunk, majd lisztes kézzel szabálytalan alakú kisújnyi köröm darabkákat csipegetünk bele. Ebből a nevéből is ered a csipetke. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Nem bírod már elviselni.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Rendelték a vízhiány elleni védekezést, az év második felére is maradhat az üzemanyag ársapka. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, ennek részeként csütörtökön megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, írta az OVF közleménye. Magyarország területén az elmúlt 5 év halmozott csapadék hiányának mértéke április végére elérte a 462 mm-t, de a Tisza-völgy több térségében akár a 900 mm-t is meghaladja. Ennek következtében a talajvízkészletek továbbra is tartósan az átlagos szintek alatt vannak. A talajvízszintek süllyedése a 30 éves átlaghoz viszonyítva az alföld jelentős részén 1-2 méter közötti. Akár az év második felére is maradhat az üzemanyag árstop, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter az egyik kereskedelmi csatorna híradójának. A Magyar Ásványolaj Szövetség szerint a kapitány által csütörtökön a biztonsági tartalékból felszabadított üzemanyagkészlet június 30-ig elég a védett árak biztosításához. A miniszter szerint az intézkedést a lakosság védelmében egyelőre fenn kell tartani, ugyanis a jelenlegi geopolitikai helyzet miatt nagyon magas az olajára. Az ársapka miatt a benzin 595 forint per literes, a gázolaj pedig 615 forint per literes áron van befagyasztva. A kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arra kéri a Nobel-díjas kutatót, hogy a már kifizetett 22 milliárd forintot utalja vissza az államnak. A leköszönt kormány alig 2 hónappal a választás előtt kötött finanszírozási szerződést a fizikussal. Az élvonal alapítványt tavaly novemberben hozták létre közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként. A Tisza kormány az ígéretei szerint megszünteti a kekvákat, amelyekbe az ország szinte összes egyetemével együtt 3000 milliárd forintos vagyont pakoltak át. 10 amerikai város csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez, Budapesten lesz a központja. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a Budapestről indult kezdeményezés nemzetközi szintre lépett. A főpolgármester közölte, hogy a szövetség pozsonyi csúcs találkozóján számos európai és amerikai város vezetővel volt alkalma egyeztetni. Állítása szerint mindenkit az érdekelt, mi történt Magyarországon és mi volt ebben Budapest szerepe. A posztban felidézi, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, mert szerinte akkor közös volt a sorsuk. Úgy fogalmazott, Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Vasárnap a Dunántól nyugati-délnyugati felén szakadozni, csökkenni fog a felhőzet, egyre hosszabb időszakokra kisüt majd a nap, máshol még sokfelé várható eső, zápor, keleten, észak-keleten zivatarok is lehetnek. Országszerte élénk erős, a Dunántúlon többfelé viharos lökések kísérhetik az északi-észak-nyugati szelet. Kora reggel 7 és 13, délután pedig 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
5: Nagy generáció! Illés!
6: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
5: Omega!
7: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
9: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
10: Zsuffa Péter Jazz Club. Ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club. A Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
11: A tudomány
7: tudomány mai állása.
11: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
7: Egy műsor
11: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
7: A tudomány mai állása.
12: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
7: Jó szórakozást!
13: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
14: Hagyományaink, értékeink Európában.
15: Ahol az érték a mérték.
16: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
17: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Hirdessen a Hobby Rádióval!
12: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
11: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
12: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
11: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.
2: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
4: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
4: vagy telefonon 30 913 80 80.
6: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90.